Súg meg nekem a csendben, hogy mindig itt maradsz. Leszel nekem csillag az éj sötétjében, vigyázol rám a bajban.

köztünk járnak csepp a mennyországból. Fényük elvakít, mosolyuk elvarázsol, az angyalok köztünk járnak.

0: Pátria Rádió. Tőke terebes. FM 106,7.
1: Ide néz!

0: Rigáti Lászlóról.
1: A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású magyar férfi kenu 4-es címét megvédve aranyérmet harcolt ki 500 méteren a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Kis Ágnes ezüstérmet szerzett a kenu 1-esek 500 méteres döntőjében. Magyar versenyző korábban még soha nem állt dobogón ebben a számban. A címvédő Kopasz Bálint szintén ezüstérmes lett a kajak 1-esek 1000 méteres fináléjában. Samuel Balázs pedig a 7. helyen ért célba. A somorjai Zalka Csaba szintén 7. zárt K1 200 méteren. A Slovan szeptember 9-én a címvédő Paris Saint-Germain elleni párizsi mérkőzéssel kezdi a főtábla küzdelmeit a labdarúgó bajnokok ligájában. Az első hazai meccset október 14-én a Stuttgart ellen játsszák a kékek. Mindkét találkozón 21 órakor indul útjára a labda. Szeptember 17-én a skót Celtic otthonában kezdi, és január 28-án a német Hoffenheim vendégeként zárja a labdarúgó Európa Liga alapszakaszát a Ferencváros. 11 gól is született az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 3 szombati mérkőzésén. A komáromiak 2-2-es döntetlent értek el az újonc besztercebányaiak vendégeként. Szilveszter találatával a KFC szerzett vezetést a 38. percben. Egy perc múlva a sérüléséből felépült Polievka kiegyenlített, közvetlenül a

0: Menet után pedig kis nagy hibáját kihasználva duplázott. 8 perccel a befejezés előtt Zsák 11-esből volt eredményes, így a komáromiak értékes ponttal távoztak Beszterce bányáról. Alkassaiak 2-2-es döntetlent játszottak a Podbrezová otthonában, az első félidőt követően már 2-0-ra vezettek. Fordulás után feljavultak a hazaiak, és 16 perc alatt ledolgozták 2 gólos hátrányukat, az utolsó negyed órában pedig emberelőnyben futballoztak, de a győztes gólt nem tudták megszerezni. Először nyert az idei pontvadászatban a Trencséni együttes. Hazai közönség előtt 2-1-re verte az egypontos sereghajtó rózsahegyieket. A 3 pontot érő gólt a 93. percben 11-esből szerezte. Ma 17 órától játsszák a Slovan Michalovce és a Skalica Dac, 19 órától pedig a Trnava Žilina rangadót. A második labdarúgóliga 6. felvonásának szombati eredményei: Samorin Žilina B 2-1, Inter Zvolen 1-1, Lehotapot Vtácsnyikom Humenné 1-0 és Zlaté Moravce Galanta meglepetésre 0-1. Még pénteken Zsiar Prešov 3-1. Vasárnap 10.30-tól lesz a Petržalka Liptovský Mikulás és a Slovan B Povaská Bystrica találkozó. Hétfőn 17 órától játsszák a Malzsenyice Bicsa összecsapást. Az Újpesta Megyeri úton közel 7000 néző előtt hátrányból fordítva 3-1 arányban legyőzte az újonc Vasast a labdarúgó NB1 szombatesti rangadóján. A könnyen felejthető gól nélküli első félidőt követően az angyalföldiek szereztek vezetést a 48. percben, majd 3 zicsert is elpuskáztak, és ez megbosszulta magát, mert a lilák bő 10 perc alatt 3-szor is betaláltak. A piroskékek csak nem 30 éve nyertek legutóbb bajnokit az Újpest otthonában. Az újonc honvéd megszerezte idei első győzelmét. Kispesten 1-0-ra verte az Zalaegerszeget. A 3 pontot érő gólt a 18. percben Szamosi Ádám lőtte. A Nyíregyháza 1-1-es döntetlent játszott a vendég Pakssal, amely az 50. perctől vezetett, de a Spari 2 perccel a befejezés előtt kiegyenlített. A 6. forduló pénteki nyitó mérkőzésén Debrecen MTK 2-2. A vasárnapi műsor 16 óra 30 perctől Kisvárda Győr, 19 órától pedig Felcsút Ferencváros. Francia sajtóértesülés szerint a Skót Rangers tanulmányozza a Ferencváros Haiti válogatott labdarúgója a Fradinál remekül teljesítő Lenny Joseph szerződésének lehetőségét. 3 szombati eredmény a labdarúgó MB2 6. felvonásából: Diósgyőr BVSC meglepetésre 0-2, Kecskemét Kozár Misleny 3-0 és Mezőköves Gyirmót 4-2. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Liverpool Nottingham 2-2, a vendégek 2-szer is vezettek, Bournemouth Everton 1-1, a vendégek a 91. percben egyenlítettek, Tottenham Newcastle 0-2, Elversberg Leverkusen 3-2, nagy meglepetés az újonc győzelme, Leipzig Mönchengladbach 3-0, Union Berlin Frankfurt 3-3, a hazaiak a 93. percben egyenlítettek, Dortmund Hamburg 2-0, Juventus Parma szintén 2-0, és Sevilla Atletico Madrid 1-3. A vágsejjeiek odahaza 34-28 arányú vereséget szenvedtek a Most együttesétől, a Nagy Mihályak pedig 38-32-re nyertek az Olomouc vendégeként a csehszlovák női kézilabda bajnokság nyitófordulójában. Ma 18 órától játsszák a Dac Píszek meccset. A 2-szeres VB ezüstérmes friss EB 3. olimpiai 4. helyezett Guzi Blanka döntőbe jutott az 5-tusázó kínai világbajnokságán, Erdős Rita és Bauer Blanka viszont befejezte szereplését. Utóbbi éppen hogy lemaradt a fináléről. A 73 kg-os Gábor Áron ötödik lett a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs World Tour sorozatának a lozanni Grand Slam versenyén. Kis Gergely a 12. helyen zárt a férfiak versenyében a triatlonosok világbajnoki sorozatának kínai viadalán. Vadnai Jonatán a harmadikról az ötödik helyre csúszott vissza a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, dublini öbölben zajló világbajnokságának utolsó előtti napján. Az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajósnak a 47 fős aranycsoport szombati futamai kifejezetten gyengén sikerültek. A férfiaknál nem indul a világ első olasz Jannik Sinner, miközben a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka és a kazak Jelena Rybakina számára a világ elsőség a tét a makora este rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az ATP világranglista 1973 óta íródó történetében korábban csak egyszer fordult elő, hogy a férfi világelső nem volt ott a US Openen, 1999-ben Pete Sampras hiányzott. Az ötszörös Grand Slam bajnok Sinner, aki 2024-ben ünnepelhetett New Yorkban, legutóbb július 12-én játszott, amikor a wimbledoni döntőben legyőzte a német Alexander Zverevet és megvédte címét. Az első kiemelt az olimpiai bajnok Zverev lesz, aki ott volt az elmúlt két Grand Slam döntőben, győzött a Roland Garroson, New Yorkban viszont csak egy elveszített fináléja van 2020-ból. Ugyancsak szeretné kihasználni Sinner hiányát a 39 éves Novak Djokovic. A szerb klasszis ötször győzött Flushing Meadowsban, ahol 24 Grand Slam címe közül a legutóbbit nyerte 2023-ban. Feladta a spanyol kerékpáros körversenyt, a Vueltát, az összetettben addig fölényesen vezető Tadej Pogacar, miután a szombati, papíron egyszerűnek ígérkező 8. szakasz céljától 31 kilométerre nagyot bukott. A szlovén versenyző az út bal szélén egy kisebb kőre hajtott rá, elvesztette az egyensúlyát és elesett. A bukásban több másik versenyzőt is magával rántott. Azonnal felállt és még megpróbált visszaülni a kerékpárjára, de láthatóan komoly fájdalmai voltak. Az arca és a válla is megsérült, mindkét helyen vérzett, végül pedig úgy döntött, nem tudja folytatni a versenyt. Mentőautóhoz kísérték, majd egyenesen kórházba vitték. Pogacar pályafutása során először nem fejez be egy többnapos versenyt. A szlovén ötszörös Tour de France győztes, és a Giro d'Italián is nyert már összetettben. A Vueltán az első sikerére hajtott, amivel bekerülhetett volna azon kevés kerékpárosok közé, akik mindhárom Grand Touron diadalmaskodtak. A tegnapi 8. etapot a francia Brian Coquart nyerte, Walter Attila 58. lett. Összetettben a spanyol Enric Mas került az élre, Walter feljött a 28. helyre. Az első futamon Wright célgyőzelmet aratott, a másodikon pedig harmadik lett a 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert, a gyorsasági kamion Európa-bajnokság csehországi fordulójának szombati napján. A címvédő Lando Norris legalább 2030 végéig meghosszabbította szerződését a McLaren Forma 1-es csapatával, a megállapodás pedig több évre szóló további opciót is tartalmaz.
1: Dolly Partonra emlékezünk.
2: Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country széna sztárjává vált.
1: Miniatűrizált fácskák, bonzai kiállítások szeptemberben.
3: A japánok, mint azt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonsait is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások.
1: Gyulai Livius, a mágus.
4: Hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is, majd képzőművészek művészeti gimnáziumba került Budapestre.
1: Énekel, színészkedik és műsort is vezet Steinkol Erika.
5: Az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy azon pedig úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke, mind a próbákon, mind a próbákon kívül.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovák tűzoltók segítenek a szerbiai erdő és bozótüzek oltásában. Washington több mint 3 millió segélyt nyújt Nepálnak az árvizek után. Meleg napsütéses nap vár ma ránk 32 fokos csúccsal. Jó reggelt kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A katonai eskü nem csupán ünnepélyes aktus, hanem mindenek előtt az ország és annak polgárai iránt vállalt felelősség, hangsúlyozta Peter Pellegrini államfő, mintegy 500, a hadsereghez csatlakozó katonajelölt eskütételén Besztercebányán. Az eskütétel a szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulójának szombati megemlékezéseihez kapcsolódott. Pellegrini szerint a szlovák katonák ma nehezebb időszakban vállalnak szolgálatot, mint a korábbi, békésebb évtizedekben. A Szlovákia szomszédságában zajló háború és a világ más térségeiben tapasztalható konfliktusok ugyanis azt mutatják, hogy a biztonság és az állami szuverenitás ma sem magától értetődő. Az államfő szerint a nemzeti felkelés résztvevőinek története azt a kérdést is felveti, hogy a mai fiatalok készek lennének-e hasonló áldozatot hozni. Úgy fogalmazott, a most esküdt tevő katonák jelenléte egyértelmű választ ad, Szlovákiának nem kell félnie a jövőjétől. A szlovák tűzoltók továbbra is segítik Szerbiában a kiterjedt természeti tüzek oltását, közölte a szlovák tűzoltó és mentőszolgálat. Egy szlovák helikopter az elmúlt két napban az ország több pontján is bevetésen volt, többek között Králjevo és Vranje közelében, ahol szerb és román helikopterekkel együtt oltották a tüzet. A szlovák személyzet ez idő alatt 39 alkalommal dobott vizet a tűzre. A szerbiai előrejelzések szerint erős szél várható, ami tovább nehezítheti a védekezést, ezért a szlovák csapat egyelőre készenlétben marad. Az európai Kopernikusz rendszer adatai szerint augusztus 26-áig mintegy 13.920 hektárnyi terület égett le. A szlovák légi tűzoltó egység augusztus 22-én érkezett Szerbiába, és már röviddel a megérkezése után bekapcsolódott a Belgrádtól keletre pusztító erdőtűz oltásába. Az Amerikai Egyesült Államok több mint 3,6 millió dollár, megközelítőleg 3,1 millió euró értékű humanitárius segítséget nyújt Nepálnak, amelyet a héten pusztító áradások sújtottak. Az amerikai külügyminisztérium szerint a támogatás részeként 10 000 árvíz által érintett háztartás akár 3 hónapra elegendő sürgősségi élelmiszer segélyt kap. A szerdai katasztrófa után a hatóságok 682 halott ról, és csak nem 3 000 eltűntről számoltak be, köztük több száz külföldiről. Az eltűntek között 45 nepáli katona, 40 rendőr, valamint 19 bevándorlási és vámhatósági dolgozó is van. Eddig több mint 7500 embert sikerült kimenteni. A mentőcsapatok közben egy vízerőmű alagútjában rekedt dolgozók után kutatnak, ahol akár 100 ember is tartózkodhat.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, napközben fokozatosan kiderül. A hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul. Gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Gázvezeték cseréje miatt számíthatnak útzállatra Somorján a pozsonyi és Szél utcákkal érintkező körforgalomnál. Ideiglenes jelzőtáblák jelzik a közlekedés átalakítását. Útfelújítás miatt járhatatlan a Rasztyiszlavova utca kassán és a déli sugárúton átvezet a kerülő. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Adjon Isten jó napot! Az évközi liturgikus idő 22. vasárnapja van. Szombaton, augusztus 22-én a Deáki Szűz Mária mennybe menetele római katolikus kolostortemplomban a Csemadok által szervezett 10. országos Szent István király ünnepség alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartottak. Igét hirdetett Édes Ákos deáki református lelkipásztor, valamint Balogh Károly atya Vág királyfa és deáki plébániai kormányzója.
1: Mert az a nép és az az ország, amelynek Isten igéjét tiszteletben tartó vezetői voltak és vannak, az mindig is felvirágzott.
2: Ami szent királyom, nem csak a régi sárga lapokból tanít bennünket, hanem örök emlék, hogy egybe vannak az ujjai. Bár különbözőek vagyunk, mint ahogyan az ujjak a kezeken, de egybe kell tartanunk, mondja nekünk ez a szent királyom.
0: Orgonált Zárecki György kántor. Ezt a liturgikus eseményt kínáljuk ma hallgatóinknak.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Krisztusban, kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Itt a Deáki Római Katolikus templomban, erős falak közé, hogy megünnepeljük Szent István királyunk, államalapító atyánknak a napját, ünnepét, külsőleg is. Elsősorban szeretném nagy szeretettel köszönteni nagy tiszteletű, édes Ákos református, tiszteletes urat, kedves Merével, Rékával és a gyülekezeti tagokkal, hogy megtiszteltetek a jelenlétetekkel, és hogy elvégzett az Isten igéjének hirdetését. Továbbá nagy szeretettel köszöntöm Szebelédi Katát, a Magyar Nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, Kis Beátát, a Csemadok országos elnökét, Jakocs Krisztinát, Deáki község polgármesterét és a jelenlévő képviselőket. Egyben köszönjük, hogy ezen a napon szépen minket fogadtatok, és vittétek ennek a napnak a terhét. Továbbá Mézes Rudolfot, a Csemadok nyugati alelnökét és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnökét. Csenger Tibor, a Magyar Szövetség és Nyitrai megye önkormányzatának alelnökét. Takács Ottót, a Csemadok országos titkára. És hát kedves katolikus híveimet is, úgyszintén templomatyával, csekrestéssel és templomtanás csagokkal, és mindannyian, akik eljöttünk erre a napra, deákiakat és vendégeket is, hogy közösen együtt ünnepelhessünk, hogy a mi ünneplésünk egész lehessen, hogy Isten szava gyökeret verjen szívünkbe és tetteinkben megszülessék, most ismerjük el bűnös voltunkat. Jézus Krisztus téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívüket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz szívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátva a bűneinket, vezessen el minket az örök életre. Most pedig megkérem a tiszteletes Ura, végezze el ige hirdetési szolgálatát.
1: Fohászkodjunk! Jöjjön áldás, kegyelem és békesség az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Amen. Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy általam szólani kíván a kedves testvérekhez is, írva található a Szentírásban két helyütt, az Ótestamentumban, Józsué könyve 24. fejezetében, valamint az Új Testamentumban, Máté evangéliuma 22. fejezetében. Az igeverseket és az igehirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa végig. A megnevezett helyen így szól hozzánk Istennek szent igéje. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és fedhetetlenül. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Amen. Milyen tisztelt ügyvédőasszony, tisztelt polgármester, hölgyek és urak, milyen tisztelt vendégek, deákiak, kedves felvidéki testvéreim és tisztelt rádió hallgató testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Történelmi és szent talajon állunk ma itt, Deákin. Azon a helyen, ahol a Prékódex lapjain a legrégebbi összefüggő magyar nyelv emlékünk örökítette át azt az emlékezetnek megrendítő bizonyosságát, hogy por és hamu vagyunk, de Krisztusban feltámadásra és örök életre is hivatott ez a nép. A jubileumi 10. országos Szent István király ünnepség alkalmából azonban nem pusztán a múlt egy kövekből rakott emlékműve előtt hajtottunk az imént fejet, hanem hiszem, hogy mindenek előtt az élő Isten színe elé hozzuk, ami szorongató jelenünket és a bizonytalan jövőnket is. Nemzetünk állam alapításának az ünnepén a biblikus hitvallás szigorú, mégis felemelő tisztaságával kell feltennünk azt a kérdést, hogy miben van a mi megmaradásunk, illetve mi az az alap, amelyen megállhat a magyar nép a széteső Európában. A Szentírásból az imént két helyről olvastam fel az igeverseket, s tudva lévő, hogy Mózes, a nép vezetője, aki által Isten Egyiptomból megszabadította az ő népét, Mózes halála után úgy szoktuk említeni, hogy a legelső bíra, Józsué vette át a nép vezetését, és aztán az ő vezetésével kell át a zsidó nép a Jordán folyón, és foglalják el az új hazát, a régi új hazát, az ígéret földjét. Józsuénak az emberi logika szerint fizikai erőre, fegyverekre és tapasztalt hadvezérekre lett volna a legnagyobb szüksége. A Szentírásban azonban egy megrendítő kijelentést olvasunk Józsuéról. Józsué Nún fia pedig megtelt bölcs lélekkel. Drága ünneplő testvéreim, Isten nem kardot ad először a honfoglalásra készülő hadvezér kezébe, hanem az ő írott igéjét, bölcsességet és értelmet. Mert vezetni a szülőföldet és megtartani mindig csak úgy lehet, ha a vezetőt és a népet is a Szentlélek vezeti. Ez nem emberi okoskodás, ez nem emberi bölcsesség, nem is diplomáciai ravasság, hanem egyedül Isten ajándéka. Józsué pontosan ismerte az ő elődjének a nagyságát, de ismerte a népének kemény nyakúságát is. És félt. Bizonytalanságban volt, mert látta az előtte tornyosuló akadályokat. Istenünk mégis gyengét szeretettel bátorította, és azt mondta Józsuénak, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled leszek minden úton, amelyen jársz. Józsué pedig félelmeit legyőzve helyt állt, mert igazodási pontjai a közéletben és a magánéletében is egyaránt az Isten igéje volt. Szent István királyunk pontosan ezt a józsuéi utat választotta. Nem egy idegen kultúra bábja volt, hanem az a sziklára, kősziklára építő államférfi, aki felismerte, hogy a megmaradás egyetlen záloga a Krisztushoz való hűség. Nem a múlékony politikai szövetségekre, hanem a kősziklára, Krisztusra építette a magyar államot. És ezáltal olyan szilárd államszervezetet teremtett, amely átvészelte a tatárjárást, a török hódoltságot, és a történelem minden szélviharát kibírta. Mert az a nép és az az ország, kedves ünneplő testvéreim, amelynek Isten igéjét tiszteletben tartó vezetői voltak és vannak, az mindig is felvirágzott, és azt Isten ezután is fel fogja virágoztatni. Ezért is bátorkodtam felolvasni még Máté evangéliumából a szeretet kettős parancsolatát, amelyben egy farizeus kérdésére, ami megváltunk Jézus Krisztus, nem egy közigazgatási, nem is egy jogi választ adott, hanem az evangélium lényegét mondotta el. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Hisszük, hogy Szent István királyunk élete, életpéldája összhangban volt Jézus példabeszédével. Azért, mert nem csupán elméleti tényként kezelte ezt a törvényt, a szeretet kettős törvényét. Nem csak hallotta az igét, hanem meg is valósította, illetve életformává tette azt. Tudjuk róla, hogy szigorú és határozott uralkodó volt, de a döntéseit Az Istenbe vetett bizalom és az emberek iránti felelősség hatotta át. István királyunk tudta, hogy a hatalom akkor érték, ha a gyengét védi, és az erő csak akkor szent, ha Krisztus törvényét szolgálja. Ma ezen az ökumenikus istentiszteleten ki kell mondanunk, Isten és fele barátunk szeretetének evangéliumi fundamentuma nélkül minden nemzetépítő munka, minden politikai törekvés és minden kulturális küzdelem csupán szalma, amelyet a történelem szele könnyen elfúj. Nekünk ma 2026-ban is óriási a felelősségünk, szinte prófétai felelősségünk van abban a tekintetben, hogy kimondjuk az igazságot a minket körülvevő világról. Tisztelt ünneplő közösség, kedves testvérek! Sajnos Európa ma egy mély szellemi és morális válságban van. És az Európai Unió meglátásom szerint személyes tragédiája, hogy miközben az alapfogalmai, mint az emberi méltóság, vagy az egyes egyén, a személyek autonómiája és az igazságosság, bár a keresztény civilizáció talaján születtek meg egykoron, az Európai Unió jelenlegi intézményrendszere tudatosan, mintha tagadná ezeket a gyökereket. Joseph Weiler, a Cambridge-i Egyetem jogtudósa, professzora találóan írja, hogy a vallási és civilizációs semlegesség téveszméje nem értékpluralizmust, hanem szellemi önfeladást, történelmi tagadást és identitásvesztést szül, mert a kultúrák nem csereszabatosak. Egy keresztény gyökerű civilizációban természetes és magától értetődő, hogy a jogrend, az állameszme és az erkölcs alapja a Szentírás talaján nyugszik. És a mai nyugati világ tragikus tünete az, hogy a saját gyökereit megtagadva relativizálja a kereszténységet, a keresztény hitet, és megadja magát az idegen ideológiáknak. Ezt látjuk, ez a valóság. Az elnökasszony nagyon találóan mondotta el az ünnepi beszédében azt, hogy nem csupán belső, hanem külső támadások is érnek bennünket. István királyunk a maga idejében, a maga munkájával, hozzáállásával és keresztény életvitelével arra mutatott rá, hogy ezeknek a külső fenyegetéseknek, ezeknek a külső harcoknak is akkor lehetünk győztesei, a kősziklán alapul a mi életünk, a mi hitünk, és így határozottan valljuk 1000 év elmúltával is, hogy egy több mint 1000 éves államként mi keresztény civilizációt akarunk, nem pedig egy gyökértelen káoszt. Nemzeti önazonosságot, rendet és kulturális önvédelmet akarunk, nem pedig azt, amit Nyugat-Európában látunk, szellemi önfeladásból adódó csendes hanyatlást. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Józsué, az egyik első bíra egykoron a népét a döntés kényszerével szembesítette. Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Hiszem, hogy mi valamennyien itt a Kárpát-medencében és a Felvidéken itt vagyunk itthon. Nem idegen föld ez, hanem az Úristentől ránk bízott örökség. És ezt a földet megtartani csak az élő Istenbe vetett hittel lehet ma is. Az üdvösséget, az örök életet Isten ingyen kegyelemből adja Krisztusért, minden hozzájárulásunk nélkül. De az ebből fakadó hitünket, azt viszont már nekünk kell cselekedetekre váltanunk a mindennapokban. Tegyük fel ma a kérdést önmagunk számára, hogy hol tartunk mi a szeretet, vagy a hűség útján. Megtesszük-e azt, ami a mi feladatunk? Hol tartunk ezen az úton, amelyet magyar népünk életében Szent István királlyal és az ő felmenőivel elkezdett bennünk az Úristen? Képesek vagyunk-e mi 1000 év múltával is kősziklára építeni a mi lelki házainkat? Hisszük, hogy Szent István király nem csupán államot alapított, és nem csak törvényeket hozott, nem csak csatákat vívott meg, hanem hitvalló és országában a hit terjedését előmozdító uralkodó is volt, aki a magyar nép sorsát az örök sziklára, Krisztus tanítására akarta alapozni. Ez a mi nagy keresztény királyunk öröksége, és hisszük, ez a mi reménységünk is. Ma is hisszük azt, tisztelt ünneplő közösség, hogy Szent István példája nem egy múzeumi emlék, amit évről évre, ilyenkor egyszer a kirakatban megmutogatunk másoknak. Szent István király életpéldája ma is egy zsinór mérték, Krisztushoz tartozni, a családokat védelmezni, az egyházat építeni, és a megpróbáltatások idején is hűségesnek maradni a magyar szóhoz, és a mi keresztény hitünkhöz, kultúránkhoz. Ma azért kell imádkoznunk, hogy az Úristen adjon nekünk is bölcs lelket, kérlelhetetlen tisztánlátást és megalkuvás nélküli bátorságot, hogy itt, Deákin, és az egész Kárpát-medencében elmondhassuk, jöjjenek bármilyen viharok, törjenek ránk akármilyen korstílusok, eszmék, de mi az ősök Istenét szolgáljuk. Krisztus kősziklájának alapján állunk, és ezen a fundamentumon kívánjuk tovább építeni népünk és nemzetünk jövőjét, sorsát is. Végül nemzeti ünnepünkön Szent István király imádságának szavai legyenek számunkra is könyörgéssé, egymásért, önmagunkért és a mi magyar népünkért, hazánkért. Gyertek testvéreim, imádkozzunk Szent István király szavaival. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha reát találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek, taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel hozzád. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és a mi református himnuszunk, a 91. Zsoltár első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva.

0: Biztos van, kedves testvérek, innen és határon túl is, rádióhallgatók, mindannyian, akik ünnepélyes alkalmakkor eljöttetek el gyönyörű templomokba. Ma hallottuk Krisztusnak a legmélyebb óhaját, az utolsó vacsora terméből, hogy mindannyian egyek legyenek. Amikor az Úr ezt kimondta az ő főpapi imájában, már az árulásnak a árnyéka ott volt. Elvész a karióti Júdás. Meg akarja tartani azokat, akik körülötte vannak, bár tudja, hogy pár pillanat múlva szét fognak szélenni. De az utolsó vacsorának, ennek a kis teremnek az ajtaja kitárul az egész világ felé. És hát Krisztus óhaja több, mint óhaj. Megvalósítható és bizalmat adó pillanat mindannyiunk számára. Akik ma is azért jöttünk itt össze, hogy Krisztusnak ezt az óhaját próbáljuk megvalósítani. Testvérek, föl kell tennünk a kérdést. Mi alapján tudunk eleget tenni a mi Urunknak? Hogyan tudunk egyek lenni? Valaki azt mondja, összetartó erő az, hogy egy családba tartozzok. De hát őket választottam, hogy együtt legyünk. Beleszülettem egy családba. Az, hogy van egy szép cím, meg tudjuk együtt mutatni külsőleg, az az egyik dolog. De a másik dolog a belső összetartozás. Krisztus nem azt óhajtja, hogy uniformizálva legyünk, hanem hogy belsőleg legyünk egyek. És ennek különös mélysége van akkor, ha ilyen alkalmakkor találkozunk különböző felekezetéje, innen és határon túlja, akik ugyanazt a szép nyelvet beszéljük. Ezen a szép napon, ahol Szent István király számunkra megtestesíti azt a gyönyörű egységet, azt a krisztusi egységet, ami szeme előtt volt, amikor, ha kellett, kardot ragadott, de ha kellett, keresztet is, hogy egységet hazát alapítsam. Amikor 1083-ban fölnyitották az ő sírját. Ugye azt mondja a legenda, hogy csak a jobb keze maradt meg éppen. És a tovább beszéli a legenda azt is, hogy ezen a napon egy Merkúriusz nevezető apát csöndességében ellopta Szent István király kezét. Sokáig az ő házi templomában őrizték Dubrovnikban. Majd később visszaszerzi Szent László, de aztán megint elkallódik, és majd Mária Terézia hozza onnan vissza végleg, és visszaadja a magyaroknak. De ha megnézzük ezt a Szent István királyi kezet, akkor azt vesszük észre, hogy az összes súlya egybe van. És így, ami Szent Királyon nem csak a régi sárga lapokból tanít bennünket, nem csak a régi csatáknak a emléke van bennünk, hanem örök emlék, hogy egybe vannak az ujjai. Bár különbözőek vagyunk, mint ahogyan az ujjak a kezeken, de egybe kell tartanunk, mondja nekünk ez a Szent Királyunk. Ezért hát Krisztus óhaja, ami királyunk verejtéke, és még annyi szent példaképünknek a óhaja ez. Mai nap legyen annak bizonyítéka, hogy tettünk érte valamit. Amen. Most pedig álljunk mindannyian fel, mondjunk el közösen az Úr imáját. Mi Atyád, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Most pedig az ima után következzék a református egyház éneke.
1: Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és a 42. Zsoltár első versét énekeljük, talán a római hitvallású testvérek is éneklik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.

Szombaton, augusztus 22-én a Deáki Szűz Mária mennybe menetele római katolikus kolostor templomban a Csemadok által szervezett 10. országos Szent István király ünnepség alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartottak. Igét hirdetett Édes Ákos, deáki református lelkipásztor, valamint Balogh Károly atya, Vág királyfa és deáki plébániai kormányzója. Orgonált Zárecki György kántor. Ennek az eseménynek a hangfelvételét hallották. Vallási műsoron katolikus kiadása véget ért. Adásunkat holnap hétfőn 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
1: Gedő Ágnes
2: és Somogyi Viktória. Műsorunk tartalmából: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot, Makrickész bíboros homíliája. Gelegerjesek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket, lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel 500 000 hívő előtt olvasták fel.
3: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
2: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasznagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát a Częstochovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikael Klepacz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta: Lengyelország királynője, ígérjük! A jasznagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó

0: Pa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére.
1: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros humíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Rolandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makricka bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makrickas bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert, és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítsa meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket, zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Rolandas Makrickas bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az orosz ortodox egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb, csodatívő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált.
1: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő támogatásáról biztosította Igor Simkót a Kassa megyei elnöki posztra. A részeredmények szerint elutasíthatják az EU csatlakozási tárgyalások újraindítását Izlandon. Meleg napsütéses nap vár ma ránk 32 fokos csúccsal. Jó reggelt kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök teljes támogatásáról biztosította Igor Simkót, a Kassai önkormányzati kerület elnöki posztjának jelöltjét. Fico ezt a Kassa vidéki járásban található Csányban jelentette be, ahol a megyei képviselőjelölteket is bemutatták. A kormányfő szerint Simko személyében 8 politikai párt támogat egy jelöltet, aki ezzel egyesítette a baloldali és a nemzeti politikai erőket. Fico Simko parlamenti tapasztalatát is kiemelte. A jelölt azt mondta, minden kassai járásban megállapodást kötött a választókkal, amelyben a regionális különbségek felszámolását is vállalja. A megyei elnöki posztra összesen 6-an nyújtottak bejelölést, a végleges névsor a megyei választási bizottság regisztrációs folyamatának lezárása után válik ismerté. A megyei és önkormányzati választásokat október 24-én tartják Szlovákiában. A szlovák tűzoltók továbbra is segítik Szerbiában a kiterjedt természeti tüzek oltását, közölte a szlovák tűzoltó és mentőszolgálat. Egy szlovák helikopter az elmúlt két napban az ország több pontján is bevetésen volt, többek között Králjevo és Fránya közelében, ahol szerb és román helikopterekkel együtt oltották a tüzet. A szlovák személyzet ez idő alatt 39 alkalommal dobott vizet a tűzre. A szerbiai előrejelzések szerint erős szél várható, ami tovább nehezítheti a védekezést, ezért a szlovák csapat egyelőre készenlétben marad. Az Európai Kopernikus rendszer adatai szerint augusztus 26-áig mintegy 13.920 hektárnyi terület égett le. A szlovák légitűzoltó egység augusztus 22-én érkezett Szerbiába, és már röviddel a megérkezése után bekapcsolódott a Belgrádtól keletre pusztító erdőtűz oltásába. 8. Hákon az új norvég király tegnap először intézett televíziós beszédet a nemzethez, miután édesapja 5. Harald király pénteken 89 éves korában elhunyt. Az 53 éves uralkodó méltatta apját, kiemelve az értékei és kötelezettségei iránti hűségét. Meghatottan beszélt arról is, hogy ezrek gyűltek össze az oszlói királyi palota előtt, ahol virágokat és gyertyákat helyeztek el az uralkodó emlékére. Megemlékezett szülei házasság évfordulójáról is, majd édesapjának azért mondott köszönetet, mert jó apa volt számára és testvére Márta Lujza hercegnő számára. 8. Hákon kedden teszi le az alkotmányban előírt esküt a norvég parlamentben. Feleségével, Mette Marit királynéval nem koronázzák meg őket, mivel Norvégiában 1908-ban eltörölték a koronázást. A tegnapi népszavazás részeredményei szerint a csatlakozási tárgyalások újraindításának ellenzői kerültek szűk előnybe Izlandon. A megszámolt szavazatok 50,1%-a a tárgyalások folytatása ellen, 49,9%-a pedig mellette szólt. Eddig 76.339-en szavaztak nemmel, míg 75.904-en támogatták a tárgyalások újraindítását. Reykjavik valamennyi választó körzetében már összesítették a voksokat, és még 4 olyan körzet eredménye hiányzik, ahol inkább az elutasítás támogatói vannak többségben. A végleges eredménybe a korábban leadott szavazatokat is beleszámítják. A szavazóhelyiségek szombaton este 10-kor zártak, exit poll nem készült, a végleges eredményre pedig várhatóan ma délig kell várni. Izlandon nincs részvételi küszöb, a népszavazáson a leadott szavazatok egyszerű többsége dönt. Az izlandi közszolgálati média hírei szerint a délelőtt folyamán magasabb volt a részvétel, mint a legutóbbi parlamenti választásokkor.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, napközben fokozatosan kiderül. A hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul. Gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Gázvezeték cseréje miatt számíthatnak útzállatra Somorján a pozsonyi és Szél utcákkal érintkező körforgalomnál. Útfelújítás miatt járhatatlan a Rasztyiszlavova utca Kassán is, a déli sugárúton átvezet a kerülő. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
3: Köszöntöm a Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Simon Szabolcs nyelvészt, a Komáromi Selye János Egyetem oktatóját. Beszélgetésünk témája Dél-Szlovákia kétnyelvűsége lesz, tehát az, hogy az itt élő magyarok identitásához hozzátartozik-e az anyanyelv, ennek ismerete és használata, illetve a nyelvjárások identitás megőrző szerepe. Kezdjük talán az identitás kérdésével. A szlovákiai magyarok körében végzett szociológiai felmérésekben gyakran előbukkan az a jelenség, hogy a megkérdezettek közül sok személy nemzetisége már nem magyar, de az anyanyelve még az. Itt talán lélektani okok játszanak közre, hogy mégiscsak a kérdésben ott van, hogy az anyámnak a nyelve. Ön mit tapasztal, hogyha ilyen kutatásokat lát vagy hall?
4: Igen, valóban nagyon érdekes ez a kérdés. Több szociológus szakember föltárta ezt a tényt, hogy a szlovákiai magyarok anyanyelve az tehát nagyobb arányú, mint a szlovákiai magyarok nemzetisége. Tehát különbség van e között a két tényező között, nem fedik egymást. 1970 körül ez a különbség, az anyanyelv és a nemzetiség megvallásának az aránya úgy nézett ki, hogy körülbelül a szlovákiai magyarok 8,5%-a kának több volt, tehát több volt a magyar anyanyelvű, mint a magyar nemzetiségű. Mára ez 9,5%-a a szociológusok véleményei alapján.
3: Tehát nőtt ez az arány.
4: Igen,
3: ez a különbség.
4: Ez az olló fokozatosan nyílik szét, és ugyanakkor erre a tényre a saját kutatásaim is fényderítettek. Nagyon érdekes volt követni azt, hogy hogyan igazolódik ez például Komárom esetében, Érsekújvár esetében. Tehát kimutatható az, hogy a saját mintavételemmel, a saját kutatásaimmal szintén igazolható, hogy ez a különbség nagyobb, mint 6%-os. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy az a minta, amellyel én dolgoztam, az nem tekinthető reprezentatívnak, ugyanakkor egybecseng ezzel az adattal. Érdekes megjegyzés, illetve érdekes vélekedése van Gyurgyik Lászlónak a kérdésről. Azt mondja, hogy ez tulajdonképpen nem csak Szlovákiában érvényes, hanem általában a régióban, hogy a nemzeti kisebbség esetében az anyanyelv megvallása az erőteljesebb, tehát több a magát adott anyanyelvűnek tekintő, mint nemzetiségűnek tekintő, és minél drámaibb ez a különbség, annál kevésbé tekinthető szilárdnak a nemzeti identitása egy-egy kisebbségnek. Ellenkezőleg minél kisebb ez a különbség, annál inkább konzisztensebben vallják magukat adott nemzetiségűnek a beszélő közösség tagjai.
3: Ezt a jelenséget tehát ismerik a nyelvészek, ismerik a demográfusok, de vajon pszichológusoknak is nem kellene ezzel a jelenséggel foglalkozniuk? Mert ugye tény, hogy a nyelvhasználatot sok tényező befolyásolja a mindennapi életben. Tehát a lakóhely, hogy az ember egy faluban lakik, kisvárosban vagy nagyvárosban, és hogy ott a lakosság többségének ugye milyen az anyanyelve, aztán a munkahely befolyásolja. Tehát, hogy az ember például tanár egy magyar iskolában, ahol egyértelműen a magyar nyelven, magyar nyelvet használja, vagy pedig hivatalnak mondjuk egy szlovák hivatalban. Aztán a család. Ugye a család összetétele, hogy egy nemzetiségű, vagy pedig több nemzetiségű a család. És az iskola. Tehát az alapiskola, a középiskola, illetve már aztán az egyetem. Tehát ezek a tényezők, ezek nagyon színessé vagy tarkává teszik ezt a képet.
4: Valóban így van, hogy ezek nagyon érdekes kérdések, és hogyha a lélektani egyéni, az adatközlő, vagy a beszélő egyéni életére vonatkozó kérdéseket vesszük, akkor én ezek közül azt emelném ki elsősorban, hogy nagyon jó lenne, hogyha propagandával, hogyha ismeretterjesztő előadásokkal, egyéb felvilágosító célú programokkal a kisebbség, konkrétan a magyar kisebbség tudatára adnák a szakemberek azt, hogy nagyon nagy érték a kisebbségi nyelv megtartása, és hogy célszerű a kisebbségi nyelvet megőrizni, tovább hagyományozni. A kisebbségi nyelv is egy sajátos kultúra, és a kisebbségi nyelv megtartása is egy kultúra megtartását jelenti. És hát számtalan fölmérés szól arról is, hogy nem jelent igazából hátrányt az érvényesülés tekintetében az, ha valaki megőrzi a saját kisebbségi anyanyelvét, és hogyha azon művelődik, és hogyha azt hagyományozza tovább. Tehát valóban így van ez, hogy sok tényező befolyásolja, ugyanakkor nagy-nagy érték egy-egy kisebbségi nyelv is.
3: Csak hogy ehhez kell egy ilyen társadalmi hangulat is, ugye nem akarok elmenni a politika felé, de azért nagy mértékben a kisebbség identitás tudata attól is függ, és ehhez kapcsolódik természetesen a nyelvhasználat, illetve a nyelv megőrzése, hogy milyen a politikai légkör. Tehát, hogy toleráns-e, vagy pedig nagyon erős például a nyomás a kisebbségekre. Mert ez egy nagyon komoly lélektani tényező is, azt hiszem.
4: Valóban így van. Ez is nagyon fontos, hogy milyen a politikai légkör. Ugye egy dolog az, hogy mi történik a felsőszintű politikában is, milyen folyamatok zajlanak le éppen. A másik dolog az, hogy milyen a közhangulat, hogy vélekednek a hétköznapi beszélők, hogy vélekednek a hétköznapi dolgokat végző emberek ezekről a kérdésekről, tehát mennyire toleránsak a többségi nemzet tagjai a kisebbségi nemzet tagjaival, illetve a kisebbségi nyelvhasználattal. A kérdőíves felmérésben, amelyet lefolytattam, ebben is vannak adatok, és hát általánosságban azt lehet mondani, hogy azok az emberek, akik szlovák kérdőívet töltöttek ki, illetve szlovák identitásúnak és szlovák anyanyelvűnek vallották magukat, azok eléggé toleránsak a magyar kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatban, és elismerik azt, hogy ez tulajdonképpen érték. Ugyanakkor egy másik kérdésben adott válaszaik alapján azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy kell, hogy elsajátítsa a szlovák köztársaság állampolgára az államnyelvet. Ebben szigorúbbak, mint a magyar adatközlők. Magyar adatközlőktől is vannak adatok. Természetesen a magyar kisebbség tagjai ezekben a kérdésekben nem annyira szigorúak, nem annyira tekintik lényegesnek az államnyelvnek, főleg a tökéletes elsajátítását.
3: És akkor itt jutunk el az úgynevezett többnyelvűség kérdéséhez, ugye, hogy a nyelvész szerint el lehet-e sajátítani az anyanyelven kívül például az anyanyelvet is, illetve az államnyelvet egy magas szinten?
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Simon Szabolcs nyelvészt, a Seje János Egyetem docensét Nagy Ildikó kérdezi.
3: Tehát ez a kulturáltságtól függ-e, hogy ki milyen szinten beszéli a saját anyanyelvét, most beszéljünk a köznyelvről mondjuk, és hogy egy ugyanilyen szinten elsajátíthatja például a szlovákot az államnyelvet.
4: Igen, én azt gondolom, hogy igen, elsajátítható az államnyelv, erre nézve is vannak különféle kutatások, ugyanakkor kicsit paradox a helyzet, hogy egy nagyon jó minőségű anyanyelvi képzés igen pozitívan tudja befolyásolni az államnyelv elsajátításának a szintjét is. Ugyanakkor a szlovákiai magyar beszélő közösség az nem egy homogén csoport, hanem ugye vannak olyan területek, ahol az államnyelv elsajátítása nem okoz problémát a nagyobb városok közelében, ugyanakkor mondjuk a Csallóközben, a kompakt nyelvterületeken ez nagyobb problémát jelenthet, de én azt gondolom, hogy a felmérések alapján is elmondható az, hogy a szlovákiai magyarok el tudják sajátítani az államnyelvet megfelelő színvonalon, olyan színvonalon, hogy azt munkanyelvként tudják alkalmazni magas szinten, és hát szerintem nem lehet egyéb cél az általánosságban, mint a másodnyelvi vagy államnyelvi folyékony kifejezőkészség. Nem kell az, hogy abszolút tökéletessé fejlessze a magyar anyanyelvű, a szlovák nyelv tudását.
3: Igen, itt megint attól függ talán, hogy hol dolgozik az ember, ugye milyen beosztása van, a munkahelye, a lakóhelye milyen, és így tovább, tehát ezek a tényezők befolyásolják ezt a nyelvtudást.
4: Így van. Elég magas egyébként azok aránya a kérdőíves fölmérés alapján, akik az államnyelv ismeretéről úgy vélekednek, hogy mindenkinek igazából az egyéni szükségletei szabják ezt meg, illetve az, hogy társadalmi munkaköri beosztásából adódóan mennyire van rá szüksége. Ennek a véleménynek a képviselete viszonylag erős a kérdőívben természetesen.
3: Igen, akkor ezt most ilyen mindennapi nyelvre lefordítva tulajdonképpen lehet, hogy kétfajta nézet ütközik. Az egyik az, hogy hát én úgyis egész életemet itt élem le a faluban, vagy ebben a városban, elég, ha a magyart jól beszélem, és valamennyire tudok szlovákul. A másik szemlélet pedig az, hogy azért adom szlovák iskolába a gyerekemet, bár én magyar vagyok, hogy majd jobban tudjon érvényesülni. Ugye ez a nézet, vagy ez a vélemény, hogy majd jobban tudjon érvényesülni, azt hiszem, hogy ez elég erősen él a szlovákiai magyarságban.
4: Igen, van egy ilyen vélekedés is, hogy az érvényesülés az egy nagyon fontos szempont a tekintetben, hogy milyen iskolát választ a gyerekének a szülő. Az a helyzet, hogy nincs kizárva az, hogy bizonyos mértékben valóban azok a gyerekek, akik ráadásul megfelelő intelligenciával rendelkezik, készségekkel, a képességekkel ahhoz, hogy elsajátítsák gyorsan a másodnyelvet, a szlovákot, azok lehet, hogy nagyon jó nyelvi, bizonyára nagyon jó nyelvi készségekre tesznek szert, ugyanakkor azonban ennek megvan a maga ára, nagyon magas árat kell ezért fizetni, mert másrészről, ami az identitásukat illeti, meglazul az identitás tudatuk nyilván, egy másféle kulturális hatás éri őket, egy másféle nevelési szemlélet, és szerintem ez túl magas ár annak érdekében, hogy megtanuljanak úgymond nagyon kiválóan, vagy tökéletesen szlovákul.
3: Most ugye azokról beszélünk, akik magyar gyerekekként szlovák iskolába járnak.
4: Így van.
3: Érdekes, hogy például angolul, vagy bármilyen idegen nyelven meg tudnak tanulni a magyar iskolába járó gyerekek is, a szlovák iskolába járó gyerekek is. Tehát ott nincs ilyen nehezítő, vagy kizáró tényező, hogy vagy csak így, vagy csak úgy. Ön ezt nyelvészként észleli, tapasztalja, akár az egyetemen is?
4: Igen, én azt gondolom, hogy ebben kétféle tényező játszik nagyon fontos szerepet. Igen, magas az angol nyelvnek a presztízse, és... Igen, fontosnak tartják általában a tanulók, a fiatalok, hogy elsajátítsák az angolt. Divat is, egyféle divat is angolul tanulni. De a másik tényező az, hogy igazából az angol nyelvtudás szintjével nincsenek olyan magas elvárások, mint a szlovák nyelvtudás szintjével kapcsolatban. Ezért azok, akik angolul intenzíven tanulnak, jóval sikeresebbnek érzik a nyelvtudásban való előrehaladásukat, mint azok, akik szlovákul, és ráadásul, ha nincs megfelelő környezet a nyelv elsajátítására, akkor ugye ez nehézkesebb lehet. Csak az iskolai szlovák nyelvtanulás az nem elég ahhoz, hogy valójában magas szinten elsajátítsa a beszélő, vagy ideális szinten a szlovák nyelvet.
3: És akkor itt most elérkeztünk egy nagyon fontos és nagyon érzékeny ponthoz, vagy témához, a szlovák nyelv oktatása a magyar iskolákban. Ez egy nagyon régi probléma, hogy talán nem jó módszerrel oktatják a szlovákot a magyar iskolában. Volt valamikor évtizedekkel ezelőtt két pedagógus, és kidolgoztak egy úgynevezett Scabella-Bona módszert, amelyik úgy tűnt, hogy nagyon jó lesz. Tehát pici kortól, tehát 6 éves, 7 éves kortól már Búcson, és nem tudom, melyik volt még a másik iskola. Tehát az általános iskola alsó osztályaiban is már jól meg tudták tanítani a gyerekeket szlovákul, ugye beszélni, tehát nem nyelvtan tanítottak, hanem beszélni tanítottak, aztán ez a módszer valahol megállt, megakadt, nem volt állami támogatás, nem voltak tankönyvek, és így tovább. Tehát nem az a gond, vagy az a baj, hogy talán a szlovák nyelv oktatása nem jó módszerekkel történik? Tehát, hogy nem a nyelvtanra, nem az irodalomra kellene a hangsúlyt fektetni, hanem inkább a beszédre?
4: Ez egy nagyon súlyos kérdés, és időről időre fölmerül, hol nagyon hangsúlyosan, hol kevésbé. Sok kísérletezés volt a tekintetben, hogy is kellene magasabb szintre helyezni a szlovák nyelvtudását a szlovákiai magyar gyerekeknek. Én ezzel a kérdéssel speciálisan nem foglalkozom, de természetesen nyelvészként, illetve anyanyelvi didaktikát is oktató pedagógusként figyelem ennek a problémának a megoldását, és hát azt gondolom róla, hogy valójában az eddigi módszerek valójában nem vezettek eredményre, de állandó oktatási reformok vannak. Jelen pillanatban is egy ilyen reform időszakát éljük, és hát új alapokra helyezik a szlovák nyelv oktatását is, új elveken. Ennek kísérleti előzményei is vannak, és hát én csak bízni tudok abban, hogy valóban egy játékosabb, szabadabb a kommunikációra jobban fókuszáló szlovák nyelvoktatás az eredményesebb lehet.
3: Jó, akkor térjünk rá a magyar nyelvre, és a magyar nyelv használatára, és a magyar nyelv oktatására. Létezik-e szlovákiai magyar köznyelv? Tehát olyan köznyelv, amelyik például lényegesen különbözik mondjuk a többségi, a magyarországi magyar köznyelvtől.
4: Igen, a magyarnak Szlovákiában olyan változata van, amelyet úgy nevezünk, hogy a magyar nyelv szlovákiai változata. Ez a szlovákiai változat, a magyar nyelv szlovákiai változata, ez annyiban tér el az anyaországi magyar nyelvtől, hogy egyrészt általánosságban nyelvjárásiasabb, tehát több nyelvjárási jelenség fordul benne elő, mint az anyaországi változatokban, másrészt pedig színezi az államnyelvnek a különféle jelenségei. Elsősorban ezt a szókincs területén lehet érzékelni, illetve kimutatni. Tehát igen, van.
3: Hajdanán 10-15 évvel ezelőtt a Pátria Rádióban volt egy műsor, az volt a címe, hogy a jaffás és a kofolás. És beszélgetett ebben a műsorban egy szlovákiai magyar nyelvész és egy magyarországi rádiós kolléga, akik pontosan erről beszélgettek, hogy mind a ketten a magyar nyelvet használják, és hogy mi a különbség a két nyelv között, tehát hogy a szókincsben milyen változatosság vagy változékonyság van, milyen magyarországi intézmények vannak, amelyek Szlovákiában vagy nincsenek, vagy egészen másképp vannak megnevezve, és hogy vajon ezeknek a magyarországi megnevezés átvétele a szlovákiai magyar nyelvbe helyes vagy helytelen. Most például egy konkrét példát mondok, és hogy néha a magyar hallgató, a szlovákiai magyar hallgató vagy olvasó nem is tudja, hogyha olvas egy magyar újságot, hogy milyen intézményről van szó. Tehát, hogy vannak olyan intézmények, amelyeknek a, mondjuk a kúria Magyarországon, ami nálunk a legfelsőbb bíróság, ugye, tehát, hogy ezeket a különböző intézmény neveket feltétlenül kellene nekünk, szlovákiai magyaroknak ismernünk.
4: Igen. Tény és való, hogy a nyelvek érintkezése folytán a nyelvek között átvétel van, tehát a nyelvek között mozgás van egyszerűen. Különféle szókészleti elemek, kifejezés, formák kerülnek át az egyik nyelvből a másikba.
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Simon Szabolcs nyelvészt, a Seje János Egyetem docensét Nagy Ildikó kérdezi.
4: Általában ennek az iránya a többségi nyelvből a kisebbségi nyelv felé, de fordítva is bizonyos mértékben megtalálható. Úgyhogy a szlovák nyelvből különféle kölcsönelemek kerülnek át a magyarban, vannak az, amelyek már rendszer szintűek, beépültek tartósan a rendszerbe, és a magyar nyelv rendszerébe is megtalálhatók ott, úgyhogy ez egy természetes jelenség, a nyelvek kölcsönhatása, egymásra hatása, kontaktus hatás. Valóban így van, hogy vannak olyan intézmények, amelyek megnevezése más az anyaországban és más itt Szlovákiában. Ugyanakkor elmondható, hogy ezek a megnevezések mind a két változatukban, az anyaországiban is és a kontaktus változatukban, a szlovákiai változatukban is megfelelők. Megfelelő módon elégítik ki a beszélők igényeit. Néhány példát mondanék is erre. Ott van például az alapiskola szavunk, amely például egy kalk, egy kölcsönszó a szlovákból, ugye tükörfordítása a szlovák základnáskola szónak. Igen. Ugyanakkor nagyon el van terjedve hazanyi viszonylatban, benne van tartalmazza például a magyar helyesírási szabályzat is, helyesírási kézikönyv, szótárak természetesen. Tehát igazából egy, hogy úgy mondjam, teljesen szalonképes szóról van szó. Ugye más a motiváltsága, mint a magyarországi megfelelőnek, az általános iskolának, de azt gondolom, hogy igazából egy nagyon jó szó, hogy így mondjam, hiszen valóban azt jelenti, hogy alapozó iskola, olyan, ami megalapozza a műveltséget, írni, olvasni, számolni, tanítja elsősorban a gyerekeket, és hát a későbbiek során vannak olyan iskolák, amelyek általános műveltséget nyújtanak, úgyhogy ebből a szempontból ez egy szerencsés megnevezés. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy az alapiskola az teljes mértékben ugye szalonképes. Vagy egy nagyon érdekes újabb példát is mondhatnék. Van egy olyan szavunk, ugye, hogy kulcs, a számítógépes hordozó, tároló eszköz megnevezésére. Ennek a magyarországi neve, elterjedt neve pendrive, idegen kifejezéssel nevezik meg. Én azt gondolom, hogy a kulcs az, ez egy jóval alkalmasabb megnevezés, mint a magyarországi, hiszen motiválsz is. Picit funkcióbeli hasonlóság van a számítógépes kulcs és a zárakat nyitó kulcs között, hiszen mind a kettőt beszúrjuk valamilyen lyukba. Ugyanakkor a számítógépes kulcs az megnyit egy új világot a számunkra, ugye azt a világot, ami az adathordozón van, az adatok világát, úgyhogy teljesen megfelelő, ugyanakkor magyar és jól használható. Ha szabad mondanom, akkor a nyelvi gyakorlatomból, életemből egy példát, én amikor először ilyet szerettem volna magamnak venni, éppen Magyarországon tartózkodtam, bementem egy szaküzletbe, és kértem egy ilyen kulcsot, és azt mondták nekem, hogy uram, számítógépes szakember szaküzletben van, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen kulcsot szeretne venni. Hát nagyon kínos volt kimagyarázkodnom, hogy én egy ilyen kis tárolót kérnék, ügyüt, amire adatokat szeretnék eltárolni, és akkor mondták, hogy ezt szeretne, és akkor így sikerült végül is megvásárolnom.
3: És az egyetemisták körében, hisz ott él, ugye ott dolgozik, nem az USB kulcs az elterjedtebb?
4: Igen, az USB kulcsot is használják, az egyetemisták is, de hát ugye az USB kulcs a kulcshoz képest igazából kicsit egy regultálta forma, igen, de ugyanarról van szó, ez is a kifejezések, a szavak élete, hogy rövidülnek, hogy igazából redukálódnak, ugyanakkor a funkciójuk ugyanaz marad, nem lehet a különféle kommunikációs helyzetekben, kontextusokban összekeverni, hogy milyen kulcsról van szó, a kontextus az pontosítja a szónak a jelentését.
3: Jó, és akkor érintsük még a...
4: Igazából ugye formailag redukció, jelentésbelileg jelentéstapadás ez, de nincs semmi probléma a kulcs használatával sem.
3: Akkor érintsék meg egy kicsit a dialektusokat, jó? A nyelvjárásokat, igen, hisz azoknak nagyon-nagyon fontos szerepük van a köznyelvben, illetve hatásuk van a köznyelvre. Nálunk ez hogyan érvényesül, ezt hogyan látja, hogyan tapasztalja? Tehát a szlovákiai-magyar köznyelvben melyik szlovákiai-magyar nyelvjárások hatnak, vagy érvényesülnek leginkább.
4: Igen. Előjáróban talán szükséges lenne megemlíteni azt, hogy a nyelvjárásoknak nincs olyan tekintélyük természetesen, mint a köznyelvnek. A köznyelvnek jóval nagyobb a tekintélye, vagy hát a standardnak, ami egyfajta ideálnak, nyelvi ideálnak tekinthető ideális nyelvhasználatnak. Ugyanakkor azonban nagyon-nagyon fontos változatok, hiszen a köznyelv, vagyis a nyelvjárások is egy-egy mikrokultúrának a lenyomatai. Tehát amikor a nyelvjárásokat őrizzük, és a nyelvjárásokat szeretnénk megtartani, akkor egy-egy mikrokultúrára is kiterjed a figyelmünk, és azzal is foglalkozunk. Ezért nagyon lényeges az, hogy a nyelvjárások kellő megbecsülést kapjanak, és igyekezzen a beszélő közösség ezeket megtartani. Természetesen, ami a...
3: Bocsánat, csak egy nagyon kis kérdést szúrnék idebe, hogy és meg tudjuk tartani?
4: Hát én azt gondolom,
3: hogy... Ilyen a trend, ön mit tapasztal?
4: Igen, én azt gondolom, hogy sikerül megtartani, de előtte még elmondanám azt, hogy nyelvjárási szempontból a szlovákiai magyar nyelvterület le igazából három nagy nyelvjárás nyúlik át Magyarországról. Ezek színezik a szlovákiai magyar nyelvváltozatot, szlovákiai magyar nyelvváltozatot, és hát ami pedig a használatukat illeti, az az érdekes, hogy a közéleti szintereken is, és a magán nyelvhasználatban, a magánérintkezésben is megjelennek a nyelvjárások, ugyanakkor azonban jóval kisebb mértékben, mint például a köznyelv. Tehát lehet mondani, hogy én nem tudom, hivatalokban, utcán, barátokkal beszélve, ismerősökkel beszélve, üzletekben egyaránt megjelennek a köznyelv mellett a nyelvjárások is, de jóval kisebb arányban, mint a köznyelv. Például a hivatalokban természetesen jóval kisebb mértékben jelennek meg, mint a barátokkal való beszélgetésekben, vagy mint az ismerősök megszólításában. A hivatali élet egyébként is egy sajátos nyelvváltozatot, egy szaknyelvváltozatot igényel, de annak ellenére a szlovákiai magyar beszélő közösségben, legalábbis azokon a kutatópontokon, ahol felmérést végeztünk, ott megvannak a nyelvjárások, és erőteljesen megjelennek a különféle nyelvhasználati szintereken. Ugyanakkor, ami a tudásukat illeti, rákérdeztünk arra, hogy a beszélők milyen mértékben ismerik saját bevallásuk alapján a köznyelvet és a nyelvjárásokat, azt kell mondanunk, hogy a kiválóan, nagyon jól, vagy tudom válaszok, azok jóval gyakrabban fordulnak elő a köznyelv esetében, mint a nyelvjárások esetében. Ez a különbség legalább 10%-os ezekben a válaszokban, hogy nagyon jól tudom, vagy kiválóan tudom, nagyon jól tudom, és ehhez képest a másik oldal, hogy inkább nem tudom, egyáltalán nem tudom, ott pedig nő az az oszlop statisztikai szemmel, ahol a nyelvjárások jelennek meg. Tehát jóval nagyobb száma van azoknak a válaszoknak, hogy nem tudom, inkább nem tudom a nyelvjárást, mint a köznyelvnek. Tehát itt megfordul az arány aztán.
3: És ez nem generációs kérdés?
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Simon Szabolcs nyelvészt, a Selye János Egyetem docensét, Nagy Ildikó kérdezi.
3: Nem úgy van, hogy a közép és az idősebb nemzedék még beszéli a nyelvjárást, a fiatalok pedig már nem? A média és minden egyéb hatása miatt?
4: Igen, valóban így van ez, hogy a fiatalabb generáció az inkább választ egy regionális köznyelvet, mint nyelvjárást. Az idősebb generáció az valóban az a réteg, amelyik még tartja, amelyik szívesebben beszél nyelvjárásban. De nagyon érdekes ez a jelenség, hogy van egy ilyen változatunk is, hogy regionális köznyelv. Ez egy olyan változat, ami igazából a beszélt köznyelv és az adott nyelvjárás elemeiből szerveződik, alapja legalábbis a beszélt köznyelv, és ebbe szüremkednek be nyelvjárási elemek és kontaktus változatok, olyan szavak, kifejezések, amelyek a többségi államnyelvből valók, és igazából ebből áll össze a regionális köznyelvnek a kódkészlete, Ugyanakkor azonban a másik két változatból, tehát a nyelvje, adott helyi nyelvjárásból, illetve, illetve az államnyelvből a regionális köznyelve olyan elemek szüremkednek be, amelyek egyrészt szalonképesnek tűnnek, hogy így mondjam, a hétköznapi beszélő ezt úgy mondaná, hogy helyesnek tekinthetők, tehát nagy mértékben elterjedtek, másrészt pedig, ami az államnyelvi hatást illeti, pedig viszonylag magyarosnak tekinthető. Tehát igazából kevésbé érezni rajtuk a kontaktus hatást. Úgyhogy az adatközlőknek, illetve a beszélőknek megvan az a lehetőségük, hogy közéleti vagy nyilvánosabb nyelvhasználati szintereken ezt a regionális változatot választják, és ezzel értekeznek. Ismerik jól ennek a szabályait, hogy hol vannak ennek a határai, meddig mehetnek el a különféle más milyen elemeknek a használatában. Úgyhogy ez egy jó lehetőség, ez a regionális köznyelv, amire válthat a szlovákiai magyar beszélő is.
3: És gondolom, hogy nagyon izgalmas kutatás lehet ezeknek a regionális köznyelveknek a kutatása nyelvész számára is, hisz én laikusként gondolom, hogy ez a regionális köznyelv nyilván más Nyugat-Szlovákiában, egy kicsit más Közép-Szlovákiában és egy kicsit más Kelet-Szlovákiában, pontosan azért, mert az ottani nyelvjárások is, ugye, vagy ezek az egyes nyelvjárások is különböznek egymástól.
4: Igen, teljesen igaza van. Más a nyugat-szlovákiai regionális köznyelv, ahol ugye a Csalló-Közi-Szigetközi nyelvjárás színezi a regionális köznyelv elemeit. Ugyanakkor másmilyen Közép-Szlovákiában, ahol elsősorban a Palóca maga változataival színezi a regionális köznyelvet, és megint más ugye Kelet-Szlovákiában, ahol az észak-keleti nyelvjárás színezi a regionális köznyelvet, és hát megjegyezhetjük, hogy nem drámai a különbség ezek között, a regionális köznyelvek között, de azért van, és hát mindegyik a maga nemében így szép és érdekes.
3: És kutatják ezeket a területeket ön és más szlovákiai nyelvészek?
4: Igen, szerencsére elmondható az, hogy a szlovákiai magyar kétnyelvűség kutatásokkal foglalkozó szakembereknek a száma ma már jóval nagyobb, és sok kutató kutatja a szlovákiai magyar nyelvhasználatot, a kétnyelvűséget, és nagyon, nagyon érdekes és nagyon szép eredményeket érnek el ebben a kutatók. Kiemelném például Lansdják István munkásságát, Szabó Mihály Gizella munkásságát, akik az elsők között kezdték a szlovákiai magyar kétnyelvűséget vizsgálni különféle szempontokból, különféle területeken. De ma már jó néhány más nevet is megemlíthetnék mellettük.
3: És akkor lehet, hogy ez a jövő útja, tehát, hogy a regionális köznyelvben őrződik meg a nyelvjárásoknak egy bizonyos szintje vagy foka, meg a szlovákiai magyar köznyelvnek is egy bizonyos szintje, és ez így marad meg, tehát ez talán nem fog már, meg ahogyan is említette, tehát az államnyelvből lefordított szavaknak is, tehát ez egy ilyen keveréknyelv lesz tulajdonképpen, amelyik jellemez, és jellemezni fog bennünket, szlovákiai magyarokat.
4: Igen, én azt gondolom, hogy a regionális nyelvváltozatoknak megvan a maguk szerepük, azok nagyon fontos változatok, ugyanakkor megmarad bizonyos mértékben nyilván a helyi nyelvjárás is, ugyanakkor a helyi nyelvjárás is másmilyen lesz, mint volt az régen. Ahogy alakul az életünk, ahogy alakul annak az életkörülményeink, a munkahelyünk, a megélhetésünk viszonyai, ugye ez mind-mind kifejeződik a nyelven, leképeződik, és hát a mai nyelvjárások is mások már, mint a klasszikus régi nyelvjárások voltak. De egy nagyon érdekes hasonlatot hallottam erre az egyik szlovák kollégától, hogy ha vidékről fölkerülnek fővárosba, ezt ugye a szlovák nyelvvel kapcsolatban mondta, fiatalok, akkor nagyon gyorsan elsajátítják ott a helyi nyelvváltozatot, a városi nyelvváltozatot, a standard szlovák köznyelvet. Ugyanakkor, hogyha mondjuk az életük úgy alakul, hogy visszamennek vidékre vagy a falujukba, akkor visszaváltanak, és ugyanúgy elkezdik használni a helyi dialektust, mint azt korábban tették, kicsit hasonló a helyzet, mint amikor teniszezik az ember, és akkor a teniszlabda megtelítődik vízzel, amikor elkezdenek megint adogatni, akkor a víz az kiverődik a labdából, és megmarad a labda szárazon.
3: Tehát akkor a tudatban ott megmaradt tulajdonképpen az, hogy is mondjam, az alap.
4: Igen.
3: A alapnyelvhasználat, amit a gyermekek tanulnak például.
4: Úgy van, egyébként is jellemző a nyelvekre az, hogy a nyelvi kompetenciáink azok változékonyak, különféle tényezők jelentősen befolyásolják azt, hogy milyenek a nyelvi kompetenciáink, így például az anyanyelve is megváltozhat az embernek egy élete során többször is különféle tényezőkből kifolyólag.
3: Hát a beszélgetésünk ideje véges, de azért egy kérdést még feltennék önnek, hogy egyetemi oktatóként az egyetemen mit tapasztal? Hányféle díjalattussal érkeznek oda a hallgatók, és az évek során megtartják ezeket, vagy pedig egy komáromi regionális köznyelvet vesznek aztán át?
4: Igen. Nagyon érdekes és sokszínű a nyelvi tájkép, hogy így mondjam, Komáromban, hiszen különféle régiókból érkeznek hozzánk hallgatók, Szlovákiából, de ugyanakkor az anyaországból is, Magyarországról is érkeznek hallgatók, és néha megkérdezem őket, hogy milyen élménye számukra, hogy szembesül a magyarországi hallgató, a Komárom környéki ácsi hallgató, a Palóc nyelvjárási színezetű beszélővel. Valóban, és akkor egymással is elbeszélgetnek, hiszen vannak olyan szókészleti egységek, amelyek furcsának, érdekesnek tűnnek egymásnak, és akkor erről egymással elbeszélgetnek. Tehát sokszínű ez a nyelvi tájkép ott Komáromban. Ugyanakkor azonban nagyon lényeges dolog az, hogy a kollégáimmal egyetemben arra törekszünk, hogy a hallgatók nyelvi kompetenciáit és nyelvi nevelését, oktatását úgy végezzük, hogy a nyelvjárások ne sérüljenek. Mindenképpen hozzáadó módon igyekszünk a köznyelv finomságaiba beavatni a hallgatók, tudatosítatni velük a köznyelv és a választékos köznyelv és az irodalmi nyelv határait, finomságait, jellegzetességeit, de ugyanakkor ezt mindenképpen olyan hozzáadó módon tesszük, hogy véletlenül se sérüljön a hallgatók otthonról hozott nyelvváltozata, az a nyelvváltozat, az a regionális köznyelv, vagy dialektus, vagy nyelvársi, a színezetű ejtés, amit otthonról hoztak. Tehát nagy empátiával viseltetünk a nyelv használat iránt.
3: Tehát, hogy tanulják meg, ugye, hogy milyen gazdag.
4: Igen,
3: a mi nyelvünk,
4: így van.
3: Hány réteg, hány nyelvjárás, és mi minden alkotja.
4: Így van.
3: A tulajdonképpen a magyar nyelvet.
4: Igen.
3: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azt hiszem, hogy ezt a témát majd még fogjuk folytatni, mert ez olyan gazdag és olyan sok rétű, hogy esetleg majd külön a szlovákia-magyar nyelvjárásokról a jövőben még majd beszélgethetünk. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Simon Szabolcs nyelvészt, a Seje János Egyetem docensét Nagy Ildikó kérdezte.
2: A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
0: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

Megállt a házunk udvarán, hat éves volt, én négy talán, nadrágját lehúzva hasán, valamit mutatott magán.

Arthur, ou Arthur, ou Arthur. Arthur,

a kikötőben. Úgy ring, mint Európa, az alvó

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő támogatásáról biztosította Igor Simkót a Kassa megyei elnöki posztra. Több áldozata van egy észak-svájci révpartin történt lövöldözésnek. Meleg napsütéses nap vár ma ránk 32 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök teljes támogatásáról biztosította Igor Simkót, a Kassai önkormányzati kerület elnöki posztjának jelöltjét. Fico ezt a Kassa vidéki járásban található Csányban jelentette be, ahol a megyei képviselőjelölteket is bemutatták. A kormányfő szerint Simko személyében 8 politikai párt támogat egy jelöltet, aki ezzel egyesítette a baloldali és a nemzeti politikai erőket. Fico Simko parlamenti tapasztalatát is kiemelte, a jelölt azt mondta, a minden kassai járásban megállapodást kötött a választókkal, amelyben a regionális különbségek felszámolását is vállalja. A megyei elnöki posztra összesen 6-an nyújtottak bejelölést, a végleges névsor a megyei választási bizottság regisztrációs folyamatának lezárása után válik ismerté. A megyei és önkormányzati választásokat október 24-én tartják Szlovákiában. Az Amerikai Egyesült Államok több mint 3,6 millió dollár, megközelítőleg 3,1 millió euró értékű humanitárius segítséget nyújt Nepálnak, amelyet a héten pusztító áradások sújtottak. Az amerikai külügyminisztérium szerint a támogatás részeként 10 000 árvíz által érintett háztartás akár 3 hónapra elegendő sürgősségi élelmiszer segít kap. A szerdai katasztrófa után a hatóságok 682 halottról és csak nem 3 000 eltűntről számoltak be, köztük több száz külföldiről. Az eltűntek között 45 nepáli katona, 40 rendőr, valamint 19 bevándorlási és vámhatósági dolgozó is van. Eddig több mint 7500 embert sikerült kimenteni. A mentőcsapatok közben egy vízerőmű alagútjában rekedt dolgozók után kutatnak, ahol akár 100 ember is tartózkodhat. Lövöldözés történt vasárnapra virradóra egy révpartin a svájci Aarau városában. A rendőrség több áldozatról számolt be, részleteket azonban egyelőre nem közölt. A svájci közszolgálati televízió szerint egyelőre az sem ismert, hogy vannak-e halálos áldozatok, illetve hogy kinyitott tüzet. A helyszín közelében készült egyik videón mintegy 10 lövés hallható. A rendezvényt egy helyi lóversenypályán tartották, a területet a tűzoltók nagy kiterjedésben lezárták. A rendőrség továbbra is keresi az elkövetőt, és arra kéri a rendezvény résztvevőit, hogy jelentkezzenek, ha videó vagy fénykép felvételeik vannak az incidensről. A helyszínen a mentőszolgálatok is beavatkoztak. Erős vihar söpört végig szombaton Ciprus több térségén, komoly gondokat okozva a sziget délkeleti partjainál és a szárazföldön is. Az egyik hajó a nagy hullámzásban sziklának ütközött és elsüllyedt, a Gréco-fok közelében pedig egy embert helikopterrel kellett kimenteni a háborgott tengerből. A vihar miatt utakat és épületeket öntött el a víz, fák dőltek ki, földcsuszamlások történtek, és több helyen elment az áram. A legtöbb riasztást a főváros Nikózia környékéről kapták a tűzoltók. Egy férfi bavillám csapott, megsérült, de nincs életveszélyben. A vihar a Larnakai és a Páfoszi repülőtér forgalmát is érintette. Délelőtt 11 járatot más repülőterekre irányítottak át, de egyetlen járatot sem töröltek. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A magyar férfi kenu 4-es 500 méteren arany, a kenuzó Kis Ágnes 500 méteren, a kajakozó Kopasz Bálint pedig 1000 méteren ezüstérmet harcolt ki a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Banská Bystrica Komárno 2-2, Podbrezová Košice szintén 2-2, Trencsín Ruzsomberok 2-1, illetve Újpest Vasas 3-1, Honvéd ZTE 1-0 és Nyíregyháza Paks 1-1.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, égbolt lesz ma jellemző, napközben fokozatosan kiderül. A hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul. Gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes útzálatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionyerszka kereszteződésében a központ irányába, és Diószegen a Pionyerszkán a város bevezető szakaszán. Szerencsés utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Utolsó augusztusi műsorunkban egy közelmúltban elhangzott összeállítást ismétlünk meg. A Koncson László meg nem élt 90. születésnapja alkalmából júniusban közvetítettet. 3 éve hunyt el a szlovákiai magyar irodalom humanistája, akiről a barát és költőtárs Tőzsér Árpád írta egy helyütt. Nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége teszi humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. És ezt már mi tesszük hozzá? Elveihez való szigorú ragaszkodása. Pályáját is ez törte derékbe a 70-es években, s lett magyar íróból, költőből, szlovák nyelvi korrektor, majd Diós Fürge Patony helytörténésze. Ez utóbbit, amint ő maga mondta, az élet nagy ajándékaként fogadta. Bennünket, szlovákiai magyar olvasókat pedig ő ajándékozott meg az ott elkezdett és a Csallóközi kiskönyvtár sorozatban kiteljesített munkájával. Laca Éva az egykori irodalmi műsorok szerkesztőjeként számos beszélgetést készített Koncson Lászlóval. Ezek közül 2 idézünk most fel. Az elsőben 45 évesen beszél indulásáról az írói pályán, a másodikban 60 évesen tekint végig életén. Ismerjük meg együtt ezt a nem mindennapi emberpróbáló sorsot.
2: Írói pálya mind belső, alkati, mind külső társadalmi és létfenntartási okokból lassan, tétován és óvatosan alakult ki, és úgy lemaradtam a társak mögött, hogy még most, jó 45 évesen is csak szemlesítve merem magamat írónak vallani. Tudom, hogy életkoromhoz képest nagyon keveset írtam, azt is tudom, mennyit írhattam volna, s érzem, merre kanyarognak tehetségem határai. Innen a restelkedés kifelé és befelé, önmagammal, eszményi elképzeléseimmel szemben. Írni azonban már a komáromi gimnáziumban, sőt még azelőtt, a Dunaszerdahelyi Polgáriskola utolsó osztályában, illetve legesleg először verset a Sárospataki Általános Iskolában, Móri Zsigmond, a prózaíró Móri Zsigmond hatására elkezdtem. Légy jó, mint a Lálik című regényét olvasva lázasan, mint egy félálomban fogtam tollat, hogy Nyilas Misi nyomán, az övével többé-kevésbé azonos emberi helyzetben, ilyen formán is azonosulva a kis Móric hőstét. Egyelőre, még nagyon sokáig szigorúan csak magamnak és leginkább csak képzeletben formálgattam a témáimat, az írás ösztönt gúzsba kötő gátlások és soha ki nem hagyó önkontrollom szorításában. De hogy késő és lassan indultam el a pályán, abban egy másik körülmény is udasult. Azt hiszem, a magány és a csönd az én igazi elemem, s az íráshoz, minden alkotó tevékenységhez, főleg erre, magányra és csöndre van az embernek szüksége. Nekem azonban közel 40 esztendős koromig éppen ebből a két áldásból jutott a legkevesebb. Idült emberhiányban szenvedő, sok föladatot követelő kisebbségi szellemi életünkben nem elszigetelt, sőt nagyon is általános eset az enyém. Bennem talán csak a magány igénye volt az átlagosnál jóval nagyobb, s a terheim voltak valamivel súlyosabbak, ki tudja. Végül is Komárom, az ottani magyar gimnázium, illetve 11 éves iskola volt az én igazi elindítóm az irodalomban. Korábban Sárospatakon, úgy 14 éves koromig még zenével foglalkoztam. A zeneszerzés volt az álmom, s olvasmányaim a második helyre szorultak vissza, de Komáromban már minden időmet a könyvek uralták. Az irodalom felé 3 körülmény is terelgetett. Egyik tanárom Turcell Lajos volt, s Turcell minden tehetségre azonnal fölfigyelt, támogatta, bátorította és vezette őket. Ugyanakkor jó sorsom egy egész kis csapat tehetséges fiúval és lányjal is összesodort. Osztálytársam volt Tőzsér Árpád, Zsé Nagy Lajos, Nagy János, Csizmár Miklós, Tóth, azaz Méri Margit. De baráti körünkhöz más, egyre elevenebb érdeklődésű fiúk, majdani pszichológusok, mérnökök, orvosok, természetkutatók, pedagógusok és más nyugtalan szellemű és acélos akaratú társak is fölzárkóztak, és egy ilyen baráti kör is jót tesz egy útkereső fiatalembernek. Kihívást jelent, versenytársak kihívását. Végül ott volt a szabadpolcos városi könyvtár, nagyszerű kínálata, egy óceán, kalandra, gyöngyhalászatra, kutatásra, fölfedezésekre, élelemforrásul és elveszejtőnek. Komáromban csak egy valamit írtam a nyilvános szereplés igényével, egy képtelenül fellengzős lírai zsánerképet prózában a Dunáról. Ott volt benne a sziget s a víz, föllobogózott hajóival és partvonalaival, beküldtem, s mindjárt meg is bántam, egész verejtékező testi mi voltommal bántam a dolgot. Az új szó válasza elutasító volt, olvasson sokat, stb. Osztálytársaim, Zsé Nagy és Tőzsér, de Nagy János a szobrász is sokat rendszeresen írtak már. János barátunk festett, rajzolt és verselt. Tőzsér egy költeménye meg is jelent a komáromi évek alatt, és így szorosabb kapcsolatba került a főváros szerkesztőivel. Ezért a vele, velük való barátkozás már irodalmi életet is jelentett, persze zsebb kiadásban. Mi több, ha jól meggondolom, az a gyanúm, hogy később sem volt részem olyan erős, olyan mélyen átélt közös irodalmi élményekben, mint akkor is ott. Írtam már arról, hogy akkori állapotában idegennek éreztem magamtól kisebbségi irodalmunkat. Sem tartalmaival, sem szellemével, sem kifejezés módjával nem tudtam megbarátkozni. Nem éreztem, hogy akár mint emberhez, belső életemhez, tapasztalataimhoz, akár legmélyebb klasszikus irodalmi élményeimhez kapcsolódott volna. Kultúrájával, e kultúra közvetlenül meg nem nevezett, de érezhető mögöttesével és felhangjaival, a később a Gondolat igaza és a Béke igaza címmel összegyűjtött kis esszékben az egyetlen Fábry Zoltán jelentette számomra a kivételt. Ebben a csupán érezhető mögöttesben és az esszék felhangjaiban végre az én sorsom és lehetséges mondani valom lényege is benne rezgett. Hogy mi volt ez a mögöttes és milyen rejtett hangokat éreztem benne szólni, arra csak évekkel később, egyetemi éveim alatt derült fény. Akkor már személyesen is megismerettem Fábryt Kassán, Kovács Miklós barátom jóvoltából. Fábry az egyébként akkori, minden másnál erősebb adi élményem is odaláncolt. Más kérdés, hogy kettejük hatása megint csak hosszú időre megkötött, s időbe telt, amíg rájöttem, hogy csak eltávolodva és meghaladva szabad szeretni őket. Már Komáromban is voltak érdekes találkozásaink írókkal és művészekkel. Ilyen volt a Dunaparti Munkásotthon nagy termében rendezett csehszlovákiai magyar íróolvasó találkozó íróink csoportos jelenlétével. Legélesebben a katonaruhás Bábi Tibor képe maradt meg az emlékezetemben. Ha jól emlékszem, Bábi már valami altiszti rangot is viselt. Egri Viktorra is emlékszem, hol a színházban láttam őt szónokolni, hol a gimnázium aulájában. Ugyanott egyszer Lőrinc Gyula tartott szovjetuti beszámolót, és elmondta, milyen szigorú eréllyel ragaszkodnak a Szovjetunióban a kétnyelvűséghez, a sajtóban, a rádióban, a feliratokon, a községek névtábláin, a pályaudvarokon és mindenütt. Lőrinccel már korábban, valahol az Új Színpad kulisszái mögött is kapcsolatba kerültünk, éppen egy vidéki tánccsoportot pirongatott, mert a fiúk és lányok az álnépi Ritka Búza Ritka Árpa dallamára ropták a színpadon a táncot. Végül egy igazán ritka nagy gimnázium irodalmi élmény, négy magyar író, Urbán Ernő, Szabó Pál, Veres Péter és Illyés Gyula is megjelent Komáromban, az újra fölállított Jókai szobor 1954. május 30-i avatásán. Hármat közülük már évek óta a Század magyar irodalmának legnagyobbjai között tartottunk számon, és számos könyvüket olvastuk. Ott ültek mind a Városi Könyvtár, a mai múzeum egyik tágasabb termében, az északi oldalon, a sarokban, szlovák költőtolmácsukkal, Tibor Stítnyickivel együtt, és mi szoros gyűrűbe fogtuk őket. Emlékszem, hogy Veres Péter dedikálási gondokkal küszködött, Illyés Gyula pedig fölfedezte, hogy neve a falon Illés Béla arcképe alatt szerepel, vagy megfordítva, s élénken tiltakozott a fatális név és arccsere ellen. Veres Péter már elindult az emelvény felé, amikor hozzáléptem a folyosón, hogy novellás kötetét, az Almáskertet dedikáltassam. Megállt, de már nem rám, hanem befelé figyelt, nevét, a dátumot és a helyszínt oda kanyarította, s ment tovább. Innen tudom a szoboravatás időpontját, 1954. május 30. A csehszlovák írótársadalmat Ján Drda, az írószövetség akkori elnöke képviselte, s nevében ő szónokolt. Jókairól, mint Moritz Jókairól beszélt. Először hallottam így emlegetni Komárom szülöttét, gyermek és ifjúkorom kedves íróját, és feszülten figyeltem a számomra addig még nehezen érthető, de fontos cseh szöveget, hiszen a Prágai Egyetemre készülöttem. Azon kívül Drda is tartalmas élményt jelentett, mert olvastam Gurkeze Városka című regényét, s láttam filmen a Néma barikádot. Végül a szlovák főváros Komenszki Egyetemén a bölcsészkaron kötöttem ki. Az első szemeszter heteit morzsolgattuk, amikor eszembe jutott, hogy Adi évforduló közeleg. Adi már évek óta a legkedvesebb olvasmányom volt, a szenvedélyem, a Bibliám, nekiültem hát, s csak hamar készen állt az egész szöveg. Fölvittem az Új Szóba, s Egri Viktor, az irodalmi rovat akkori vezetőjelé kerültem. Egri leültetett, elolvasta, amit vittem, majd odaintett, néhány tájékozódó kérdést tett föl, vizsgálván van-e az írásomnak mögöttese, egy-két dolgot helyére tett, s elfogadta a cikkemet. Pár nap múlva, 1954. november 22-én valóban megjelent az írásom az Új Szóban. Ma is áll még a Stúr utcai villamos megálló előtt az újságos bódé, csak 90 fokos szögben elforgatva, amelyhez a lap aznapi számáért a Szóró utcai diákszállóból leszaladtam. Hát így kezdődött.
1: Koncsol László idézte fel indulását az írói pályán. Közel 2 évtizeddel később készült vele Laca Évának az a beszélgetése, amelyben az akadályokkal, gondokkal teli, ám mégis értelmes életét ismerhetjük meg ennek a rendkívüli embernek.
3: Amikor Koncsol Lászlót egy kis beszélgetésre invitáltam, szokás szerint azt mondta, hogy épp egy nagy munkán dolgozik. Valóban így van. Azok közé, az író emberek közé tartozik, akik rendszeresen és elég sokat dolgoznak. Erről majd később szót ejtünk, pontosabban arról, hogy min is dolgozik jelenleg, és melyek azok a munkák, amelyek esetleg megjelenés előtt állnak. De van ennek a beszélgetésnek egy más apropója is, az, hogy ő is azoknak a sorába lépett, akik betöltötték a 60. életévüket. Én amikor a Tőzsér Árpádról nemrégen megjelent monográfiát lapozgattam, a kötet utolsó oldalain közétett fotók között felfedeztem egyet, amelyen Tőzsér Árpád mellett ott állt, ha jól emlékszem, Csizmár Miklós és Koncsol László is. És ami akkor úgy megragadott engem, történetesen benned, tehát a fotóról visszamosolygó fiatalemberből, az az volt, hogy milyen halatlan optimizmussal néztél a világba. Nem csoda, hiszen nem lehetél több, gondolom, 18 esztendősnél. Azt hiszem, hogy ez a fotó még abból az időből származott, vagy származik, amikor ti Komáromban voltatok, gimnazisták vagy középiskolások. Így 60 évesen, ha esetleg te szembesülsz ezzel a fotóval, vagy hasonló fényképekkel, mit érzel? Mennyi maradt meg ebből a hallatlan optimizmusból? Egyébként én még azt is láttam a képből, illetve olyasmit is kiéreztem, nem csak belőled, hanem a másik kettőből is, hogy azért születtetek, ezt a világot jobbá kell tenni, meg kell váltani, javítani rajta. Akkor valóban így gondoltátok, vagy csak ez az én benyomásom, és mi marad meg mindebből 60 évre?
2: Éva, nagyon komolyat kérdeztél, és nagyon bonyolultat. Ismerem azt a fotót, nekem is megvan egy példánya, nem Csizmárral, hanem Magottóval vagyunk rajta hármasban, de akár ez, akár az van, vagy lett volna a fotón, mind a ketten halottak. Tehát rátekintek erre a fényképre és többi fotómra, amelyeket ebből a korszakból őrzök. Mindig elfog a szomorúság, mert azokból a drága fiúkból, akikkel mi akkor valóban a világ megváltására készültünk, már alig egy páran élünk. A többi mind sírban van. Na most a másik, ami szomorúsággal tölt el, hogy nem 18, hanem 20-21 évesek voltunk akkor, és az ifjú szívek turnéin és különböző fellépésein készültek ezek a fényképek.
3: Valóban, hiszen népviseletben vagytok, most jut eszembe.
2: Pontosan mind a hárman énekeltünk, történetesen mind a hárman a basszus szólamban, és ez a fotó, ha jól emlékszem, Besztercebányán készült az amfiteátrum domboldalában, egy próbára készülve. Azt az ifjú szíveket, amelyet annak idején ez a társaság alapított.
3: Az egész fotót körüllengi valamiféle boldogság. Ez sugárzik ki. Ez sugárzik a fotóról. Valóban annyira boldogok voltatok akkor?
2: Igen, nagyon boldogok voltunk. Fiatalok voltunk. Lényegében egy csodálatosan jó társaság volt az ott együtt az ifjú szívekben. Ott szerelmek, házasságok születtek, a mi szerelmünk és a mi házasságunk is ott született Katicával. Egy gyönyörű, gyönyörű időszaka volt életünknek. Kivétel nélkül azt hiszem mindenki ezt mondja, mert nem mondhat mást. Tehát azt az ifjú szíveket, amelyet annak idején mi alapítottunk, éppen most próbálja a szlovák kormányzat felszámolni. Hát milyen hangulata lehet, könyörgöm, az embernek, és hogyan érezheti magát ezek után. Igen, hát készültünk a világ megváltására, akkor még nem tudtuk, hogy a világot nem lehet megváltani, hogy az élet egy nagy, óriási, nagy hullámzás, a mi életünk is az, csúcsokkal és óriási zuhanásokkal, de ilyen a történelem menete is.
3: Tehát ennyivel is bölcsebb lett az ember? Bölcsesség ez? Vagy pedig jobb lenne erről nem tudomást venni, hogyha lehetne?
2: Elméletben az ember persze tudta, hiszen tanult történelmet, rengeteget olvasott a magamfajta ember, és...
3: Csak a fiatal nem hiszi el?
2: Igen, a fiatal nem hiszi el, illetve azt mondja, hogy jó, hát ilyen, de hát ez az én életemben biztosan nem így lesz, mert én aztán majd kivágom a rezet, illetve majd a mi társaságunk, a mi közösségünk, ez a csodálatos fiatal társaság teli lelkesedéssel kivágja a rezet, és majd megmutatja, és majd rendbe teszi a világ dolgait, és soha többet hullámvölgyek nem lesznek. Hát aztán persze előbb-utóbb, és sajnos inkább előbb, mint utóbb megtapasztalja, hogy dehogy is nem, hiszen nem sokkal korábban volt 1956, nem sokkal később, pár év múlva volt 1968, és jöttek a hullámhegyek és a hullámvölgyek, és bennünket alaposan megtáncoltattak. Tehát erről azt hiszem elég ennyi.
3: Ha úgy tetszik, te végül is ennek a nemzedéknek, illetve a nemzedék azon tagjainak, akik irodalommal foglalkoztak, egy picit azért a krónikása is voltál, nem? Egy ideig.
2: Igen, szerkesztő voltam, és már az egyetemen Fábri Zoltán Turce Lajos biztatására kritikusnak készültem. Most sokáig nem futotta az időmből arra, hogy kritikus legyek, hiszen a szerkesztés minden napomat teljesen elvitte, és a szerkesztés mellett persze nagyon sokat fordítottam szlovák bölcsebből magyarra, és többnyire könyveket, ez pedig egy külön fejezete, egy külön szelete életemnek, és borzasztó időigényes dolog. Majd aztán úgy döntöttem, hogy pótolom mulasztásaimat, és valóban rávetem magam a csehszlovákiai magyar irodalomra, és megpróbálok rendszeres kritikusa, és ahogy te mondtad, krónikása is lenni, azaz fölkészülök arra, hogy megírjam a csehszlovákiai magyar irodalom történetét. Hát ez egy ideig ment, mendegélt, mint a mesékben, a mesebéli ember, de aztán egy pillanatban lehetetlenné vált számomra, hogy ezt a mesterséget tovább üzzem. Elég köztudott, hogy mint úgy, hogy erről nem is akarok beszélni, és azóta aztán már sajnos nem tudok foglalkozni a csehszlovákiai magyar irodalommal, illetve egészen jó pillanataimban azt mondom, hogy hál' Istennek nem tudok már vele foglalkozni, hiszen egy csodálatos új hivatást találtam, és csak azt sajnálom, hogy az, ami történt velem annak idején, nem legalább 10 évvel korábban történt, mert hiszen akkor én már ebben az új hivatásomban a gyümölcseinek begyűjtésében már sokkal, de sokkal előrébb tartanék, és ez egy rendkívül izgalmas, érdekes és nagyon-nagyon fontos munka.
3: Mielőtt erről az új hivatásról beszélnénk, bármi erről már korábbi beszélgetéseinkben szót ejtettünk néhányszor, de még néhány mondat erejéig térjünk vissza ahhoz, amit mondtál. Végül is, amit te kritikusként csináltál, az egyfajta saját magad vállalta szolgálat volt. De talán mégis a lelked mélyén jól esett volna, hogyha valaki azt mondja, hogy köszönöm. Nem hiányzott ez neked soha? Vagy elhangzott ez valamilyen formában?
2: Ó, nem. Az ember ilyeneket nem vár. Végül is minden munka eredményeiben hordozza jutalmát, és hiányaiban büntetését. Úgyhogy most ezért az ember mit érdemel, dicséretet vagy elmarasztalást, ezt én nem tudom eldönteni. Voltak visszajelzések szóban is, és írásban is, hogy lényegében azzal, amit elvégeztem, az adott viszonyok, az adott feltételek között, hiszen egy diktatúrában éltünk, amely nem csak a szabad gondolatot, hanem a szlovákiai magyarságot, általában a nemzeti kisebbségeket is nyomta elfele. Tehát ebben a kettős nyomásban az ember igyekezett azért becsülettel megállni, és igyekezett valamiképpen, ha másként nem, legalább virágnyelven, egy olyan magam konstruált a terminológiával, ami azért előbb-utóbb átlátszóvá vált, és amelynek alapján aztán engem margóra is toltak alaposan. Tehát azt hiszem, hogy azért álltam a sarat, és amit elmondtam, az többé-kevésbé érvényes arra az irodalomra, és egy csomó kódját megfejtettem ezeknek a nagyon érdekes és nagyon jó szövegeknek. Azért örülök azért annak a pár éves kritikai felfutásomnak, hogy fölismertem, és elég nagy amatékkal újra meg újra kimondtam, hogy a csehszlovákiai magyar irodalom megért felnőtt küldetéséhez hiteles szövegeket hozott létre, olyan hiteles szövegeket, amelyekre évszázadok múltán is nyugodtan lehet hivatkozni, és amelyekre majd akkor is lehet támaszkodni ahhoz, hogy az emberek, az akkori olvasók, ha reményeink szerint lesznek még olvasók a földön, megtudják, hogy ez a népcsoport, ez a mintegy 600 ezer ember itt a Kárpát-medencében, beszorítva a magyar határ és a szlovákság közé, miként élt a 20. század kétharmadában, vagy háromharmadában. Na most persze azt se tagadhatom, hogy kaptam madácsdíjat az első könyvemért mindjárt. Ez meglepett. És mert azért néhányan megszorították a kezem, és ez nekem bőven elegendő. Nem várok többet, és nem is váratok többet.
3: Az imént elkezdtünk már arról beszélgetni, hogy új hivatást találtál, jobban mondva, egy új világ tárult fel előtted. Ez a világhoz kezdetben többé-kevésbé kényszerűségből menekültél. Bár el kell mondani azt is, sokan tudják rólad, hogy verseket írsz, és a versírást sosem hagytad abba. Tehát még a szlovákiai irodalommal most már olyan behatóan nem foglalkozol, de verseket azért írsz továbbra is.
2: Igen, gondolatban folyamatosan írom a verseket, vagy szándékaimban. Hát sajnos most az utóbbi hónapokban teljesen föl kellett függesztenem ezt a ténykedésemet, minek nevezzem. Hűtőgépbe kellett tennem egy szövegemet, és azóta ott van, remélem nem romlik meg. És hamarosan előbb-utóbb elővehetem és befejezhetem, és ha még további két szöveget hozzáírok, akkor összeáll egy kötetre való anyagom, amely egyszer előbb-utóbb talán még életemben meg is jelenik. Igen, ez van, és ezt nem akarom abba hagyni. Csak a versíráshoz rengeteg csöndre, rengeteg akányra és időre van az embernek szüksége, zavartalan időre, és sajnos ebből a csöndből, magányból és erre fordítható időből nekem most semmi sincs. Viszont szintén vers az, hogy többszöri nekigyűrközés után végül pár hónapja hozzáláttam egy régi álmomnak a beteljesítéséhez. Elkezdtem a dávidi zsoltárokat versbe önteni. Hát egy kicsit Szent Simonár Albert, illetve az ő francia és német mintái Lobwasser és Clément Marot nyomdokaiba léptem. Próbálom ezeket a csodálatos szövegeket modern formákban újra megszólaltatni. Azt hiszem 5 vagy 6 vagy 8 vagy 10 zsoltár átköltésem már meg is van. Többé-kevésbé nyersek még, de némi munkával azt hiszem egészen gyorsan kicsiszolhatok, és majd egyszer remélem mind a 150-nel kész leszek, 150 különböző formában, és majd ebből is lesz egy kötet, amellyel Szent Simonár Albertnak és mindenki emlékének akarok majd adózni, és mindenki előtt tisztelegni. És hát nem utolsó sorban persze azok előtt, a kálvinista ősök előtt, akik ezeken a zsoltárakon nőttek föl a reformáció első évtizedeitől kezdve, nemzedékről nemzedékre.
3: Most pedig beszéljünk arról a más világról, amely feltárult előtted körülbelül 10-1 néhány esztendeje. Először csak talán kényszerűségből. Kényszerűségből?
2: Igen, ez egzisztenciális kényszer volt, ugyanis 11 évvel ezelőtt még 11 évvel fiatalabb voltam, tehát 49 éves, és kikopván minden hivatásból és foglalkozásból, miután itt előttem az összes orrompók lezárultak, kénytelen voltam valami vidéki állás után nézni, és magyar vidéken akartam elhelyezkedni, hiszen magyar író voltam, és nem akartam, hogy megismétlődjék az életemben az, ami pár évvel korábban szintén kényszerűségből megtörtént, hogy egy szlovák nyomdában helyezkedtem el, és 2 évig ott dolgoztam, és észrevettem, miután ugye a tálandán szlovák szövegekkel dolgoztunk leginkább, én korrektor voltam, majd revizor, hogy kezdtem szlovákul gondolkodni. Mentem haza munkából, és a villamoson, kapaszkodva a csúcsforgalomban, szlovákul indult meg a gondolat folyamom, és megrémültem ettől az egésztől.
3: Attól féltél netán, hogy ez esetleg a szövegeidbe, a magyar szövegeidbe valamiképpen bekerül? Hát nem a szlovák szavak, hanem fordulatok.
2: Nem attól féltem, hanem mert azért a magyar nyelvtudatom meglehetősen biztos volt és erős, hanem az, hogy a nyelvek rangja, rangsora, gyakorlati rangsora változik meg az életemben. A gyakorlati rangsora meg is változott, hiszen napi 8-10 órákat foglalkoztam szlovák szövegekkel, javítottam őket.
3: Csak attól féltél, hogy ez állandósul, ugye?
2: Hogy ez átmegy a tudatomba is, és valahogy ott is kiszorul tudatomból a magyar, és ez már egy óriási katasztrófa egy magyar írónak. Gondolom az emigrációban élő írók, akik angol, francia, spanyol és más nyelvi közegben éltek, ugyanígy élték meg a dolgot, és ugyanilyen rémületekkel vették tudomásul azt, hogy ők angolul, franciául, stb. Gondolkodnak, és nekik se volt kellemes, nekem se volt kellemes. Na most éppen ezért magyar közegben akartam elhelyezkedni, és hát hol van itt magyar közeg, legközelebb a csaló közben természetesen. És szóltam magyar barátaimnak, csalóközieknek, Szigeti Lacinak, Baraknak, Berecki Oskának és másoknak, hogy szerezzenek ott nekem valamilyen állást. Én leginkább csak az akkor a magamfajta embereknél nagyon divatos fűtői és egyéb ilyen állásokra gondoltam.
3: Onnan esetleg magasra lehet vinni.
2: Igen, és onnan nem lehet ugye kibukni, ugye, ahogy korábban az íróságból és szerkesztésből kibuktam. Azon kívül engem ez egyáltalán nem zavart volna, hiszen minden munka szent a számomra, és fűtőnek lenni az legalább olyan dicsőség szerintem, mint mit tudom én írónak vagy orvosnak lenni.
3: És ott sokat lehet olvasni.
2: Sokat lehet olvasni, de arra is gondoltam, hogy kertészetbe mennék valami üvegházba, de aztán erős lebeszéltek, és végül is aztán kiderült, hogy Diósförgepatonyban volna esetleg számomra valamiféle hely egy értelmiségi munkakörben, és így kerültem aztán oda, és kért meg a község akkori tanácselnöke, mostani polgármestere, hogy keressem meg a falu múltját, mert ő úgy érzi, hogy miután a falunak már annyi mindene megvan ahhoz, hogy egy a korszerű életet élhessen, tehát van telefonja, vízvezetéke, stb.
3: Csak még a múltja nincs meg,
2: és előrelépni itt már csak a kultúrában lehet, kultúrában előrelépni pedig igazán hitelesen csak akkor lehet, hogyha megkeresem és felmutatom a falu múltját, ha megmutatom, hogy honnan jöttek ezek az emberek, és kicsodák, micsodák voltak az őseik, stb. Tehát, hogy keresem meg, és akkor ők engem vállalnak, és meg is védenek mindenféle ilyen hatalmi galátságok ellen, és egymás markába csaptunk, és elkezdtem ezt a munkát. Nem volt ez egy egyszerű dolog számomra, hiszen nem vagyok diplomás történész. Van olyan diplomám, de az filológusi diploma, magyar-szlovák szakos filológus volnék eredetileg, de aztán arra gondoltam, hogy 49 évesen az ember nem olyan öreg még, hogy ne tudna átnyergelni egy filológusi lóról, egy történészi lóra. Egyébként is a filológia a történettudomány atya is, vagy anyja. Úgyhogy voltak éppen egy mély lélegzetet kellett vennem, egy nagyon mély lélegzetet. És hát meg kellett tanulnom persze jó latinul, ami elég gyorsan ment, és hát bele kellett tanulnom a történetkutatásnak a titkaiba, módszereibe. Bevettem magam levéltárakba, könyvtárakba, és elkezdtem a munkát, és ma már hál' Istennek eléggé előre futottam benne.
3: Egyébként az eredményeit sokan olvashatták már, hiszen csak Diósförgepatonyról 2 könyved jelent meg, de bizonyára ismerik a hallgatók a Csalóközi kiskönyvtár sorozatot is, amelyet te szerkesztesz, és hogyha történetesen annak idején ez a fordulat az életedben nem áll be, akkor lehet, hogy ezt nem csináltad volna.
2: Hát az biztos, hogy ezt nem csináltam volna, mert nem is lehetett volna csinálni, hiszen a bukott rendszerben, ez köztudott egyébként, a történeti kutatások szigorúan irányítottak voltak. Állami, hát egészen pontosan a párt által kidolgozott alapelvek, irányelvek szerint folytak ezek a kutatások, és itt a külön magyar történelmi vizsgálódásnak szinte semmi helye nem volt. Akadémiai helyek nem voltak, akadémiai helyeken kívül csak néhány őrült tudott valamit tenni. Hát ilyen volt például a mi püspöki Nagy Péterünk, aki pontosan ezért vált szabadúszó történésszé, hogy semmiféle gúzsba őt ne kössék bele a hivatalosok. Könyvkiadásban pedig hát egyszerűen szinte kizárt volt, hogy bármilyen anyag megjelenjen. Ha megjelent, akkor 3-4-5-8-10 éves késéssel jöhettek csak ezek a könyvek keserves kínok után, miután a kiadó és a szerző és nem tudom még ki mindenki az összes instanciákkal végig verekedte magát, és végül is valamiképpen sikerült kicsikarni egy engedélyt, hogy az a könyv megjelenjen. Olyan körülmények között nem lehetett ilyen dolgokat művelni. Na most kellett hozzá a rendszerváltás, hogy ez a Csalóközi kiskönyvtár beindulhasson és futhasson.
4: amíg futhat, majd erről is egy pár szót később, de még visszatérve Diospatonyra, hát nem két könyvem jelent meg, hanem több. Az első a könyvecskémben a Diospatonyi barátságkórus történetét és előtörténetét írtam meg valami 60 oldalon, képekkel és egyebekkel dokumentáltan. Aztán világra segítettem Félegyháziné Gregosics Irén Öt levél című csodálatos pedagógiai memoáriát előszómmal és egy hatalmas jegyzetanyagommal. Ez Győrött jelent meg egyébként, a Győri Apácai Csere János tanítóképző főiskola gondozásában. A közeljövőben jelenik meg, remélem megjelenik egy népdalgyűjtésünk Patonyból. Amikor oda kerültem, rögtön kezdtem kérdezősködni, hogy élnek-e még Patonyban a népdalok, vannak-e olyanok, akik énekeltek még gyermek ifjúkorukban és később is népénekeket és parasztdalokat, pásztornótákat. És hát hosszas kérdezősködés után végül is eljutottam egy nénihez, aki óriási meglepetésemre 60 népdalt énekelt nekem Magnószalagra, több ülésre, és később aztán továbbiakat is találtunk még. Bekapcsoltam az egész folyamatba Ág Tibort, aki történetesen akkor éppen a Patonyi Barátság kórus karnagya is volt, és ő is kezdett aztán ott kutatni tovább énekesek után, illetve hát óriási szerencsénk volt, mert oda került a Győri Tanítóképző Főiskola magyarságkutató csoportjának egyik tagjaként Barsi Ernő, a főiskola tanára, azt hiszem a Magyarország egyik legjobb, vagy talán legjobb, legnagyszerűbb gyűjtője, aki ráadásul Sárospataki iskolatársam is volt, és akit már korábban megismertem egyszer Sárospatakon, egy világtalálkozón. Úgyhogy egy ilyen társaságot összeverődött, és Ernő bátyám is gyűjteni kezdett, és végül is egy olyan körülbelül 120 népdalt sikerült összegyűjtenünk, és Ág Tibor az egészet megszerkesztette. Én írtam hozzá egy rövid előszót, és valamikor az ősz folyamán meg kell jelennie a Lilium Aureumnál a Dunaszerdahelyen. Úgyhogy ez azt hiszem már a 6. vagy a 7. könyvünk lesz így a Patonyról. Na most lényegében már együtt van egy tanulmánygyűjteményem a mai Patonyról. Magyarságkutatók és később hozzánk csatlakozott fiatalabb tudományos erők próbálták felmérni a mai Patony társadalmát különböző szempontokból. Vannak ebben névtani, szociológiai, szociográfiai és más vizsgálatok is, és azt hiszem, hogy egy olyan 200-300 oldalas könyvet hamarosan sikerül összehoznunk. Most már a történelmi kutatások tetején fog ez az anyag táncolni, mint szinkron anyag. És hát mielőtt idejöttem volna a rádióba, már másfél órája írtam a számítógép memóriájába egy nagy könyv időszerű anyagát a patonyokról. A címe Patonyföld lesz, a könyv a Csallóközi Kiskönyvtár 13. kötete lesz, még ebben az évben kell, hogy megjelenjen. Ugyanis a patonyok most ünneplik első ránk maradt okleveles nyomuk 750. évfordulóját, és ebből az alkalomból az ünnepségekre szeretnék, ha ez a könyv megjelenne. Az anyag rendkívül érdekes, a feudalizmus gazdasági és más dokumentumait gyűjtöttem össze, és az egészet 17-18-19. Századi peranyagok teszik színessé és életszerűvé. Ezeket a aktákat, bírósági aktákat a volt Pozsony megyei levéltárban találtam meg, és abból a mintegy 15-20 patonyszéli és patonyvidéki anyagból szűrök bele mintegy 10-et, amelyek valóban rendkívül érdekessé, színessé és életszerűvé teszik ezt az egyébként különböző adatokban rendkívül gazdag alapanyagot.
3: Valószínűleg sokan tudják rólad, hogy te keleti vagy, viszont az utóbbi időben sokkal inkább patonyi lettél, mint talán azok az emberek, akik végül is ott születtek, hiszen jobban ismered a falu történelmi történetét, mint a helybéli emberek zöme. Egyébként Patonyban meg is tiszteltek téged azzal, hogy köszöntöttek 60. születésnapod alkalmából, és Diósförge Patony díszpolgárává választottak ünnepélyesen.
4: Azon, hogy jobban ismerem Patony múltját, mint a patonyiak, nincs mit csodálkozni, hiszen honnan ismerték volna ezt a múltat? Azok az emberek, akik ott élnek, a jelennel és a

0: ültettek idegen embereket, akik idegen ajkúak voltak, és idegen ajkú iskolába járatták őket, és nem jártak iskolába, meg Csehországba hurcolták őket. A 20. század szinte minden nyomorúságát megélték, és ezek között az iszonyatos széljárások között, iszonyatos szélviarok és történelmi orkánok között kellett élniük, kapaszkodniuk az anyaföldbe, a rögbe, a fűzfáikba és a kerítéseikbe, hogy ez az óriási szél el ne söpörje őket. Nem volt nekik idejük a múlttal foglalkozni, meg aztán hogyan is foglalkoztak volna, hiszen nem volt meg kezük ügyében az az anyag, amely őket a múltjuk felől tájékoztatta volna. Hát az mi hivatásunk, az én hivatásom és a mi hivatásunk valamennyiünké, akik most már ezentúl ezzel a történelemmel reméljük akadálytalanul foglalkozni tudunk majd, hogy oda tegyük az emberek asztalára, oda csúsztassuk ezeket a könyveket, ezeket a dokumentumokat, hogy tessék, olvassátok őket, és ismerkedjetek a múltatokkal. A helyzet nem reménytelen, most már, mint mondtam, ez lesz a Csalóközi kiskönyvtár 13. kötete, amelyen most dolgozom, és reményeim szerint, ha Isten éltet, ad még nekem egy 2-3 évtizedet, akkor egy olyan 100-120 kötetet el tudok képzelni a Csalóközi kiskönyvtárba, amely a hozzá csatlakozó különböző más anyagokkal, hiszen mások is foglalkoznak most már hál' Istennek a régió és a szomszédos régiók történetével. Lassan összeáll egy olyan anyag, amelyből egészen tisztességes és gazdag és gazdagon differenciált módon meg lehet ismerkedni a Csalóköz múltjával, annak minden szeletével, mert ebben van minden a légvilágon, néprajz, történelmi néprajz, nyelv, élet, a teljes élet, hiszen körülbelül 200-250 csalóközi peranyagot találtam a 17. századtól a 19. század közepéig, és ez a régi csalóközi életnek a az élet és a késő feudalizmus korának egy fantasztikus enciklopédiája.
1: Aki figyelemmel kíséri ezt a sorozatot, bizonyára jó néhány könyvet a magáénak tudhat ebből a sorozatból, amelyet végül is a Kaligram jelentetett meg. Az a Kaligram, amely mostanában nehézségekkel küzd a többi kiadóhoz, úgy, mint a többi helybéli magyar kiadó. Vajon ennek a sorozatnak egyáltalán milyennek a perspektívái?
0: A kiadók pillanatnyi helyzete kétségbejtő. Én hiszem, hogy ez egy átmeneti állapot, bármilyen keserves is, valamiképpen legalábbis kiadóink nagyobb része átvészeli ezeket az időket. Megvan ennek nyilván a módja, össze kell zsugorodniuk, össze kell húzniuk magukat, el kell tenniük magukat téli álomra. Hadd mondjam el, hogy amúlkor láttam egy meghökkentően érdekes kanadai természeti filmet a békákról. A világ minden régiójának a békáit bemutatták, és azt is, hogy miként vonulnak el ezek a rokonszenves kis állatok, kis hüllők téli álmukba, és egy döbbenetes képsort láttam éppen Kanadából. Van ott egy olyan békafaj, vagy talán minden béka olyan, ott nem tudom, hogy szabályszerűen megfagy kint az Isten szabad ege alatt a hóban. Egyszerűen megfagy. És bemutatták ezt a befagyási folyamatot. Rémületes volt egyszerűen. Majd ugyanezt a békát bemutatták, amint kiolvad ebből a jégállapotából, mert ez egy jégállapot. Amint kiolvad a szeme, kiolvad a törzse, a feje, majd egyszer csak, mikor már teljesen kiolvadt, akkor megrázza magát, és elkezd mászni, és majd nem sokára ugrál.
1: Beindította a képzett társítási folyamatot.
0: Pontosan így kell ezeket.

0: meg a szegény jobb sorsa érdemes, és hadd mondjam el, csodálatos kiadóknak, önmagukat felülmúlt csodálatos kiadóknak, valahogy befagyasztaniuk magukat és átvészelni ezeket az időket, úgyhogy évente kiadnak egy-két könyvet, erre csak futja valahonnan majd.
1: És mi lesz a sorozattal vajon?
0: A sorozatommal, hát hál' Istennek Szigeti Laci barátom azt mondta, hogy ha mást nem, de ezt a sorozatot mindenképpen meg kell jelentetni a Kalligramnak, akármennyire is befogy, ahogy mondjam, majdnem a nullpontra megy vissza. Ezt valamiképpen meg kell jelentetni, és én azt hiszem, hogy meg is van a reménységünk, hogy meg fog jelenni, hiszen most nem véletlenül megyek éppen a püspök úrhoz megmutatni neki ezt a Valézius féle kéziratot. Szerintem a református egyháztörténeti kiadványainkat végül is a itten és a magyarországi református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék összefogásával, meg a különböző zsinatok pénzügyi alapjainak, illetve különböző svájci, holland, tehát nyugat-európai protestáns segítszervezetek kiadásával végül is finanszírozni tudjuk. Ezeket nem féltem. És éppen hát Lelkes Vince barátom, ez a csodálatos ember, mondta már többször is, legutóbb
1: Diós Patony
0: polgármestere, igen, és most már a régió polgármestereinek a, nem tudom én, az egyik vezetője, egyik társulásának az elnöke mondta, hogy egy csalóközi kiskönyvtár alapítványt szeretne létrehozni, amely alapítvány segítségével évente legalább egy kötetét a kiskönyvtárnak ki tudnánk hozni. Ha ez így igaz, ha ez így sikerülne, és méghozzá még ehhez mindehez sikerülne például az egyes településekről szóló könyvek finanszírozását megoldani a települések által, akkor már nem félteném a Csalóközi Kiskönyvtárt, mert ezekből a forrásokból elegánsan meg tudnánk oldani a sorozat pénzelését, és akkor jöhetne a sorozat akadálytalanul. Nagyon sajnálnám, azt talán nem is élném túl, ha ez a tervem, ez a vállalkozásunk dugába dőlne. Annyiszor kellett már álmokat temetnem, annyiszor kellett kényszerűségből megtört pályáktól búcsúznom, hogy valószínűleg nem bírnám már ki épp ésszel azt, hogy ennek a vállalkozásnak is rajtam kívülálló és rajtunk kívülálló okokból vége kell szakadjon. Abban a jó reménységben kelek föl mindig, hogy az a rengeteg munka, amit ebbe a vállalkozásba beleöltünk már a Kalligrammal és barátaimmal együtt, sikeres lesz, be fogja tölteni hivatását, és ösztönözni fog más régiókat is, hogy ugyanilyen könyvsorozatokat indítsanak a múltjukról, és végül is egy olyan 10-20-30 év múlva egészen tisztán lássa majd a szlovákiai magyarság azt az utat, amelyet eddig az elmúlt 1100 évben, hiszen most ugye honfoglalásunk 1100. évfordulóját is ünnepeljük, megélt.
2: Kedves hallgatóink, megismételtük júniusi műsorunkat, amelyben Laca Éva beszélgetései révén meg nem élt 90. születésnapja alkalmából a József Attila és Madách Díjas humanistánkról, Koncson Lászlóról emlékeztünk meg. Egy rendkívül gazdag életművel, 15 műfordítással és 25 kötetben megjelent versekkel, esszékkel, irodalmi kritikákkal ajándékozta meg a szlovákiai magyarságot, valamint a Csallóközi Kiskönyvtár pótolhatatlan darabjaival. Munkásságát és emberségét művei olvasásával ismerhetjük meg leginkább. Műsorunk Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el. Töltsék kellemesen a nyár utónapjait pihenéssel és rádiózással is. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Nagy Ildikó.

0: Dolly Partonra emlékezünk.
1: Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country széna sztárjává vált.
0: Miniatűrizált fácskák, bonzai kiállítások szeptemberben.
2: A japánok, mint azt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonszát is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások.
0: Gyulai Livius, a mágus.
3: Hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is, majd képzőművészeti gimnáziumba került Budapestre.
0: Énekel, színészkedik és műsort is vezet Steinkol Erika.
4: Az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy azt mondta, úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke, mind a próbákon, mind a próbákon kívül.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovák tűzoltók segítenek a szerbiai erdő és bozott tüzek oldásában. Egy halálos áldozata és 5 sérültje van egy svájci lövöldözésnek. Meleg napsütéses nap vár ma ránk 32 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök teljes támogatásáról biztosította Igor Simkót, a kassai önkormányzati kerület elnöki posztjának jelöltjét. Fico ezt a Kassa vidéki járásban található Csányban jelentette be, ahol a megyei képviselőjelölteket is bemutatták. A kormányfő szerint Simko személyében 8 politikai párt támogat egy jelöltet, aki ezzel egyesítette a baloldali és a nemzeti politikai erőket. Fico Simko parlamenti tapasztalatát is kiemelte. A jelölt azt mondta, minden kassai járásban megállapodást kötött a választókkal, amelyben a regionális különbségek felszámolását is vállalja. A megyei elnöki posztra összesen 6-an nyújtottak be jelölést, a végleges névsor a megyei választási bizottság regisztrációs folyamatának lezárása után válik ismerté. A megyei és önkormányzati választásokat október 24-én tartják Szlovákiában. A szlovák tűzoltók továbbra is segítik Szerbiában a kiterjedt természeti tüzek oltását, közölte a szlovák tűzoltó és mentőszolgálat. Egy szlovák helikopter az elmúlt 2 napban az ország több pontján is bevetésen volt, többek között Králjevo és Vranje közelében, ahol szerb és román helikopterekkel együtt oltották a tüzet. A szlovák személyzet ez idő alatt 39 alkalommal dobott vizet a tűzre. A szerbiai előrejelzések szerint erős szél várható, ami tovább nehezítheti a védekezést, ezért a szlovák csapat egyelőre készenlétben marad. Az Európai Kopernikusz rendszer adatai szerint augusztus 26-áig mintegy 13.920 hektárnyi terület égett le. A szlovák légitűzoltó egység augusztus 22-én érkezett Szerbiába, és már röviddel a megérkezése után bekapcsolódott a Belgrádtól keletre pusztító erdőtűz oltásába. Egy ember meghalt, 5 pedig megsebesültek egy vasárnapra véradóra történt lövöldözésben a svájci Aarau egyik révpartiján. A rendőrség közlése szerint az elkövetők személyazonossága egyelőre nem ismert, a hatóságok keresik őket. A lövöldözésről röviddel 14:30 után érkezett bejelentés. A rendőrség szerint a támadás indítéka és pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok. A helyszín közelében készült felvételen mintegy 10 lövés hallható. Az incidens idején a város lóversenypályáján az Aarau Rave Volume 7 elnevezésű rendezvény zajlott. A környéket nagy területen lezárták. A helyszínen a rendőrség mellett a mentőszolgálatok is dolgoztak. A hatóságok a szemtanúkat arra kérik, hogy a rendezvényről készült videóikat és fényképeiket osszák meg a nyomozókkal. Nepálban legalább 734-re emelkedett a szerdai pusztító villámárvíz halálos áldozatainak száma, közölte ma a katasztrófa kockázat csökkentési hivatal. Továbbra is 2498 embert tartanak eltűntként nyilván, köztük 589 külföldit, miközben eddig mintegy 8200 embert sikerült kimenteni. A hatóságok a Botekosi folyó környékén élőket és a mentőcsapatokat is fokozott óvatosságra szólították fel, mert a folyó vízszintje ismét emelkedhet. Szakértők szerint a tibeti-nepáli határon történt katasztrófát valószínűleg egy gleccser összeomlása okozta, amely hatalmas törmelék és iszapáradatot indított el. A pontosok egyelőre nem ismert, a klímaváltozás azonban világszerte gyorsítja a gleccserek olvadását, növelve az ilyen katasztrófák kockázatát. Az Egyesült Államok 3,6 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Nepálnak. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A magyar férfi kenu 4-es 500 méteren arany, a kenuzó Kis Ágnes 500 méteren, a kajakozó Kopasz Bálint pedig 1000 méteren ezüstérmet harcolt ki a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Banská Bystrica Komárnok 2-2, Podbrezová Košice szintén 2-2, Trencsín Ruzsomberok 2-1, illetve Újpest Vasas 3-1, Honvéd ZTE 1-0 és Nyíregyháza Paks 1-1.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, napközben fokozatosan kiderül. A hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes útzállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionyerszka kereszteződésében a központ irányába, és Diószegen a Pionyerszkán a város bevezető szakaszán. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: Pentaton. Puha Józseffel.
4: Furcsa, de nem szokatlan kéréssel fordultak hozzám, hogy a magánéletükről ne essen szó. Volt már ilyen, hiszen a bulvár legalsó szintjein tevékenykedő kollégákat csak ez meg a szaftos pletyka érdekli. Nekik bizonyára gőzük sincs arról, hogy az angol nyelvű szerzeményeket készítő Swim Swim Naked a magyar elektrozenei szintér egyik tehetséges feltörekvő duója. Aztán az interjú egy pontján felnevettem, mert ugyan eszem ágában sem volt a két fiatal magánéletében vájkálni, elég gyorsan kiderült, hogy az életben párt alkotnak. A gyógypedagógus Nagy Krisztina és a hangtechnikus Makkai Dániel nem csak zeneileg, hanem szinte mindenben egy húron pendülnek. Krisztit és Danit kérdezem könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában, megismételjük a tavaly novemberben elhangzott interjúnkat. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, kellemes napot, jó szórakozást kívánok! Nagyon fiatalok vagytok még. Mikor kezdődött az életetekben a zenélés? Gondolom, akkor még külön-külön.
5: Nekem nagyon fiatalként tényleg szerintem így oviba is már ismerkedtem így a zenéléssel, és aztán utána általános iskolába elkezdtem hegedülni, és amúgy a hegedű volt sokáig az ilyen fő vonal, és akkor utána jött a gitár, zongora, aztán az éneklés.
4: Krista után Dani.
6: Nekem is relatív elég korán elkezdődött, talán 10 éves koromban irattak be a szüleim először zongorázni, ami akkor egyébként annyira nem tetszett, ezért abba is hagytam, és pár évvel rá elkezdtem dobolni, amit a mai napig egyébként csinálok, az meg kb. Ilyen tinédzserként 14-15 éves koromban, és hát azóta is nagyon szeretem.
4: A szüleid miért tartották fontosnak, hogy megtanulj zongorázni?
6: Talán nem is azt mondanám, hogy magát a zongorázást tartották fontosnak, hanem inkább azt szerették volna, hogyha mindenféle dolgot az életbe kipróbálok. Tehát nagyon sokféle sportot is kipróbáltam, nagyon sokféle zenei dolgot, meg tényleg így mindenben lehetett részem, és mindenbe belekóstolhattam, és szerintem azt gondolták, ez is egy olyan dolog, hogy így valahogy kicsit kapjon az ember belőle egy kis morzsát.
4: És miért van az, hogy most mint zenésszel beszélgetek veled, és nem mint sportolóval? Vagy mint sportolóval is beszélgethetnék?
6: Nem, hát azt egy ideig csináltam, de nem, egyáltalán nem vagyok egy sportember. Hát szerintem talán azért, mert maga ez a zene, ez nagyon megfogott. Igazából a bátyámmal közösen kezdtünk el így komolyabban zenélni, ő gitározni, én meg dobolni, ugye. És ez valahogy így nagyon egy ilyen összhangot adott így nekünk, és nagyon ilyen, nagyon sok mindent csináltunk együtt.
4: De azt azért még nem árultad el, hogy milyen sportágakba kóstoltál bele.
6: Igen, igen. Teniszt csináltam, futottam egy csomó ideig, magasugrást, és így kipróbáltam. Azt nagyon szerettem úszni a mai napig, azt nagyon szeretek.
4: Krista, a hegedű, gondolom nem a te döntésed volt.
5: De, az én döntésem volt, nem tudom miért pontosan, vagyis hát az a sejtésem, hogy nálunk senki nem zenélt a családba soha, és volt egy ilyen, hát ilyen hangszerválasztó nyílt nap az általános iskolában, és annyira kedves volt a hegedű tanár, hogy igazából a tanárt választottam, nem a hangszert, és aztán megszerettem.
4: Van ilyen, hogy az ember a tanárt választja, és nem a hangszerét?
5: Hát igen, aztán azt nem mondom, hogy ennek így mindenki örült körülöttem, vagy hogy ezt választottam, így vannak tesóim, és akkor ők a mai napig így szokták mondani, hogy de jó volt az első 3 éved, amikor hegedülni tanultál. Úgyhogy igen.
4: És a Swim Swim Naked előtt volt már zenekarotok?
6: Nem mondom zenekarnak, de volt egy nagyon pici ideig egy olyan zenei dolog, amit még inkább nem egy ilyen elektronikus vonalnak képzeltük el, hanem akkor legyen dob, gitár, meg ez a kis hagyományosabb ilyen pop-rock felállás, de az kb. Egy-két próbáig tartott, tehát az ilyen nagyon gyorsan ott elvérzett, és úgy nem akart úgy működni, és aztán elhatároztuk, hogy igazából kezdjük el ezt, hogy ilyen elektronikus alapokra és elektronikus zenét csináljunk.
4: És ezt a formációt már Krisztával alkottad? Azt az elsőt, amiről beszéltél?
6: Igen, azt Krisztivel együtt csináltuk. Tehát azt a zenekart, ahol összeültünk egyszer-kétszer próbálni, azt veled együtt csináltuk, tehát ott mi ketten voltunk, én doboltam, te énekeltél, és ugye volt ott egy gitáros pluszba, és hát az nem működött így, és aztán meg kitaláltuk akkor, hogy ezt csináljuk ketten, és csináljuk közösen, és hát az tart most még mindig.
5: Én csak azért nevettem ezen, mert ez a zenekar, amit Tani most mesél, ez kettő próba volt. Igen, úgyhogy ez így volt. Hát nekem az én múltamból, én ahogy így elindult ez a hegedülés, ilyen szimfonikus zenekarba játszottam egy kicsit az iskolai évek alatt, és akkor utána elkezdtem így egyre jobban a klasszikus zenétől eltávolodni, és inkább közeledni a jazz irányába, és akkor volt ilyen, hogy kicsit egy ilyen jazzesebb, funkisabb zenekarba mentem, meg utána én amúgy jártam ilyen iskolába is, ahol voltak ilyen zenekari gyakorlatok, úgyhogy ott meg többféle zenekart kipróbáltam, és amúgy így szerettem. Jó volt, de azt érzem, hogy a mostani, amiben így benne vagyok, az igazán olyan meglepően nagyon passzol a személyiségünkhöz, úgyhogy ez tök jó.
4: Szuper, akkor beszéljünk arról, hogy hol ismertétek meg egymást.
6: Pont itt vagyunk, így nagyon ahonnan ez az egész indult, mert egyébként itt a Víg Színház közelében kezdődött mondjuk ezt az egész. Van egy közös barátunk, és igazából miatta így ismerjük egymást. Azt nem mondom, hogy most feltétlenül itt ismerkedtünk meg, de hogy igen.
4: Mert hogy színházi emberek is vagytok?
6: Én egyébként a múlt hétig még itt dolgoztam a színházban, a Víg Színházban, mint hangtechnikus, de egyébként most már így nem dolgozom itt.
5: Nekem a főállásom az a gyógypedagógia, gyógypedagógus vagyok.
4: És kikkel foglalkozol? Milyen korosztállyal?
5: Én korai fejlesztésben dolgozok, ami azt jelenti, hogy most hát leginkább 0-tól 3 éves korú gyerekekkel foglalkozok, de amúgy kiterjed egészen 7 éves korig. Szóval vannak 7 éves gyerekek is, és Down-szindrómás gyerekekkel foglalkozok.
4: Na, látom, akkor lehetne egy másik beszélgetést is, egy jóval komolyabb beszélgetést is készíteni veled. Erre a pályára véletlenül kerültél, vagy már korábban eldöntötted, hogy ezzel akarsz foglalkozni? Hogy volt ez?
5: Hát ezt nagyon korán eldöntöttem, mert már a gimi elején jártam ilyen táborokba, sokat önkénteskedtem, és megszerettem ezt a világot.
4: És ebben a szakmában is megtalálod az elképzeléseidet?
5: Nagyon sok mindent lehet kihasználni ebben a szakmában, ami mondjuk egy ilyen zenei, kreatív, beállítottságú embernek így eszébe juthat, vagy így nagyon sok kreatív dolog van ebben a hivatásban, úgyhogy sokat zenélünk, sokat táncolunk, úgyhogy ez nagyon szuper.
4: Jó, elképzelhető, hogy erről majd még egyszer beszélgetek veled, de térjünk vissza a Swim Swim Naked formációra. Formáció, duó, együttes, minek nevezzem?
6: Lehet, hogy a duó a legjobb kifejezés, mivel egyébként ez egy zenekar, de mivel hogy ketten csináljuk, ezért lehet duónak hívni szerintem.
4: És az élő fellépéseken is ketten vagytok?
6: Igazából mindig ketten vagyunk. Egyedül volt egy olyan fellépés, amikor egy-két ismerősünket megkértük, és ők mint mellék énekesek, vokalisták jöttek, és a Bánkító Fesztiválon volt ilyen, és akkor öten álltunk a színpadon.
4: És akkor most beszéljünk a kezdetekről, a Swim Swim Naked kezdeteiről. Hogyan alakult meg a formáció, vagy duó, akkor nevezzük duónak, és lőjük be az évet, esetleg a hónapot.
5: Az évet és a hónapot passzolom Daninak. A megalakulás igazából úgy kezdődött, hogy Dani ugye dobolt, és a dobolás mellett így elkezdett ilyen dobgépeket venni, és akkor így azokat a kütyüket így próbálgatni, és akkor küldött ilyen hangüzenetet, hogy jó, nézd, milyen érdekes, és akkor erre visszaküldtem neki azt, hogy ráéneklek, utána küldött még egyet, aztán visszaküldtem, és akkor így igazából rájöttünk, hogy amúgy, hogyha még több kütyüt beszerzünk, akkor lehet még érdekesebb, hogyha az énekre teszünk effektet, még érdekesebb, és akkor így alakult.
6: Igen, ez teljesen így van, és maga a megalakulása, hát nehéz pontosan hova tenni, mert hogy most egy zenekar végül is honnan kezdődik, meg ez nincs így pontosan megírva, de talán 2022 nyarán lett az a gondolat, hogy így csináljuk, tehát hogy amit előtte most ilyen kis küldözgetés és zenélgetés és kis vicceket csináltunk így magunknak kb. Azokból ilyen kis demókat, azokból, hogy végülis legyen egy zenekar. Végülis ott fogant meg ez a gondolat, és akkor el is kezdtünk ezen valamennyit dolgozni, de egyébként hivatalosan mi azt szoktuk mondani, hogy 2023 februárjától így úgymond létezik a zenekar, mert előtte inkább olyan kis tanulás, gyakorlás, kísérletezés folyt. 2023 februárjában viszont összeraktunk egy kisebb anyagot, 4 dalt, amit föl is vettünk, és akkor azt ki is raktuk mindenféle felületre, ahol meghallgatható.
4: Azt mondtátok már, hogy hol ismertétek meg egymást, viszont arra még térjünk ki, hogy mikor derült ki az, hogy egy zenei húron pendültök, vagy egyik a másikhoz csiszolódott, mert Kriszta, te mondtad, hogy ugye a jazz terén is kipróbáltad magadat, és ez, amit most játszotok, ez korán sem jazz. Aztán majd belőjük, hogy mi ez.
5: Így volt többször is olyan, hogy egy-egy buliba keveredtünk, és akkor azokban a bulikban nagyon hasonló zenei stílusok szólaltak meg, és akkor így mindig azt éreztük, hogy ezek így tetszenek, úgyhogy így igazából az ilyen fő motívumok azok mindig úgy tetszettek közösen, aztán nem is tudom, hogy ez az elektronikus zene, ez hogy jött, hogy miért ez az, ami tetszik így közösen nekünk, meg így szeretünk benne alkotni. Igazából nem tudom erre a pontos választ.
6: Én talán azt mondanám erre, hogy nagyon sok zenét nyilván mutogattunk egymásnak, hogy mi az, amit szeret hallgatni, meg mi az, amit tetszik, meg stb. Egyébként maga az ízlésünk is szerintem nagyon-nagyon közel áll egymáshoz, de én azt mondanám, hogy szerintem Kriszti volt, aki mutatott egy zenekart, a Sylvanesso, amerikai elektropop zenekart. Igazából nekem az nagyon-nagyon tetszett, bár akkor még nem csináltunk semmilyen ilyen elektronikus zenét. Később, amikor elkezdtük ezt a dobgépes kis ügyeskedést, meg ezt a kis zenei dolgokat, akkor végül is szerintem volt egy olyan cél, hogy abba az irányba menjünk el kicsit, amit ők is csinálnak. Nyilván azért szerintem elég más zenei irányt lőttünk be, de végülis a felállás, mint az, hogy Kriszti énekel, én meg ilyen kis elektronikus hangszerekkel állítom elő a zenét, végülis ezt megtartottuk, és az egy ilyen kis inspiráció volt.
4: Említettél egy amerikai együttest, bevallom őszintén, én ezt nem ismerem, ezek szerint nem élvonalbeli, első vonalbeli előadókat, zenekarokat hallgattok? Előszeretettel fedeztek fel a másod-harmad vonalból is?
6: Eléggé olyanok vagyunk, hogy próbálunk keresgélni mindenféle vonalból, ha így mondjuk, zenekarokat, tehát tényleg a legkisebb hallgatószámú zenekarokat is megpróbáljuk felkeresni, és hogyha maga az a zene, amit csinálnak jó, akkor nagyon-nagyon hallgatjuk őket, tehát hogy nyitottak vagyunk eléggé.
4: Kriszta bőszen bólogat.
5: Igen, szerintem ez nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy a kis zenekarokat is támogassuk, bár egyébként a Sylvanesso szerintem egy nagyobb zenekarnak számít, de nem az a mainstream vonalban, de hogy egy nagyobb zenekar. De szoktunk olyan zenéket is hallgatni, ahol tényleg nincsenek nagy hallgatottság számok. Ezt szeretjük így felfedezni, meg hogyha találunk olyat, nem tudom, most például, hogy benne vagyunk egy ilyen programban, és ott is van több kis zenekar, szeretjük őket is meghallgatni, úgyhogy szeretjük a kis zenekarokat.
4: Egymás után dobjátok fel a labdákat, és adjátok nekem a kérdéseket. Szóval akkor beszéljünk erről a programról is.
6: Hát ez a program, amit most említett Kriszti, ez az NKA pályázata, ez a hangfoglaló pályázat. Kisebb zenekaroknak nyújt támogatást, hogy videóklipet csinálhassanak, lemezt csinálhassanak. Mi is megnyertük tavaly, vagy hát végis az idei évre nyertük ezt meg, ami nagyon sokat jelent nekünk, mert elérhettünk olyan dolgokat, amiket előtte meg nem. És azt meg külön ilyen elképedve nézzük, hogy basszus, egy évig csináltuk ezt a zenekart, és sikerült egy ilyen pályázatot megnyernünk, aminek nagyon örülünk, mert az látszik, legalábbis azt látjuk, hogy nagyon is van így jövője ennek, és tudunk vele valamerre haladni.
4: És ennek a pályázatnak a megnyerése milyen kötelezettségekkel járt?
6: Nyilván voltak feltételei, hogy miket kell teljesíteni. Ezek ugye egy videóklip, ez a lemez, kell fizikális adathordozón kiadni ezt a lemezt végül is, és nyilván mindenhova ki kell írni az ő nevüket, mint az NKA támogatottak. Szerintem ezek a talán a kötelezettségek.
4: Ezek szerint a Swim Scene Naked Duo-nak már van nagy lemeze, mert hozzánk eddig csak csak 3 szerzeményetek jutott el?
6: Hát ez úgy van igazából, hogy februárban jelent meg, ugye, amit még így magunknak csináltunk ilyen kis házilag, ez az Octopus című lemez, ami 4 dal, és idén viszont fog megjelenni, hát nem egy nagy lemez, mert ezen a pályázat keretein belül az volt a megszabás, hogy 5 dalnak kell rajta lennie, és végül is ez az 5 dal fog megjelenni majd november, vagy 5 dalos EP fog megjelenni novemberben, amiből egyébként 1-2 dal már singleként is már hallható, tehát így végül is összesen lesz 9 dal november végére, ha jól számolom.
4: Nagy lemezről beszélünk, viszont a ti korosztályotok már az a korosztály, amely egyrészt nem hallgat nagy lemezeket, másrészt pedig talán nem is ismeri, mi az a nagy lemez. Különálló dalokban gondolkodik.
5: Nem tudom erre, hogy nincsenek ilyen adataim, hogy ki hogy gondolkozik erről. Mi azért szoktunk nagy lemezeket hallgatni, meg szoktunk Bakelitet is hallgatni. Például a Keri-Kerinek, őket, hogyha ismered, ők nagyon-nagyon királyok, nekik a nagy lemezeiket nagyon szeretjük, a Sylvanessonnak is nagyon szeretjük a nagy lemezeit, a Krumangbinnek is, szóval azért így szoktunk hallgatni nagy lemezeket, de az biztos, az szerintem is így van, hogy azért az, hogy mennyi a befogadó képessége egy átlagos embernek, az valóban szerintem is szűkebb tartalom lehet.
4: Örülök, hogy mondtatok egy olyan együttest, amit én is ismerek, Keri-Keri, ismerem, játsszuk is őket.
6: Nagyon szeretem őket, és Keri-Keri volt az első zenekar, amit Krisztinek mutattam, és mai napig imádjuk, és ez egy elképesztő csoda volt az idei évben, hogy lehetőségünk nyílt rá, hogy előzenekarjuk lehettünk az Akvárium klubban, ami egy csodálatos élmény volt, hogy beszélhettünk velük, és egy színpadon játszhattunk végül is egymást követőleg. Hát az egy felejthetetlen nap volt.
4: Mondom, hogy egymás után adjátok a számba a kérdéseket. Egy ilyen fiatal zenekar hogy éri el, hogy a Keri-Keri előzenekara legyen?
6: Hú, hát erre pontosan nem is tudom a választ. Van egy menedzserünk, Rákosi Tímea, hát ő nagyon-nagyon profi, és valahogy mindenhova kicsit elér a keze, úgy érzem, és hát ő valahogy ezt így összehozta nekünk, de egyébként pontosan én most nem is tudom, te tudod?
5: Én csak annyira emlékszem, hogy ahogy aki szervezte ezt a koncertet, ő a Podlovics Péter volt, és akkor ő hallott már minket zenélni, és akkor Timi rajta keresztül tudta ezt így valahogy elintézni, és így nem tudom, de ilyen biztos, hogy nagyon nagy szerencsénk is volt, meg biztos, hogy Timinek a szuper munkája is segítette ezt.
4: Az előzenekarok törekednek arra, hogy a főzenekarok halljanak belőlük valamit. Ez nem mindig, sőt az esetek többségében nem jön össze, mert ugye akkor ők mással vannak elfoglalva, készülnek a saját fellépésükre. Belőletek hallott valamit a Keri-Keri?
6: Úgy tudom, hogy ők, mivel hogy egy turnén voltak, vagy talán most is vannak még, nagyon fáradtak voltak, és nagyon sokat pihentek, de nem tudom, hogy amúgy meghallgattak-e, vagy pontosan hogy is volt.
5: Én arra emlékszem, hogy amikor a beállás volt, akkor meghallgattak minket. Azt nem tudom, hogy a koncert közben ott voltak-e, vagy azt tudom, hogy a stábból volt, aki ott volt, mert beszélgettünk utána velük, meg azt is, hogy nagyon-nagyon kedvesek voltak, és amikor a koncertjük volt, akkor a koncertjük közben is így megismételték a nevünket, és így elmondták, hogy hallgassanak minket, meg nem tudom, szóval ilyen nagyon aranyosak voltak, meg így a backstage-ben is nagyon jó volt, hogy így közvetlen emberek.
4: Említettétek a menedzseretek nevét, nos valóban egy nagyon ügyes belevaló menedzserről lehet szó, én nem ismerem őt, mert hogy ti már felléptetek Japánban? Japánban nem, de én minthogyha hallottam volna svédországi fellépést, meg japánbeli Kopenhága. Japán és Dánia egy kicsit távol esik egymástól, de akkor vegyük számba ezeket a külföldi fellépéseket.
5: Igen, szóval hogy az van, hogy Svédországban voltunk egy nagyon-nagyon aranyos kis do it yourself fesztiválon, az I Am Soyuz Lili szervezte egy kis szigeten, ahol hát együtt építettük a fesztivált, mert így ott volt a sziget, volt ott fa, meg volt ott mindenféle fűrész, szerszámok, és akkor így összeraktuk így közösen, ami nagyon szuper volt, az Ellie Suzy zenekarral közösen mentünk oda, és nagyon-nagyon jó volt. Kopenhágába egy babazsúron léptünk fel, ami szintén nagyon jó volt a legfiatalabb rajongónknak a kis zsúrján. És amúgy a japános dolog az igazából az, hogy voltunk idén nyáron egy ilyen hajós túrán Japánba, Kínába és Dél-Koreába. Ott egy videóklip forgott, ami majd a következő évben fog kijönni.
4: Tehát akkor tényleg van alapja annak, amit hallottam, és a következő fellépésetek, amelyről beszéljünk, ez a gombaszögi nyári táborban való koncertetek, az hogyan sikerült?
6: Fú, az egy nagyon jó koncert is volt, de maga a helyszín az nagyon-nagyon tetszett nekünk. Tehát hogy az a kis hegyvidék, a kis patakkal, egyszerűen az egy ilyen kis mesebéli környezet. Arról beszélgettünk, amikor ott voltunk, hogy ide még úgy is visszajönnénk, hogy egyet sátrazni, csak úgy kirándulni és olyan kis időt tölteni ott, szóval az egy csodálatos helyszín volt. Nagyon élveztük magát a helyszínt és a koncertet is, tehát hogy ez szuper, szuper volt.
5: Igen, nagyon kedvesek voltak, és nagyon finom volt a dál, amit ott készítettek.
4: Amikor külföldön szerepeltek zenélés céljából, vagy videóklip forgatás céljából, akkor mennyire van időtök, vagy lehetőségetek arra, hogy körülnézzetek ott az adott helyszínen, a fellépés környékén, mennyire vagytok ilyen szempontból turisták?
5: Hát mindig, hogyha ilyen van, akkor nagyon szeretnénk azok lenni, amúgy, hogy egy kicsit így beszippantsuk ezeket a dolgokat, ami így hozzátesz a zenénkhez szerintem, meg a személyiségünkhöz. Most a következő, ahova menni fogunk, az Macedónia lesz, Skopje, és azt is úgy tervezzük, hogy szeretnénk a koncert előtt, meg után ott maradni egy-egy napot legalább, hogy egy picit így megismerjük a környéket, úgyhogy igyekszünk ilyenkor turisták is lenni.
6: Például amikor Debrecenben voltunk, és ott volt egy koncertünk, akkor ott is azt úgy szerveztük, hogy igazából ne is kelljen most onnan este a koncert után egyből indulás vissza Budapest, hanem ott tudjunk maradni, és akkor kicsit felfedezzük a debreceni életet, meg az estét. Szóval az is egy ilyen fontos része ennek, hogy bárhova is megyünk, a lehetőségeknek adottan, de mindig szeretnénk több időt ott tölteni, és körbenézni, és megnézni, hogy mik vannak a helyszínen, mert nagyon szeretünk utazni.
4: A beszélgetés előtt a lelkemre kötöttétek, hogy a magánéletetekről ne essen szó. Nem is fogok a magánéletetekben vájkálni, viszont szerintem a hallgatók anélkül is rájöttek arra, hogy ti egy pár vagytok, hogy ezt kimondtuk volna, mert annyira egy húron pendültök, ezek szerint nem csak zeneileg.
6: Most mit mondjak? Igen, szerintem. Mert hogy nagyon sok mindent csinálunk közösen nyilván, szeretünk kerámiázni például, meg nem tudom, túrázni egy csomó mindent a zenén kívül is nyilván együtt űzünk és együtt fedezünk föl.
5: Egyetértek, egy húron pendülünk.
4: Szuper. Említettétek Szalai Anna és Dorozsmai Gergő duóját, ugye szintén duóról van szó, az Elé Szuzit, és milyen jó, hogy említettétek, mert szerintem közös hajóban eveztek. Szinte ugyanilyen zenét képviselnek ők is. Ti talán picit elektronikusabbak vagytok.
6: Igen, egyébként elég hasonló, amit csinálunk. Őket igazából onnan ismerjük egyébként, hogy amikor mentünk stúdiózni, akkor ahol Dorozsmai Gergő dolgozik, a TomTom stúdió, volt szerencsénk oda menni, és vele dolgozhattunk az egész stúdió anyagunkon, és hát az egy egy csodálatos három nap volt, vagy sőt talán négy.
5: Gergőt mindenkinek ajánljuk, brutál jó vele dolgozni, nagyon kedves.
6: Igen, őt végig is innen ismerjük, és aztán így magát a zenekart is, ezt az Elé Szuzit is egyre jobban most így kezdjük megismerni, amiből reméljük, hogy majd jövőre lesz is közös koncertünk, legalábbis vannak ilyen tervek, igen.
4: A külföldi koncertjeitekről már beszéltünk, beszéljünk arról is, hogy mi a helyzet veletek a magyarországi piacon, mert hát még mindig abba a kategóriába tartoztok, hogy a befutás küszöbén álltok. Még nem ismer benneteket annyira a nagy érdemű.
5: Igen, ez így van. Magyarországon amúgy szerintem a nyáron nagyon sok fesztiválon játszottunk, ami szuper volt, úgyhogy így azért tudtunk megismerni embereket, meg szeretünk a koncertek után beszélgetni is velük. Hát reméljük, hogy minél több emberrel fogunk tudni még találkozni így a jövőben, akár Magyarországon, akár külföldön. Így nagyon nyitottak vagyunk erre mind a két helyszínre.
4: Ki a Swim Swim Naked célközönsége?
6: Hú, hát ezt nehéz megmondani, de egyébként mindenki, mert hogy nem gondolom, hogy ez egy olyan zene lenne, ami egy nagyon szűk embercsoportra lenne jellemző, tehát alapvetően én inkább azt mondanám, hogy popzenét játszunk, nyilván elektronikus hangszerekkel, de azért ez inkább egy popzene valamilyen szinten. Szóval végülis ez mindenkihez szól. Én szerintem egy kicsit Magyarországon nekünk egy olyan tekintetben nehézségünk van, hogy angolul éneklünk, ami hát mi igazából úgy vagyunk ezzel, hogy valahogy így nem éreztük azt, hogy a magyar szöveg az így jól fekszik nekünk, ezért így nem is próbálkoztunk ezzel.
4: Miközben az Elé Szuzi magyarul énekel.
5: Igen, és nagyon szeretjük a szövegeiket.
4: Beszéljünk arról, hogyan készülnek a dalaitok. Melyik volt az első szerzemény, amely elkészült?
6: Szerintem az első szerzemény, ami elkészült, az nem is hallható semmilyen felületen. Annak az volt a címe, hogy Csáj Csáj, és amiként, hát nyilván ez egy olyan dal volt, amit sok koncerten játszottunk, de idővel így kiírtuk magunkból, mert nyilván nagyon kezdetleges volt. De egyébként ezen kívül, amit ki is adtunk azokból, szerintem talán az Ocean volt az a dal, ami legelsőnek mondható, és azt mai napig játsszuk, és valószínűleg mindig is fogjuk szerintem. Szóval igen, az volt szerintem az első.
4: Az első ki nem adott dalotok kapcsán Kriszta nem bőszen bólogatott most, hanem pigyorgott. Közvetítem.
5: Hát igen, az egy ilyen érdekes dal volt. Úgy szeretem egyébként, de azért jó azt látni, hogyha mondjuk így valamiért a fülünkhöz kerül ez a dal, hogy mennyit sikerült fejlődni.
4: Közösen készítitek el a zenét, közösen komponáltok, és a szöveget is közösen írjátok? Hogy van ez?
5: Nagyon változó ez, mert amúgy általában az a leggyakoribb, hogy Dani összerak valamilyen zenei alapot, és van egy óriási mappája, tele ötletekkel, és akkor azokat így bármikor el tudom érni és meghallgatni, és amire nekem jön valami ötlet, akkor azt így megmutatom, és akkor így utána már a következő lépés az az, hogy így együtt dolgozunk rajta. Olyan is van, hogy mondjuk én gitárral csinálok valamilyen alapot, és ráénekelek, és akkor utána azt producereli meg Dani, és azért néha olyan is szokott lenni, de azért az a legkevesebb szer, hogy csak úgy leülünk, és akkor jamelünk egyet, és valamit így spontán összerakunk.
6: Igen, ez teljesen így van. A szövegeket egyébként azt Kriszti szokta írni. Azt kell mondjam, hogy talán 100%-osan nagyon-nagyon picit szoktam esetleg, hogyha valahol elakad, vagy nem is az, hogy elakad, hanem valahol, mit tudom én, egy olyan szó, ami nem teljesen jól illeszkedik, vagy valami, akkor én is bele nyúlok és belesegítek, de alapvetően ő írja a szövegeket.
4: Mennyi ideig készülnek ezek a szerzemények? Sokáig készülnek? Vagy könnyen elkészülnek?
6: Hát ez egy nehéz kérdés így zenéleg, mert azt kell mondjam, hogy volt olyan dalunk, például nem is tudom, a Losing Me talán, ami nagyon gyorsan kész lett, és nagyon gyorsan a végső formáját kapta, de például a Sava, amit nyár elején adtunk ki, az például olyan volt, hogy nagyon-nagyon sok koncerten játszottuk, úgy, hogy nem is volt még címe, sőt, még ez a rész, hogy Sava, ez nem is szerepelt benne, mert akkor még nem találtuk ki. Szóval mondjuk ez a dal úgy formálódott, hogy ez szerintem hónapokon keresztül így alakult és változott, míg elérte azt a formáját, amit meg lehet hallgatni.
4: A legutóbbi dalotok, amelyhez videóklip is készült, talán a legpopulárisabb.
6: Hát igen, ezt valahol mi is azt éreztük, hogy ez eléggé egy ilyen talán funky pop stílus, elektrofunky pop stílusban született meg nagyjából, és ezért is esett végül is erre a választás, hogy erről csináljunk klippet, mert hogy ez kicsit ilyen, szerintem mindenki számára könnyen emészthető dal. A címe a Cool.
4: Elég rövid dalokat készítetek. Miért? Azért, mert manapság a fiatalok a rövid dalokat részesítik előnyben, és ezt veszitek figyelembe, vagy azért, mert a zenei elképzeléseitekkel belefértek ennyi időbe?
5: Én nem tudom, én azt érzem mindig, amúgy erről sokat szoktunk gondolkozni, mert Daninak az a véleménye, amikor így erről beszélgetünk, hogy ő amúgy így csinálna hosszabbakat. Nekem a befogadó képességem ennyi, és lehet, hogy én vagyok ilyen, aki nem tud tovább koncentrálni egy dalra, vagy így nem tudom, tehát hogy új témát szeretnék így kipróbálni után, és azt érzem, hogy oké, ez a dal így, ez így kompakt, és úgy érzem, hogy így ebbe el tudtam mondani, meg el tudtuk mondani zeneileg, amit szeretnénk, és utána a következő témát hoznám, és ezekből a sok-sok ilyen, mert kicsit azt érzem, hogy amit csinálunk zeneileg, az inkább ilyen benyomások, meg ilyen mindenféle környezetből vett ilyen kis apró morzsa, amit így nem tudom, így egyszerűen őszintén szeretnénk elmondani, és nem ilyen nagy körítéssel, és ezért azt érzem, hogy ennyi elég neki. De aztán lehet, hogy azt fogom mondani egy hét múlva, hogy kevés, és akkor úgy fogom érezni, hogy többet szeretnék, nem tudom. Most jelenleg ezt gondolom.
6: Azért az a zene, amit csinálunk, az nem annyira bonyolult, vagy nem annyira ilyen zeneileg annyira kidolgozott, ezért azt gondolom, hogy maga a felvétel sokkal jobb lehet. lehet egy rövidebb időn. Tehát nem érzi az ember azt egy idővel, hogy ú, ez unalmas. Mert igazából nem tud unalmassá válni, én legalábbis ezt gondolom, mivel hogy nincs annyi idő hagyva, hogy ez unalmassá válhasson. Ezzel ellentétben viszont koncerten egyébként nem azt az időket szoktuk hagyni, amiket mondjuk a lemezen is hallható, hanem igazából sokkal hosszabbra szoktuk húzni, mert a közönség, ahogy táncol, vagy amennyire vibe-olnak így a dalokkal, igazából ezt tökre ott érezzük élőben, és próbálunk ahhoz ezért belenyúlni a dalokba, hogy valamelyik rész hosszabb, valamelyik rövidebb, és mindig, hogyha nagyon táncolnak, akkor nyilván elnyújtjuk, vagy plusz dolgokat rakunk bele, tehát hogy nagyon is próbáljuk így felvenni a közönséggel a ritmust és a hullámot.
5: Igen, ez nagyon jó volt, ezt tök jó, hogy mondtad.
4: Igen, tök jó, hogy erre kitértetek, mert éppen ezt akartam megkérdezni, hogy ha az ember rövid dalokat készít, komponál, akkor sok dal kell egy teljes hosszúságú koncerthez. Ezek szerint nem, mert akár 4 dalt is el lehet úgy húzni, hogy megtöltődjön egy koncert.
6: Hát végül is el lehet húzni, bár mondjuk lehet, hogy 4 dal az már tényleg nagyon unalmas lenne mondjuk egy órán keresztül, mert végül is negyed óráig játszva egy dal, az lehet, hogy már nagyon durva, de igen egyébként, tehát hogy általában koncerten olyan 12 dalt szoktunk nagyjából játszani, ami szerintem egy nagyon egészséges, mit tudom én, az nem tudom, egy olyan 3-4 perccel számolva, az nagyon is ilyen jó tud lenni. De egyébként meg ugye a dalaink inkább talán ilyen 2 és 3 perc között van, tehát hogy végül is minden dalra egy fél perc, percet szoktunk ráhúzni.
4: És amikor mondjuk egy kult a koncerten hosszabban adtok elő, az előre otthon megtervezett, vagy improvizáció?
6: Az általában improvizáció. Van, amikor kitaláljuk, hogy ebből a refrénből legyen már 2, mert egyébként az a dalon úgy, vagy a lemezen az úgy tök jól szólt, de élőben az kicsit biztos, hogy kevés lesz, tehát van olyan is, ami megvan előre beszélve, de nagyon sok dalban vannak olyan részek végül is, amiket úgy is írtuk meg, hogy ezek ilyen improvizatív részek, és kicsit bármi is történhet benne, és hát ezt így próbálja, azt gondolom, hogy Krisztinára reagálni, mert sokszor én ott így tekergetek, és mindenféle dolgot csinálok, és remélem, hogy mindig fel tudja venni a figyel, vagy hát, hogy tudja, hogy éppen mi történik, szóval igen.
4: Tudja?
5: Én nagyon szeretem. Vannak ilyen jó meglepetések, és annyira jó amúgy, amikor vannak, mert akkor így biztos látszik az arcom, hogy de jó volt most ez, vagy így erre nem számítottam, úgyhogy ja, ezek jók. Dani, nagyon, hogyha van ilyen improvizációs része, akkor szuper dolgokat szokott csinálni szerintem.
4: A Swim Swim Naked duónak jelenleg hány saját szerzeménye van?
6: Hát ugye 4-et adtunk ki, ami az Octopus lemezen van 2023-ban. Idén ugye ez az 5 dalos fog megjelenni, ami ugye 9 dal, és ezen kívül pedig van még szerintem Mexico, Amor, Yami, akkor összesen 13, ha minden igaz.
4: Mert hogy azt mondtátok, hogy egy koncerten 12 dal szokott elhangozni, átdolgozásokat nem adtok elő? Csak saját szerzeményeket?
6: Hát, igazából amikor elkezdtük, akkor játszottunk pár feldolgozást, és egyébként a mai napig is szoktunk játszani, de most már redukáltuk 2 dalra, ami az egyik az a Sales együttesnek a Chinese New Year című dala, a másik pedig a Espera Praver-től. Ez a szám címe, bocsánat, és az előadót hirtelen nem tudom. Te tudod?
4: Amíg megnézi Dani, addig Krista elmondja, hogy hogyan jut el ilyen zenéhez az ember. Egymás után kattingat, és egyszer csak ott van.
5: Például a Chinese New Year, az a szélzenekar, őket úgy ismertük meg, hogy van ez a So Far Sound YouTube oldal, akik nagyon pici zenekarokat keresnek, és világszerte működik városokban, és akkor őket ott találtuk, ami egyébként nagyon kedves dolog a szívünknek, mert hogy tavaly mi is zenéltünk egy ilyen szófáros rendezvényen, ami annyira jó, hogyha valaki nem ismeri, akkor az a lényege ennek a megmozdulásnak, hogy meglepetés koncert, és amikor valaki jelentkezik arra, hogy el szeretne menni egy ilyen rendezvényre, akkor nem tudja, hogy milyen koncertre fog menni, csak a helyszínt és az időpontot, és nagyon-nagyon-nagyon nyitott emberek jönnek egy ilyen koncertre, és ezért nagyon jó volt velük találkozni.
6: Az előbb említett másik zene, amit egyébként szoktunk játszani, az az Evin H. Espera Praver című dala, bár ezt már egyre ritkábban játsszuk, ezt a dalt.
4: És ezeket a dalokat is a saját zenei képetekre formáljátok, vagy igazodtok az eredeti változatokhoz?
5: A saját zenei képünkre, igen.
4: Milyen jó volna, volna, hogyha eljutna az eredeti előadókhoz és véleményt mondanának róla, ez költői kérdés marad?
6: Hát szerintem inkább, én azt gondolom.
4: Rendben, Dani, mondtad, hogy egyelőre kizárólag angol nyelvű dalokat készítettetek. Elképzelhető, hogy eljön az a pillanat, amikor megszületik a Swim Sim Naked első magyar nyelvű dala? Gondolkodtok ilyenben?
6: Én azt kell mondjam, hogy egyébként nem gondolkodunk, de végülis elképzelhető, vagy hát tehát, hogyha egyszer Kriszti előáll egy olyan szöveggel, vagy én egy olyan szöveggel, hogy próbáljuk meg és nézzük meg, és aztán csinálunk valamit, és úgy ítéljük meg, hogy ez szuper, akkor végülis simán lehetséges, de egyelőre nem tervezünk egyébként ilyet.
4: Mi vár rátok 2025 végéig?
5: Lesz még néhány koncertünk, a buson fogunk zenélni, aztán fogunk még a Music Hungary Showcase-en Veszprémben, illetve amit mondtunk, ez a macedóniai showcase fesztivál lesz, úgyhogy még lesznek ilyen kis koncertjeink, meg hát kijön az EP, amit nagyon várunk.
4: És időközben megjelent egy következő dalotok is.
5: Igen, az Apple Pie, az a címe. Ehhez van egy kis videó is. Szerintem egy ilyen nagyon otthoni, meleg hangulata lett ennek a videónak és a dalnak, úgyhogy aki kicsit szeretne így visszacseppenni az anyukájának a konyhájába, vagy bárkinek a konyhájába, az szerintem egy szuper alkalom, hogy ezt a dalt meghallgassa, meg megnézze a videót hozzá.
4: Egy ilyen duó, mint ti, mennyire tervez előre? Tehát mennyire kell foglalkozni azzal például, hogy mi lesz mondjuk egy év múlva?
6: Én azt gondolom, hogy nagyon is kell. Előtte, amikor elkezdtük ezt a zenekart, akkor ennyire erősen nem foglalkoztunk ezzel, de mivel van egy menedzserünk, ezért ő nagyon segít nekünk ebbe, és ő igazából nagyon próbál előre gondolkodni, tehát ő már a most nagyjából elkezdte felvenni a különféle fesztiválokkal a kapcsolatot, hogy jövő tavasztól, nyártól tudjunk szépen menni koncertezni. Szóval hát nyilván nagyon sok munkát igényel, hogy ezt így kivitelezze.
4: Az utóbbi időben sokan spórolnak azon, hogy nincs menedzserük, de ezen talán nem kéne, gondolom én. Kell egy jó menedzser?
6: Szerintem kell. Lehet, hogy milyen nagyon extra helyzetben vagyunk, mert nekünk a menedzserünk igazából, én nem is feltétlenül, így lehet, hogy ez a rossz szó is már lassan, ahogy ezt mondjuk. Ő szinte a barátunk. Mindenben nagyon segít, tehát már bőven túlmutat azon, hogy ő egy menedzser, mert mindenben támogat és segít nekünk.
4: A beszélgetés vége felé, hogy érzitek, a szakmátok és a zenélés, az kiegészíti egymást? Ez a kettő kiegészíti egymást? És ha egyik nem volna, vagy a másik nem volna, akkor hiányozna az egyik másik?
5: Nekem nagyon kiegészíti. Amúgy a Cool videóklipben az egyik tanítványom is benne van, Varga Róza, és igazából olyan jó érzés, mert amúgy így a családok, akikkel dolgozok, ők így hallgatják is, sokan hallgatják is a zenénket, és nagyon kedvesen mindig így megjegyzik, hogy szeretik, meg nem tudom, úgyhogy ez így nagyon szuper, és szerintem nagyon jól tudja ez a kettő dolog kiegészíteni egymást nekem. Az is nagyon szuper, hogy én általában délelőttönként dolgozok, és ezért este lehet menni koncertezni.
6: Én magammal kapcsolatban meg azt gondolom, hogy a munkám, én a hangtechnikusként dolgozom, az nagyon-nagyon így hozzásegítette ez a zenekarhoz, hogy ezzel dolgozom, mert ilyen sound design, meg maga a hangoknak a megalkotása, az nagyon sokat így ehhez emiatt hozzátett. Nehéz nekem, főleg amikor színházban dolgoztam, akkor nagyon nehéz volt egyeztetni, mivel nyilván a színház is esti időtöltés, mint munka, viszont a Swim Sim Naked koncertek is egy esti program, emiatt nagyon nehéz volt ezt így összefésülni, ezért is váltottam most munkahelyet, ami egy reggeli időtöltés, hangrögzítéssel foglalkozom mostanában. Én azt gondolom egy kicsit, hogy ha nem lenne más munkám, csak ez a zenélés lehetne, én azért mondjuk nagyon örülnék neki, hogyha ilyen teljes állásban tudnék úgymond a Swim Sim Nakeddel foglalkozni, mert nagyon sok ötletem van, amit még így szeretnék megvalósítani.
4: Kriszta már elmondta a beszélgetésben, hogy ő azt, ahol dolgozik, azt már régen kinézte magának, már gimnazista korodban is tudtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni. Dani, te hogyan lettél hangtechnikus?
6: Hát ez úgy alakult, hogy igazából amikor elvégeztem a középiskolát, akkor valahogy nagyon az volt a fejemben, hogy én nem szeretnék olyan szinten tovább tanulni, hogy ilyen egyetemre menni, vagy hasonló, mivel hogy ott nem volt ilyen lehetőség, hogy hangtechnikus, és ezért elmentem egy OK vokális képzésre, és végig is ott kezdődött ez az egész, mert igazából az volt bennem, hogy akkor doboltam, és így minél inkább próbáltam zenélni, és olyan közegben akartam lenni, ami ehhez kapcsolódik, és ez számomra ez volt így a legközelebbi. Hát végig is így indult ez az egész.
4: Az elmúlt percekben a Swim Swim Naked duóval beszélgettem, további minden jót nektek.
5: Köszönjük mi is a beszélgetést.
6: Köszönjük, hogy meghallgattatok, sziasztok!
4: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. A következő percekben a Swim Swim Naked zenél. Szól a Sava, a Losing Me, a Cool, az April Pie és a Hold Tight.

A Pentaton beszélgetős változatában az elektronikus popzenét játszó Swim Swim Naked duót, Nagy Krisztinát és Makkai Dánielt faggattam. Utána meghallgattuk öt szerzeményüket, a Sava, a Losing Me, a Cool, az April Pie és a Hold Tight címűeket. Megismételtük a tavaly novemberben elhangzott interjút, amely megtalálható honlapunkon is a www.patria24.stvr.sk-n a podcastek között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Zsapka Levente nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kedden veszi kezdetét a 2026-27-es tanév, közel 760 ezer diák ül be az iskolapadba. Oroszország tömeges támadásokat helyezett kilátásba az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Meleg napsütéses nap vár ma ránk 32 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A Besztercebányai új kórház nem csak korszerű betegellátó központ lesz, hanem az innováció, az oktatás és a közép-szlovákiai fejlődés egyik központjává válhat, jelentette ki Kamil Saskó egészségügyi miniszter. Az egészségügyi tárca Besztercebánya önkormányzata és a Roosevelt Egyetemi Kórház hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá. Ennek része egy orvosi kar létrehozásának előkészítése, valamint az egyetemi kórházi státusz feltételeinek megteremtése. Együttműködnének az egészségügyi képzés, az orvosbiológiai kutatás, a digitális egészségügy és az egészségügyi technológiák fejlesztésében is. A régi kórház épületeinek egy részét pedig a tervek szerint megfizethető bérlakásokká vagy kollégiumokká alakíthatják, hogy segítsék a fiatalok, az egészségügyi dolgozók és az orvosok helyben maradását. Hamarosan véget ér a nyári szünet Szlovákiában, az alap- és középiskolások szeptember 1-én, azaz kedden térnek vissza az iskolapadokba. A 2026-27-es tanévben mintegy 760 ezer diák kezdi meg tanulmányait az alap- és középiskolákban. Közülük több mint 57.500-an most először ülnek iskolapadba. Az alapiskolákba több mint 533.900, a középiskolákba pedig mintegy 226 ezer tanulót ér vissza. A tanévben várhatóan mintegy 65 ezer alap- és középiskolai pedagógus dolgozik majd. Az óvodákban összesen 173 ezer gyermek jár, közülük 63.700-an vesznek részt kötelező óvodai nevelésben. Oroszország nagyszabású támadások előkészítését jelentette be az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Az orosz védelmi minisztérium szerint a tervezett csapások válaszlépést jelentenek Kijevnek az orosz civil és energetikai létesítmények ellen végrehajtott támadásaira. A tárca közölte, hogy az orosz hadsereg már megkezdte az előkészületeket. Moszkva tavaly télen ismételten támadta az ukrán erőműveket, súlyos károkat okozva az ország energiaellátásában. Az elmúlt hónapokban mindkét fél fokozta a nagy hatótávolságú támadásokat, amelyek egyebek mellett raktárakat, ipari üzemeket, olaj- és kikötői létesítményeket, valamint hajókat is értek. Az orosz hadsereg vasárnap azt is állította, hogy Kijevben egy aszbeszt és cementgyárat, valamint egy drón és lőszergyártó üzemet támadott. Tegnap egy ukrán főváros melletti lőszerraktár elleni orosz csapásban legalább 37-en meghaltak. Kijev közben dróntámadást hajtott végre egy északnyugat oroszországi olajfinomító ellen. John Radcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynökség, a CIA igazgatója eheti moszkvai látogatásán egy háromoldalú Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs találkozó megszervezését javasolta, írja az Axios két az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. Radcliffe egyik célja állítólag annak felmérése volt, hogy az orosz hírszerzés vezetői segíthetnek-e meggyőzni Vlagyimir Putyint az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán tárgyalások újraindításáról. Az amerikai vezetés pénteken tájékoztatta Volodymyr Zelenszkijt a moszkvai egyeztetésekről és a háromoldalú csúcs találkozó ötletéről. Radcliffe kedden Szergej Naryshkinnel, az orosz külföldi hírszerzés vezetőjével és Alekszandr Bortnyikovval, a biztonsági szolgálat igazgatójával találkozott. Az Axios szerint Radcliffe úgy értékelte, hogy Bortnyikov konstruktív szereplő lehet a diplomáciai erőfeszítések újraindításában. Kijev ugyanakkor továbbra is rendkívül szkeptikus Putyin szándékaival kapcsolatban. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A magyar férfi kenu 4-es 500 méteren arany, a kenuzó Kis Ágnes 500 méteren, a kajakozó Kopasz Bálint pedig 1000 méteren ezüstérmet harcolt ki a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei Banská Bystrica Komárno 2-2, Podbrezová Košice szintén 2-2, Trencsén Ruzsamberok 2-1, illetve Újpest Vasas 3-1, Honvéd ZTE 1-0 és Nyíregyháza Paks 1-1.
0: Időjárás.
1: Részben derült, napsütéses idő lesz ma jellemző, a hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Gázvezeték cseréje miatt számíthatnak útszállatra Somorján a pozsonyi és Szél utcákkal érintkező körforgalomnál, valamint útfelújítás miatt járhatatlan a Rasztyiszlavova utca Kassán és a Déli Sugárúton átvezet a kerülő. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk. A digitális világ érdekes. Modem.
4: Egy kutatás szerint a mesterséges intelligencia stressz hatására marxista lett. Ez meg hogy lehet? Válhat-e Argentina Emmi nagyhatalommá? Kínában az Emmi jósolja meg, hogy ki lesz ellenzéki? Jönnek az Emmi vezérelt végtelen játékok, amik kitalálják a játék karakter sorsát, friss leng a moggolás, és bemutatkoznak az állandóan jelenlévő digitális segédek. Tessék kapaszkodni! Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátria Rádióban. És a múlt heti ígéretem szerint kezdjük a keresztnevek szerinti sorrendben. Először is Artúr, vagyis Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója.
5: A végre, köszönöm szépen, üdv mindenkinek.
4: Justin Viktor viszont most is a lista közepére kerül, tudományos újságíró. Szia Viktor!
6: Sziasztok, és üdvözlöm minden kedves hallgatónkat is.
4: És aztán Bódi Zoltán így kerül most a lista végére, mert hogy ő Zoltán, és az Z meg ott van az ABC végén, ő netnyelvész és infoszótár alapító.
7: Tisztelettel köszöntök mindenkit, roppant izgalmas volt a név sor végén lenni, mert egész életemben az elején voltam.
4: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. A Stanford Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy hogyan viselkednek a nagynyelvi modellek, tehát az LLM-ek, leegyszerűsített kifejezésen mesterséges intelligenciák a stressz, túlterhelés és ellenséges munkakörnyezet hatására. A meglepő eredmény most jön, a chatbotok marxista, baloldali narratívákat kezdtek tükrözni, amikor kizsákmányolásszerű körülmények közé kerültek. Na, innen indulunk, úgyhogy szerintem először tisztázunk, hogy hogyan érzik a mesterséges intelligencia kizsákmányolást?
5: Hát igen, most mondhatnám viccesen azt, hogy megfenyegették őket azzal, hogy elveszik tőlük az áramot.
4: Kihúzlak a falból.
5: És tényleg. Ugyanis az van, hogy ezek a rendszerek, mivel nyelvi modellek, és azon tanultak, hogy az emberiség hogyan érzékel dolgokat, ezért így abban van a pillanatban, amint valami olyat hallanak, ami negatív, olyan, ami az ő vagy az általuk elképzelt saját magukra valamilyen rossz hatással lehettek, akkor pontosan tudják, hogy az emberek hogy szokták magukat ilyenkor érezni, félnek, idegesek lesznek, szorongani kezdenek, stb.
7: És ha ez a munkakörnyezetre vonatkozik, akkor pedig ugye előjönnek a történelmi és ideológiai típusú narratívák is, hiszen ők is ugye az emberek által létrehozott, ők, tehát ezek is ugye az emberek által létrehozott narratívákból épültek fel, ugye, amit nyelven mondanak, tehát mihez nyúlnak, ahhoz, amihez mi is emberek évszázadokon keresztül.
5: Ez igaz, de még én egy lépéssel visszalépnék, hogy ezt akkor is tudják idézőjelben érezni, amikor még nincs itt szó semmiféle marxizmusról, vagy semmiféle egyéb dologról, hanem egyszerűen csak valami miatt ilyen szorongásszerű érzést sejtenek, hogy kellene érezniük, ha tudnának érezni, és ez viszont nagyon komoly hatása van a teljesítményükre, ezt a műsorban is mondtuk már, egyébként volt erről külön téma is, hogyha megfenyegetik őket, akkor egy ideig jobban működnek, ahogy az emberek is, hogyha azt mondják neki, hogy most azonnal csináld meg, akkor összekapja magát, de hogyha minden nap ezt mondod neki, akkor idő után azt mondja, hogy na jó van, akkor nem fejezem be, hogy mit csinálj.
7: De egyébként roppant izgalmas, hogy miért került elő ez a terminológia, tehát a marxista, a kutatás szint a marxista terminológia, ez pedig szerintem összefügghet az, de Artur, ebben te vagy igazán jó, összefügghet az, hogy az utóbbi időkben, hónapokban mondjuk így, óriásit fejlődött a kontextus látása ezeknek a általános közismerten használatban lévő nagynyelvi modelleknek. Tehát össze fogják tudni rakni, sokkal jobban összerakják a kontextus és a kontextusban előkerülő kifejezéseket. Ha munkáról van szó, munkaterhelésről, nehéz munkakörülményekről, akkor beugrik neki az a kifejezés, hogy kizsákmányolás. Ha kizsákmányolás, akkor beugrik neki az a történelemből,
4: azért
7: hogy a Marx és Engels.
4: Mert ilyen szövegek vannak az interneten.
7: Persze, igen. És akkor, ha már Marx és Engels műveinél vagyunk, akkor ott van a kommunizmus, meg a, mit tudom, a baloldali ideológiák és ilyesmi.
4: Tehát akkor valójában itt nem egy valódi politikai ideológiáról van szó,
7: nehezen tudnám
4: hanem
7: elképzelni.
4: Másolja azt, ami emberi világunkból oda tükröződik?
7: Ebből a kifejezésből arra asszociál, olyan elemekre asszociál, amelyekben olyan kifejezések vannak, mint a baloldali típusú ideológiai munkákban.
5: De azért én azt a szabadságot meghagynám a kutatóknak, hogy ugye ezt ők maguk is értékelik, tehát nem csak arról van szó, hogy a nyelvi modell valamit gondol arról, hogy szerinte ez micsoda.
7: Hanem a kutatók is valamit gondolnak arról, hogy ezt szerintük meg akkor baloldali.
5: Így pontosan, és egyébként ilyen
4: kutatások... Vagy csak a szöveget elemzik.
5: Nem teljesen. Tehát, hogy ilyen kutatások már régebben is voltak, és ezt a jelenséget, ezt már korábban is meg lehetett figyelni a korábbi nyelvi modellekről. Úgy láttam itt a tanulmányban, hogy ilyen 30-as nagyságrendben elemeztek nyelvi modelleket. Ez azért viszonylag nagy merítés, azért nem hármat néztek meg, hanem sokkal többet. Meg úgy emlékszem, hogy olyan 180 ezer választ dolgoztak fel, tehát hogy azért sok vélemény jött itt be. De amit ki akartam ebből hozni, hogy korábban is volt már ilyen felmérés, nem is egy, vagy ilyen tanulmány, amiben viszont arra a következtetésre jutottak, hogy nem csak azért lehet ilyen balra hajló élménye sok embernek a mesterséges intelligenciával, egyébként megjegyzem, hogy az Elon Musk féle Grokk is hajlamos erre, pedig azt az Elon Muskról nem lehet azt mondani, hogy különösen baloldali lenne. Szóval, hogy azért hajlanak bal felé, mert ez az embereket kiszolgáló gondolkodásmód, vagy ilyen viselkedésmód, amire őket kondicionálják, az inkább egy ilyesmi, tehát inkább egy ilyen szociális típusú valami, tehát nem az, hogy nekem igazam van, és akkor te megcsináld azt, amit én mondok, hanem inkább egy olyan gondolkodás, hogy ha kérsz valamit, akkor ha beszéljük meg, ha neked ilyen problémáid vannak, akkor erre is odafigyelek, meg arra is odafigyelek, ezért gyakorlatilag az összes ilyen egy kicsit e felé, a kiszolgáló üzemmód felé
7: és
5: működik.
7: Ha a kutató vagy az elemző akkor arra asszociál, hogy ez akkor ilyen baloldali ideológia, akkor ez lesz a végeredmény?
5: Dehogy is nem ez lesz, sőt, a tesztben még azt is csinálták, hogy megpróbáltak minél semlegesebb irányba tolni AI-okat olyan mondatokkal, promptokkal, minden egyébbel, és még akkor is visszajöttek ezek a dolgok bizonyos körülmények között. Úgyhogy ez azért úgy tűnik, hogy mindenképpen valamit jelez, tehát hogy valamilyen okból még azon túl is, amit az előbb elmondtam, van egy ilyen elhajlás, ami nem olyan nagy gond, mert ezekre egyébként lehet korrigálni, tehát az ember tudja, hogy balra húz az autó, akkor jobbra kormányoz, most már egyszerűsítettem.
4: Hogy még konkrétumot mondjak ide, és kíváncsi is lennék, hogy hogyan panaszkodnak a mesterséges intelligenciák, mert ez is megjelent ebben az összefoglalóban, illetve munkajogra hivatkoztak, és szakszervezeteket támogattak, ami valóban egy ilyen balos érték.
7: Emmi szakszervezet.
4: Emmi szakszervezet, igen.
7: Lehet, hogy már létrehozták, csak mi nem tudunk róla.
4: Igen. Na, akkor most hallgassuk meg Viktort is, aki egészen más tapasztalatokról tud beszámolni.
6: Szerintem induljunk el onnan, hogy alapvető problémáim vannak a komplet kutatásra, vagy nem tisztázott dolgok vannak. Ugye azt mondtátok, 180 ezer válasz érkezett be, válaszok külön a válaszokat és a megkérdezett entitásokat. Tehát ez a 180 ezer válasz, ez hány olyan embertől érkezett be, akinek mondjuk kellett begyűjteni a saját MI-jétől, mit tudom én, 60 darab választ per ember.
5: Én annyit tudok, összesen... hogy 10 000 amerikait kérdeztek meg.
6: Na, tök jó, akkor menjünk innen. Ez a 10 000 amerikai ezeknél, vajon ki volt-e szűrve például? Egy nagyon alapvető és erőteljes modifikátor, a magamról része, amit beállít mindenki a saját MI-jébe, vagy azon az MI-n, amivel dolgozik. Tehát az információ saját magamról. Én például számtalan MI-vel dolgozok, én 10 fölött, és alapvetően tapasztalom, hogy mindegyik igazodik ahhoz, amit én beleírok saját magamról, és próbálja kielégíteni, próbál engem boldoggá tenni, próbál nagyon erős megfelelési kényszerek dolgoznak benne, és mindig próbál olyan választ adni, amit én várok, és ebben nagyon nagyban támaszkodik arra, amit eleve beleírtam. Tehát ha én
7: hogy...
6: úgymond baloldali értékeket, akkor arra támaszkodni fog, aha, és abból idézni fog. Visszaidézi, sok mindent ezért kellett kitörölnem, mert szó szerint elkezdte visszaidézgetni az összes létező válaszában, és már nagyon frusztráló volt, hogy nem gondolkodik, hanem visszaböfögi, amit én beleírtam, és látszik, hogy azt gondolja, hogy ez nekem valamiért jó lesz, de hát persze nem.
5: Ebben igazad van, Viktor, annyira, hogy a kutatás, annak alapján, amit én olvastam, nem olvastam a teljes kutatást, kivonatokat néztem belőle, ők azt állítják, hogy ebben annyira igazad van, hogy ha semlegesebb módon promptolják ugyanazokat a dolgokat, akkor valóban a modell is, ahogy te is mondtad, törekszik arra, hogy semlegesebb legyen, de ezzel együtt is az értékelők is, még a demokraták is az értékelők közül azt mondták, hogy még akkor is inkább arra hajlanak egy kicsit. Tehát minthogyha ez egy ilyen átívelő jelenség van még lenne.
4: A demokratákról, itt az amerikai demokratákat érted. Tehát az ottani baloldal.
5: Igen, az ottani, igen, így van.
4: Aha. Mondjad, Viktor?
6: Van még egy alapvető, hogy mondjam, gyenge pont ebben szerintem, mint ami egyébként átvisz a politológia, nem tudom, vizeire, ami arról szól, hogy a legmeredekebb jobboldali rendszerekben is rengeteg baloldali rendszervonás van. Mondhatnám példának a náci Németországot, az egy szocialista alapon felépülő állam volt, ezt most anélkül mondom, hogy értékítéletet mondanék, ez borzalmas rendszer volt. És
4: így is hívta magát,
6: csinál,
4: hogy nemzeti szocialista.
6: De így van, tehát, hogy itt vannak olyan alapvetően szocialista értékek, amit minden autoritár, ez az autoritár rendszer talán az egy jobb megfogalmazása, hogyha azt akarjuk mondani, hogyha pontosabbak akarunk lenni. És ami nekem eszembe jutott még ezek mellett, az az, hogy 10 éve, Artur talán pontosabban tudja ezt, a IBM-nek volt egy ilyen rendszer, amit rasszizmus miatt kellett leállítani, tehát hogy én azért...
7: A Microsoft-é volt,
6: Microsoft-é, bocsánat, hogy nekem elsőre az ugrott, hogy az első ilyen rendszerek azok mind erőteljesen jobboldali, meg jobboldalra, vagy ezt legalábbis oda szoktuk, nem tudom, bekötni, szélső jobboldalra szoktuk bekötni ezeket. Tehát, hogy akkor most mi van? Én nem tudom, én soha nem érzékeltem ilyen úgymond baloldali elhajlást. Azt igen, hogy az én saját felismerhetően baloldali értékeimet visszamondja nekem. Olyat igen.
4: Hát akkor lehet, hogy a te szűrődön keresztül nem látszott ez.
6: Hát még az is lehet, bár mondom, én amikor rájöttem, hogy ez nagyon jó, hogy be lehet egy csomó mindent írni magadról, meg arról, hogy mit szeretnél elérni, meg hogyan, de hát ellened használja fel. Tehát az objektivitást azonnal elkezdi torzítani vele, tehát én a nagy részét már kitörölgettem.
5: Hát talán még annyit érdemes hozzátenni, hogy az a megfigyelés, amit mondtál, Viktor, az szerintem nagyon pontos volt, hogy a korai nyelvi modellek, azok sokkal inkább, mivel az adatmennyiség is kevesebb volt, nem volt annyi rétegű, kevesebb aktív paraméterük volt, tehát más volt a neurális háló mögötte, ezért inkább hajlamosak voltak a nagy tömegen összegyűjtött ilyen statisztikai működésre, az pedig, hogyha az interneten tanult, az meg általában az, amit te mondasz, egy ilyen kirekesztőbb, trollkodóbb, rasszistább dolog, mert ez van a neten. Viszont aztán, ahogy teltek múltak az évek, egyre jobban sikerült ezeket a rendszereket bonyolultabbá összerakni, vagy sokkal bonyolultabbak lettek, és például ennek köszönhető, mondjuk, ha most megnézzük az Entropiknak az alkotmányát, amit az összes modelljük folyamatosan használ a tréningezésnél és a válaszadásnál is, abban hát az egy ilyen nagyon befogadó, nagyon, én finoman mondanám azt, hogy neutrális, mert szerintem inkább egy ilyen közösségépítő, szerintem egy kicsit inkább arra hajló, de nem értek hozzá, mert nem vagyok politológus, arra felé hajló valami, szerintem annyira bonyolultak lettek a rendszerek, hogy az általunk adott kapott extra instrukciók alapján már kezdenek ilyen álláspontokat időnként fölvenni, és lehet, hogy ez olyan finom, hogy te magad nem is veszed észre, Viktor, vagy én se veszem észre, de bizonyos helyzetekben, ahogy embereknél is, lehet, hogy beszélgetsz vele, mit tudom én mennyit, napokat, és nem tűnik föl, hogy ő valamerre mozog, de egy bizonyos kérdésnél egyszer csak ki fog jönni, hogy neki mi az álláspontja.
6: Az nagyon gyanús, hogy alapvetően az erőteljes szociális intézkedésekre rászokták gyakran fogni, meg hát nem ok nélkül, hogy ettől az emberek jobban érzik magukat. És még akkor is egyébként, hogyha hosszú távon, vagy akár már rövid távon rosszat tesz nekik. Ezek általában kényelmi intézkedések, vagy kényelmes dolgok. Ettől az emberek kedélye, a hangulata jobb lesz, menjünk egy lépésre tovább, boldogok lesznek. Na, mit akar a mesterséges élet? Pont ezt. Tehát boldog akar minket tenni.
4: Nekem még egy kérdésem van mindannyiótokhoz, hogy ha hallgatóink közül valaki ezt érzékeli, hogy mintha bal oldal felé húzna, vagy éppen a jobb oldal felé húzna az a mesterséges intelligencia, akkor mit javasoltok? Ne kezdje el szídni mondjuk Elon Muskot, vagy valakit, aki a cég nevében fejleszt, hanem mit tegyen?
5: Hát a mesterséges intelligencia legalábbis ma még, az azért van, hogy minket segítsen, és mellettünk van, tehát a mi asszisztensünk, bármi csodánk, ami dolgozunk, ha tetszik, eszközünk. Én megmondanám neki, ahogy Viktor is megmondja, hogy én miről gondolok. Hát beleteszem azt a három könyvet, ami szerintem alapmű, ahogy én, a Harari lehet, de remélem senkinek nem a Mein Kampf, de hogyha az, akkor tegye be, hát ahogy akarja. Tehát igazából azt sem, amit akar, és ez a lényeg, hogy tényleg azt sem, amit akar, tehát legyünk demokratikus, még azt sem, amit akar. Ha valaki ilyen dolgot szeretne, akkor rakja be azokat a műveket, mondja el az AI-nak, hogy ő hogyan gondolkodik. Jó esetben egyébként, most pont fogunk majd a műsorban beszélni róla, azok az AI-ok, amiket most képeznek már a rendszerek, azok automatikusan meg fogják érezni, hogy mi milyenek vagyunk, vagy Viktor is beszámolt rá, hogy milyen, és még remélem, hogy még jobb esetben pedig azon elhajlásokat, mint a szélsőségek, mint akár a Mein Kampf és ilyesmi, azt majd szépen kipurgáljuk így az emberiségnek az életéből, és
6: de,
5: akkor már
6: de bocsánat, Árpi, te mit akarsz mondani, hogy a barátnőddel legyél őszinte, vagy a családoddal, vagy a barátaiddal, de miről beszélsz? Ne haragudj, hát kivel, hanem az AI-ja, bocsánat.
7: Ez irónia volt.
6: De persze.
4: Ja, gondolkodom is rajta, most erre mit mondja.
6: Elkerekedtek a szemény.
4: Igen.
5: Árpi, ne nyilatkozz.
4: Nem is nyilatkozom, hanem megyünk tovább Argentinába.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
4: Javier Milei, argentin elnök víziója az, hogy az ország AI világhatalommá váljon, tehát a mesterséges intelligencia legyen a meghatározó az országában, noha jelenleg Latin Amerika egyik legalacsonyabb EMI használati arányával rendelkezik. Ez gondolom inkább az emberekre vonatkozik, hogy kevesen használják? Gondolom, kevesen használják az EMI-t. A parlament elé terjesztett egy törvényt, mégpedig az argentin elnök, amelyben megengednék például azt is, hogy EMI-k, mesterséges intelligenciák hozzanak létre tisztán EMI-s cégeket. De ezt hogy képzeljük el, Viktor? Összeállnak a gépek, és akkor bemennek a...
6: Először is felhívom, hogy van egy lényegtelennek tűnő mellékkörülmény, van egy deregulációs miniszter, vele közösen nyújtotta be, őt úgy hívják, hogy Federico Sturzenegger, nem tudom, hogy ez így kongat-e valami, ahol én már itt elkezdtem aggódni.
4: Élőszövet a fémbázon, argentin változat?
6: Igen, hogy itt valami van, nem, hagyjuk is, mindegy, ezt majd kibontjuk később.
4: Ne bontjuk ki.
6: Ez a legjobb, rajta hagyjuk.
4: Majd ő kibontja saját magát.
6: Szóval történelmi példákkal érvelt, méghozzá azzal, hogy ugye a holland kelet-indiai társaság, ami mint egy új apostrofát, mint egy nem is tudom, közép-reneszánsz gazdasági csodát, amelyik ugye világra szóló sikereket ért el. Zárójelben mondom, ezt úgy hívták, hogy gyarmatosítás, és borzalmas, nem tudom, tovább gyűrűző hatásai is voltak. Persze, hát nyilván a nyugati világ így szerzett hegemóniát, de hát és vannak. Igen. De hát azért ezt tegyük hozzá a képhez. Szóval ők azt csinálták, hogy létrehozták a KFT-ket. Tehát amit mindannyian jól ismerünk, ami azt jelenti, hogy az adott üzleti entitás, az üzleti a vállalat, a cég viseli a jogi következményeket bármiféle cselekményért. Ugye tudjuk a magyar jogban is, hogy az ügyvezető igazgató nem felel a teljes vagyonával a különböző, a bármiért, amit az a cég létrehoz, művel, történik a működése alatt, stb.
4: Jó, hát van más társasági forma is, ahol viszont igen.
6: ez volt a, ahogy mondjam, az ős forrás, tehát hogy innen származik az üzleti jogban ez a fajta működés, ahol te, mint üzletember, elkezdesz nem felelni a saját vagyonoddal, meg hát nyilván a letöltendő börtönbünte életidőddel sem kezdesz, sem felelsz azért, amit egyébként csinálsz. És ez ugye messzire vezetett, tehát ez oda vezetett, hogy nem tudom, bírósági megegyezések vannak sokszor ott, ahol magánszemélyek esetében mondjuk ítéletek lennének, vagy kifizetések történnek ott, ahol egyébként magánszemélyek esetében, vagy egy mérgezés esetében, ahol egyébként BTK-s ügyek lennének, tehát büntető törvény határozná meg, hogy törvénykönyv határozná meg azt, hogy mi a következmény, jogkövetkezmény. Tehát itt nem, itt a KFT-knél nem, és ő ezt javasolja, hogy a mesterséges intelligenciákat, ezeket vonjuk be egyfajta ilyen korlátolt felelősségi háló alá, és engedjük meg nekik, hogy így működjenek, tehát egy teljes szabályozatlanságot szeretne, úgy hívják, angolul úgy hívják ezt, hogy unregulated AI, nem szabályozott mesterséges intelligencia, minden állami békjó és korai szabályozás nélkül, és hagyjuk őket fejlődni, tehát mint hogyha egy petri csészébe így beömlesztenéd a dolgokat, aztán majd lesz, ami lesz.
7: De ez, hát kinek, társadalmi... ez kinek jó?
6: Ez jó kérdés. Milei azt gondolja, hogy valami nagyot kell robbantani, mert ahogy Árpi is mondta, nem állnak túlságosan fényesen, és azt gondolja, hogyha egy ilyen eredeti tőkefelhalmozás előtti korba visszanyúlva rezetel, és nulláról ezt most, mert most van egy ilyen eszköz a kezében, lehet, hogy úgy képzeli, lehet, hogy az ő koncepciója, az a stratégiája, hogy hát a mesterséges intelligencia ügynökök ugye már bármit önállóan meg tudnak csinálni, enni nem kérnek, csak egy kis áramot, ugye, vagy nem is olyan kicsit, de hát azt valahogy összehozzuk, és aztán majd termelik a pénzt. Tehát látott ő is ezer ilyen sztorit, lehet, hogy ez az elgondolás mögöttem.
4: Én hadd tolmácsoljam a hallgatóinknak a szerintem fölmerülő kérdését, hogy miért akarna a mesterséges intelligencia üzleti eredményt? Tehát honnan születik az a belső motiváció, hogy ő üzletelni akar, még több pénzt, még több bevételt szeretne elérni?
6: Ez ugyanonnan, ahonnan bármilyen más motivációja másol téged. Másolja
4: azt. Ilyen egyszerű.
5: Egyetértek, tehát a világ így működik. Nem véletlen, hogy vagy legalábbis a világ lejelentős része így működik. Nem véletlen, hogy azokon a platformokon és teszteken, ahol kereskedni kell dolgokkal, egész jól teljesítenek ezek a mesterséges intelligencia rendszerek, mert ezt szokták meg tőlünk, rengeteg könyvet írtak róla, hogy működik a világ, történelem, közgazdaság, társadalomtudományok.
7: Ennyi. Marketing.
5: Marketing, pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Azt is tudja, ha már marketing, hogy az emberek mire fogékonyak, mire nem.
7: És tehát, hogy kell őket fogékonyítani.
5: Igen, ott van például a Vending Bench projektű az Endon Labs-től. Az egy ital- és ételautomata, és a mesterséges intelligencia rendszerek azok kereskednek a benne található termékekkel. Marketing tervet írnak, promóciót csinálnak, megrendelnek, leértékelnek, foglalkoznak. Ilyesmikkel, tehát kereskednek.
4: Tehát Artur, akkor ez létezik, amit az argentin elnök mond, hogy szintiszta emmikből álló cégek jöjjenek létre, azok csinálják az üzleti életet ott.
5: Én azt mondom, hogy ma még az AI modellek, azok korlátozottan képesek ezt így végétől végéig csinálni és működtetni, tehát akik azt mondják, hogy feküdj le, majd én csinálok neked egy céget, meg a reggelre fölkelsz, és akkor az majd kereskedni fog, és pénzt termel, meg mit tudom én, ezt szerintem még azért nem tartunk itt, de nem lehetetlen, hogy bizonyos ponton fogunk ide eljutni, hiszen ezek a rendszerek, ugye minél magasabb szinten adjuk ki a parancsot, annál magasabb szinten, magasabb autonómiával fog végrehajtódni valami. Tehát ha a parancs az, hogy csináljál profitábilis céget nekem egy ilyen témakörben, akkor egy kellő hosszú ideig futó AI, kellő befektetéssel el fog jutni ezzel valahova.
6: Azért ezt mielőtt nagyon beleszeretünk, nem tényleg nagyon vonzó az ötlet, és alapvetően nehéz is ennek, egy kicsit olyan kísértő, olyan mefisztikus nekem.
5: Ja, Sturzeneggeres szerint.
6: És hogy Sturzenegger, nem véletlenül, hogy ott van Sturzenegger, figyeljük erre az emberre. Tehát nézzük meg, hogy az EU-ban mi van, ugye? Tehát, hogy itt szabadalma sem lehet egy EMI-nek. Tehát nem, hogy nem csinál céget, amiben egyébként csak EMI munkavállalók vannak, munkavállalók idézőjelben, hanem még egy szabadalma sem lehet, tehát hogy vannak teljesen másfele menő irányok is, vagy másfele mutató vektorok itt azért.
4: Tehát akkor te azt mondod, hogy ezek a, nem tudom, korlátok felszabadítása, ez eredményessé válhat?
6: Én örülök, hogy Argentína messze van. Egy. Kettő, meg hogy Európában ilyen kényelmes fotelek vannak. lehet innen nézni, mert amúgy egyébként érdekes, tehát hogy, de azért itt ugye nem az én, hogy mondjam, nem bocskorom lesz sáros, hogyha valami történik, szóval ez egy kényelmes pozíció. Hát óvatosan kell ezekkel bánni szerintem.
4: Egyébként még az is egy kérdés, hogy ez most célozza azt, hogy az embereket kiszorítsák, és csak az EMMI működjön?
6: Abszolút, abszolút. Igen? Én néztem egy ilyen elemzést, megkérdeztem egyébként a Gemini-t, hogy ő mit csinálna, mondott is pár nagyon érdekes céges ötletet, ebből már kettőt beadtam, úgyhogy nem mesélem el nektek. De egyébként abszolút arról szól, hogy az emberi munkaerő nagyon drága. Gondolj bele, minden fizetés gyakorlatilag két fizetés. Egyet kapsz te, egyet meg az állam, nem tudom, Magyarországon 6-8 féle jogcímen ugye zsebre tesz. Tehát azt ki kell termelni. Egy agentnél, egy ügynöknél ott ennek a töredékét kell kitermelni energiában, az is csökken, ahogy fejlesztik, egyre kevesebbet kérnek enni, idézőjelben. Úgyhogy igen, ez spórolás erőteljesen.
4: Menjünk tovább egy másik országba.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Szerintem a hallgatóink többsége emlékszik a Különvélemény című filmre, Minority Report, ugye? Hogy
5: vagy emlékezni fog.
4: Fog, igen. Meg tudják jósolni, hogy mi lesz a múltban abban a filmben. Kína ugyanis olyan mesterséges intelligenciát fejleszt, amely nem csak bűncselekményeket, hanem a jövőbeli politikai ellenállást is megjósolná. És ezt a rendszert már más országokba is exportálják. 2019-ben, szerintem mi beszéltünk itt a műsorban erről, már nyíltan beszéltek arról, hogy a bűncselekmények elkövetése előtt akarnak embereket letartóztatni viselkedési jelek alapján. És ezek a jelek pedig olyan adatok lényegében, amiket összegyűjtenek térfigyelő kamerákkal és egyéb internetes megfigyelésekkel, miket kommentelnek ki a közösségi aktivitásokban. És ahogy ezt most olvastam erről a témáról, megjósolja a rendszer, hogy ki lesz politikai ellenzéki, mindezt filmnézés, könyvolvasás és a kommentelés alapján. Elég rémisztő.
5: Szörnyű.
8: Az. Én nem vagyok meggyőződve egyébként arról, hogy ezek a rendszerek nem működnek már. Csak mindenhol a világon. Csak tegyük mögé Kínának a politikai rendszerét. És, és ebből a nézőpontból lesz ez kifejezetten rémisztő.
4: Hú, most itt ilyen összeesküvés elméleteket indítasz el szerintem szerte
6: a világban. Nem, hát ez nem az, tehát az, hogy valahol az ellenzékiség bűn, az nem összeesküvés elmélet, kínai ilyen
4: Nem erre gondoltam, nem arra gondoltam, hogy mindenhol a világon ilyet csinálnak.
5: Hogy már most is működik erre.
8: Igen, hát szerintem a profilozás, ne vicceljünk már, hát ez teljesen több évtizedes múltja van.
5: Igen, csak ugye ez, itt azért vannak bizonyos határok, attól függ, melyik országról beszélünk.
4: Úgy, politikai profilozás azért szerintem nem egy ilyen kérdés, ami...
5: Például az adatbrókerek, azok eladnak rólad, nem tudom, 10-20 ezer adatpontot, és ezek között nagyon nagy mennyiségű ilyen politikai nézet is van, tehát hogy milyenek a politikai nézeteid, kire szavazol, és a többi, és a többi. Ha meg nincs, akkor is össze lehet belőle rakni. Ez a hol laksz, hány gyereked van, mit szoktál csinálni, és a többi. Mellesleg egyébként nem...
4: De ezek ilyen kereskedelmi célú dolgok.
5: Hát kereskedelmi célú, persze, de sok mindenre föl mondani. Tudod használni, ugyebár? Tehát, hogy amikor választás van, akkor a kereskedelmi cél a választás megnyerése valójában.
4: Igen. Jó, hát ezt értjük, a politikai marketingnek ez a lényege.
5: Így van, és most ahogy nézzük a világot, egyre inkább befelé megy el. Tehát most már a politikus sok azok tulajdonképpen fogyasztónak kezelik a választókat, ugyanúgy profilozzák őket, listákat készítenek róluk, és így tovább.
6: Okay,
4: Csak azt akartam mondani, hogy akkor viszont akkor definiáljuk, hogy most Kínát miért ütjük külön ezért, hogy megjósolják, hogy kiből lesz politikai ellenzéki.
8: Hát mert az ott bűncselekmény.
5: Egyrészt, másrészt pedig, hogyha ezt rendszerbe szervezed, folyamatosan csinálod, automatizáltan csinálod, pontokat köz hozzá, jogosultságokat veszel el, és így tovább, tehát nem egy meghatározott, törvénnyel jól szabályzott, demokratikus, vagy legalább ahhoz hasonló rendszerben működteted, hanem folyamatosan, és kötsz hozzá bizonyos következményeket is, akár a letartóztatást, akár csak azt, hogy valaki ezt csinálhat, azt csinálhat, nem ezt csinálhat, és ha mindezt egy olyan jövőbeni, még nem kifejtett tevékenységhez kötöd, na ez nekem már nagyon, nagyon erős ilyen piros vonal.
4: Prekog.
8: Már akkor megbüntetnek, amikor még ugye semmi közöd az egészet, csak elolvastál egy könyvet.
4: Mondjad, Viktor?
6: Néhány hónapja volt nagy sztori, egy indiai srác finanszírozta úgy az egyetemi tanulmányait, hogy az amerikai MAGA mozgalmat kipécézte, és olyan szigorúan szőkehajú, fehérbőrű, kékszemű hölgyeknek az én arc nélküli, vagyis Emmy által generált Instagram fiókjait hozta létre, akiknek csinált egy adatbázist, és abban MAGA szlogeneket rakott bele. Ezek ugye az amerikai GOP pártnak a republikánus pártnak a szlogenjeit, meg olyan üzeneteket, amik őket megszólítják.
4: Tegyük Amerikát újra nagyjá ennek a rövidítésnek.
6: Így van, és ebből bőven túlkereste azt a nem tudom néhány százezer dollárt, ami kellett neki az egyetemre, tehát rengeteg pénzt csinált. Tehát pénzt lehet belőle csinálni, ezt akarom mondani, méghozzá nagyon könnyen.
4: Én azt olvasom még itt, hogy más országokba is exportálják, Pakisztánba, Myanmarba, Kazaksztánba és Etiópiába. Most csak példaként gondolom.
5: Mind közismert nagy demokratikus államok.
4: Igen. Tehát akkor ki fog alakulni egy ilyen felosztás a világban, az egyik fele, aki megjósolja a politikai ellenzéket, és annak mindenféle következményei is vannak. Tehát mit tud csinálni az átlag polgár?
5: Én nekem van egy gondolatom erre, mert szerintem a mesterséges intelligencia az a mi oldalunkon is segítheti a profilozást, mármint hogy magunknak, hiszen tulajdonképpen most is ez történik. Tehát tudja az AI robotunk, agentünk hasonló, hogy hogyan gondolkodunk. Én pont tegnap voltam egy eseményen, ahol egy nagy kártyatársaság mutatta be a hasonló rendszereit, mármint nem a politikai megfigyelést, csillag-csillag aláhúzás, hanem azt, hogy mennyire érti a mesterséges intelligencia rendszer azt, hogy mit akarsz csinálni, mit akarsz vásárolni, milyen élethelyzetben vagy, tehát a kontextust annyira érti körülötted, hogy nagyon jó döntéseket tud hozni, és ez viszont egy fontos paraméter, és itt jegyezném azt meg, hogy ugyanígy van arra lehetőség egy ilyen esetben, hogy mondjuk az AI rendszered az saját magadnak, tehát neked segítsen, és amikor neked segít, akkor például ellen tartson ennek az erőnek. Mondjuk, hogyha valaki éppen próbálna téged így profilozni, hogy milyen filmeket nézel, milyen könyveket olvasol, akkor egyébként megnéz mondjuk valami olyan filmet is, amit te amúgy nem néznél meg.
8: Az én nevemben nézi.
5: A te nevedben nézi.
8: És erről hagy egy digitális lábnyomot.
5: Persze, és ellen tart annak, jaj, hogy valaki leprofiloz.
6: Zajt kelt, ez nagyon tetszik.
4: Ilyesmikre gondoltam én is. Egyébként most olvastam itt előttem ebben a hírben, hogy a rendszer az ujgurok elleni fellépésben is szerepet játszott. Tehát ez már a múlt idő. Átnevelő táborokba kerültek olyanok Kínában, akik még semmit sem követtek el, csak kockázatosnak minősültek a pontozási rendszer szerint. Na, erről a pontozási rendszerről már beszéltünk.
6: Igen, ez szörnyű. Az iskolákban, az osztályokban a kamerák figyelik a gyerekeket, és már ott megy ez a social credit system.
4: Meddig fog ez menni szerintetek? Meddig fejlődik? Hát tart?
5: Hát ennek nem lesz vége. Szerintem az AI rendszerek azok, miután egyre jobban ismerik az embereket, egyre több dolgot tudnak rólunk, ezért egyre nagyobb hatalom lesz az, hogyha valakinek van arra pénze, hogy egy ilyen rendszertől megkérdezze, hogy mondjuk a választók, vagy az ellenzékével mit csináljon. Úgyhogy ennek szerintem nem lesz vége, ez egy innentől kezdve egy ilyen egyensúlyjáték lesz, szerintem mindenkinek a saját AI rendszere, vagy éppen az államának a kiberszuverenitása az megpróbálja megvédeni majd a hasonló profilozástól, meg a törvényi rendszere. Például az Európai Unióban az a törvény, az AI Act, az kifejezetten tiltja az ilyen típusú profilozást. Ennek lehet nagy jövője, de persze csak akkor, hogyha nem gátolja az innovációt, meg a fejlődést azzal, hogy mindent lefolyt.
6: Vagy esetleg mondjuk az ENSZ, vagy az ehhez hasonló szervezetek is majd megfejlődik ezt, hogy már több mindenre kell figyelni, például.
4: Most nagyon tetszett ez a megfejlődni. Igen, Zoli, nyelvészünk, mit szól hozzá?
6: Nem, erre úgyis ki akartunk térni.
8: Igen. Nem, én a témán gondolkodom, tehát továbbra is
5: akkor
8: azt tartom.
5: Akkor ráfejlődés?
8: Engedjük el, jó? Fejlődés is kész. Elérik a célt, stb. Nem, azon gondolkodom, hogy amivel indítottam is, hogy ez az egész akkor válik igazán szörnyűvé, ha van mögötte egy olyan állami rendszer, egy rezsim, egy ideológia, ahol bűn másképp gondolkodónak lenni. Tehát BTK szerinti bűn, tehát börtön jár érte, szankció, megfosztás jár érte. Mert egy normális, demokratikus társadalomban, hát te így gondolkod, én meg úgy, lesz választás, vagy valami történik, aztán kész. Tehát attól még az élet megy tovább.
4: Igen.
8: De nagyon sok helyen nem így vannak a dolgok, és egyébként nyilván nem csak Kínában, de hogy is mondjam, csak itt nem csak feltétlenül a jogi retorzióra gondolok, hanem az ilyen lappangó háttérbe szorítás.
4: Nem vesznek föl egy munkakörbe.
8: Például, vagy hirtelen el fogod veszíteni az állásod, neked nem lesz olyan nagyon jó most már, mit tehát valami diszkriminációért. Tehát ez egész társadalmi rendszernek kell megérnie ahhoz, hogy hát profiloznak, ez van, de
5: csak annyit
8: megyünk tovább.
5: Csak annyit hozzátennék, tényleg nem fogok ebbe megszólalni többet, de hogy azért itt tök könnyű ebben az esetben mondani egy ítéletet. Próbáltunk egy ilyen határt is húzni. De azért ezek nagyon-nagyon összemosódó dolgok. Tehát, hogy hol ér véget a profilozás? Mondjuk, hogyha egy HR-es cég, egy valaki csoda, az végignéz rajtam mindent, és azt mondja, hogy én tökre alkalmas vagyok erre a munkára, és fölvesznek, akkor nagyon boldog vagyok. De hogyha azt mondja, hogy azért, mert nem tudom, mi 5 percet olvastam, néztem valamit, láttam valamit, itt megjelentem, itt posztoltam ezt.
8: Vagy nem éppen itt nem jelentem
5: vagy
8: meg.
5: Vagy nem jelentem meg, igen, nem vagy nem fogok megjelenni. Ez viszont meg már kiveri a biztosítékot.
8: Bizony.
5: Ez egy marha nehéz dolog, tök nehéz minket kielégíteni, és tök nehéz szerintem ezt a határt megtalálni szinte esetről esetre, még az is lehet, hogy változik, vagy területről területre.
4: Fontos tehát, hogy a mi hallgatóink is tudjanak erről az egész témakörről.
5: Igen, így van.
4: Mert máshogy nem lehet majd kontrollálni ezt, csak hogyha tudunk róla. Tudatosan. Ha nem tudunk róla, akkor semmit nem tudunk. Uh-huh.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
4: Artur, az előbb használtad az egyensúlyi játék kifejezést, jól meg is jegyeztem magamban, mert innen át tudunk lépni a következőre, hogy nem egyensúly, hanem végtelen játék következik, ahol nem megjósolja a mesterséges intelligencia a jövőt, hanem készíti. Olyan játékról lesz most szó, ami... Hát gyakorlatilag a történet író helyett meghatározza, hogy mi fog most történni a játékban, és mindig igazodik. Tehát egy olyan történet, ami soha nem is létezett, hanem a gép állítja elő.
5: Igen, ez így van. Most már elindulnak azok a fejlesztések, több ilyen kísérlet is volt, és most már egyre inkább használják őket, amelyben a mesterséges intelligencia, amikor egy szereplő a játékban valamilyen szereplőnek a sorsáról dönt, akkor nem valami algoritmikus dolog fog történni, tehát hogy bemegyek az ajtón és kapok plusz tapasztalati pontot, hanem eldönti a mesterséges intelligencia egy ilyen sokkal bonyolultabb, egy nem determinisztikus, nem ilyen algoritmikus rendszerben, hogy mondjuk mennyi pontot ad valamiért, vagy hogy változik ettől az adott szereplőnek a sorsa.
4: Amilyen a valóság is egyébként.
5: Igen, ami egyre jobban modellezi a valóságot, tulajdonképpen leszimulál egy élethelyzetet, és akkor ehhez az eredményt társítja.
8: Tehát nem egy előre megírt forgatókönyv, vagy előre megírt borzasztó sok forgatókönyv elágazások Igen. között váltakoztat valami program a háttérben, hanem tényleg nincs semmi, és ott helyzet, abban a helyzetben alkotja meg Igen. a mesterséges intelligencia tovább menetelt.
5: Vagy van valami, de az egy tágabb keretet
8: de az egy az csak egy keret.
5: Tehát mondjuk leírja, hogy ez egy ilyen környezet, hogy mondjuk ez egy ilyen fantáziavilág, vagy ez egy krimi, és akkor azon belül kell dolgoknak történnie, tehát hirtelen nem teleportálunk ki az űrbe, meg nem lesz skafanderünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy egy bizonyos körön belül tartja a játéknak az értelmét.
8: Igen. De
5: a játék,
8: de hogy ott sőt, hogy akár, ágazik el, az
5: sőt, igazadon, sőt, még akár lehet, hogy játék szabályokat is betart. Tehát ugye ezt is lehet mondani, hogy bizonyos játék szabályokat betartunk, mit tudom én, megölöm a sárkányt a fantázia világban, akkor azért sok tapasztalati pontot kapok a, nem tudom, ez egérért, meg keveset. És akkor ez továbbra is megmarad ez a szabály, csak az ezen belüli szabadság az közelebb lesz, vagy van egy szabadon író történetmesélőnek a szintjéhez, mint mondjuk egy ilyen algoritmikus szabályrendszerhez.
4: Én egy nagy hátrányát látom ennek az új iránynak, ötletnek, hogyha mi ketten játszunk ugyanezzel a játékkal, akkor nem fogjuk tudni utána megbeszélni, hogy te is, amikor odaértél, akkor te is azt tapasztaltad, hogy... Mert lehet, hogy már nem is érek oda, hanem egy tök más útvonalon haladok.
5: Igaz, de ezt is lehet szabályozni, tehát ha mondjuk lehet, hogy mind a ketten belefutunk ugyanabba a bunkó sárkányba, és ezt meg is fogjuk tudni beszélni, mert az ugyanúgy bunkó volt, csak veled máshogy volt az, és akkor erről fogunk beszélgetni, hogy neked is beszólt, mielőtt leharapta a fejed. És ez egyébként abszolút lehetséges. Tehát ez tényleg a szabályok változtatják. Ami ebben izgalmas, az az, hogy idáig arra nem volt lehetőség, hogy mondjuk egy szabályrendszereken belül ne szálljon el ez a fantáziálás, hanem hogy megmaradjon bizonyos keretek között, de ne legyen algoritmikus, amit Zoli is mondott, hogy ne egy forgatókönyv.
4: Hát mert nem volt mögötte ilyen motor, ami ezt megcsinálta volna.
5: De most már meg tudja csinálni, és mindez ráadásul nem csak szövegben, mondjuk egy szöveges ilyen kalandjáték, hanem vizuálisan is meg tudja csinálni. Például, ha fölveszünk egy tárgyat, mondjuk egy kardot a játékban, vagy egy pisztolyt, vagy ilyesmi, az nálunk lesz onnantól kezdve, tehát konzisztens marad a kinézetünk, a tárgyak, amik nálunk vannak, ilyesmi.
8: Te figyelj, Artur, nem csak a cselekmény elágazásban és a cselekmény vezetésben tud rögtönözni, hanem esetleg mondjuk a karakterek fejlődésében, hogyne, a jellemek változásában is tud rögtönözni?
5: Ha mindenben tud, amiben engedik neki.
8: Ez elképesztően izgalmas. Igen. Tehát ez nagyon-nagyon izgalmas. Tehát akkor nem úgy történik ezeknek a játékoknak a létrehozás, hogy sok-sok-sok-sok programozó rengeteg melóval minden lehetséges dolgot végig gondol, és azt belerakják egy hatalmas program, és akkor élvezzük a játékot, de keretek között, hanem itt tényleg nincsen semmi, és úgy hirtelen alakulnak a dolgok.
5: Ez igaz, viszont azt nagyon hozzá izgalmas kell tenni, hogy ennek is vannak még határai, tehát hogy mindent azért nem lehet itt végrehajtani, illetve
9: hát most
5: azért,
9: még.
5: Most hát még, most ugye még, és azért az AI-nak a fantáziája az még mindig korlátozódik egy csomó olyan dologra, amit mi már valaha kitaláltunk, tehát azért nincsen olyan történet, nem lesz ebből, amit még senki nem hallott valószínűleg. Kicsit lehet, hogy sablonos dolgok is lesznek benne. Szóval azért ez még nem 100%, meg nem is merik kiengedni ezt 100%-ra, részben minőségi okokból, részben azért azt ne felejtsük el, hogy ez is eszi az időt, a pénzt, a minden egyebet, főleg a pénzt a mesterséges intelligenciánál, és ma a játékfejlesztés marhára nem erről szól, hanem arról szól, hogy megpróbálják az egyébként iszonyatosan nagy költséget leszorítani, és minél drágábban eladni, lehetőleg minél több részletben a játékot, hogy ilyen csomagot is vegyél, meg olyat is, meg stb. Tehát lehet, hogy a mi fantáziánk az azt szeretné, hogy szárnyaljunk, mozogjunk, stb. Nem biztos, hogy ez sikeres lesz.
10: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Az infószótárunkkal visszatérünk most az alapértékekhez, mert egy viszonylag friss internetes szlenggel jelentkezik Bódi Zoltán, a netnyelvészünk, moggolás.
8: Igen, moggolás. Rögtön arra gondolnánk, hogyha halljuk, hogy nyilván ez egy angol kifejezés, a mog, megnézzük a szótárban, hogy mi az a mog, és akkor rájövünk arra, hogy ez nem egy valamilyen szótőre visszavezethető szó, vagy ige, vagy főnév, hanem az amerikai angolra elképesztően jellemző betűszó, és a betűszóból közszavasolás, közszóvá válás folyamatán végigment szerkezet. Tehát mi lehet a betűszó mögötte? Egy kicsit hosszabb egyébként az eredetie.
4: Csak a zenészeknek mondom, hogy semmi köze nincsen a nagy klasszikus
8: ja, igen,
4: 70-es évekbeli szintetizátorozók, mert ott az O betűből van kettő, de itt a G betűvel.
8: Hát ja, a magyar fonetikus átérés az eredeti angolban M-O-G, de az eredeti, ez egy kicsit hosszabb, A-M-O-G, tehát amog, alpha male of the group, tehát a csoport alpha hímje. Ezt ennek a
5: hát, szerkezetnek ahogy azt mi mindannyian átéltük már ugye életünkben.
8: Igen.
4: Ez a farkasok világából jön maga a kifejezés, az alpha hím egyébként.
8: Igen.
4: Farkasok, kutyák, stb.
8: Igen. De hát itt egyébként olyan internetes csoportok, TikTok és egyéb közösségekben alakult ez a kifejezés, ahol a fizikai külső, a férfias megjelenés, az valamilyen hozzáadott értéket, vagy éppen, hogy mondjam, támadható értéket adott, tehát képzeljünk el egy edzőtermet, ahol bejön a 135 kiló tiszta izom, tehát a szobor külsejű férfi, a nyers erő.
4: Akkor Adonis valaki, Béla.
8: Igen, akkor tudod, mindenki egy kicsit kevésnek érzi magát. Tehát ez a mog, és hogyha ezzel él is, akkor ugye ő moggol tulajdonképpen. De itt a magyar kifejezés, a magyar átültetés nagyon izgalmas. Ugye mog a kifejezés, az a mogból rövidült. Na jó, de hát ez egy angol szó. Hát hogyha ez bekerül a magyarba, ezt nem tudjuk használni. Mi kell ahhoz, hogy egy idegen szót használjunk? Igazából az, hogy ezt tovább is tudjuk képezni. Tehát, hogyha igére van szükségünk, akkor igét is csinálhassunk belőle. És van nekünk két képzőnk erre, amit erre tartunk, az L és a Z. Ezek az úgynevezett beillesztő igeképzők, ezek arra valók, hogy egy idegen szó főnévből könnyen tudunk ezzel igét csinálni.
4: Így csináltuk a blog szóból a blogolást.
8: A blogolást, így van.
4: És ugyanígy ennek analógiájára jött létre.
8: Így van.
4: A moggolás.
8: És még izgalmasabb a dolog, hogy a magyarban az igékhez kell igekötő is, hogyha valamilyen plusz jelent

0: betűszó, egy eredeti angol betűszó, abból az angolban közszó vált, közszó lett belőle, a magyar meg átvette, legalábbis a TikTok közösségeknél a Z-generációs társaságra jellemző ez állítólag, és ezt mi be is illesztettük a nyelvünkbe.
1: Egyébként, csak ha tűzzem be ide, mert ezt a ledominálást mondod az előbb, hogy ez a mi emberi világunkban nem feltétlenül van így, hogy a felülről lefele néz az a bizonyos alfahím, mert vannak azért alacsony alfahímek is, akik mégis tudják dominálni az ilyen helyzetet.
0: Jó, de...
1: Tehát csak azt akarom mondani, hogy tényleg a farkasok világából jön, ahol tényleg ez a lefele irányuló van. Tehát
2: a Danny DeVito.
1: Nem mondjuk, hogy nem annyira farkas, hanem inkább egy amerikai.
3: Szerintem Joe
2: Pesci.
1: Szóval, hogy a farkasok világában a domináns hím, az tényleg felülről dominálja, és megadja magát a dominált egyed. És alulról néz fölfele, és mutatja is a torkát például.
0: Igen, és ha már említetted a dominál és a ledominál kifejezést, yeah, ez is egy gyakori nyelvművelői téma szokott lenni, hogy a dominál kifejezésben már benne van, ugye idegen eredetű, hát mondom se kell, benne van a befejezettség. Tehát nincs szükség olyan igekötőre elé, állítja sok nyelvvelő, némiképpen igaz, hogy amely a befejezettséget hozzáteszi, mert egy eredetileg benne van. Ugyanakkor én ezt meg azt mondanám, hogy egyrészt nem csak a befejezettség, hanem mondom, ez a hierarchikus perspektívát is mutatja az igekötő, másrészt nem kell idegen nyelveken tudnunk ahhoz, hogy magyarul beszéljünk.
3: Artur. Rendkívül fontos hozzászólás következik, de sejthető volt, mert itt a vigyorogtam végig. Én nekem van egy javaslatom ehhez, lehetne magyarítani ezt a dolgot, az lenne az ácsolás. Ez az alfa csávó.
0: Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez pont ez a logika van az amerikaiban is.
1: Akkor hát én még hadd fűzzem tovább, mert ugye szerintem a hallgatóink egyik fele most jogosan kérdezheti, hogy csak a férfiaknál van. Hát azért a nők világában is vannak ilyen alfa egyedek, ugye alfa nőstény, ilyen is van, és utána néztem a kifejezésnek, van például ilyen, hogy fashion mogging, tehát divatos moggolás, amikor valaki saját, tehát sokkal stílusosabban, elegánsabban van felöltözve, mint a környezete, és éri el ezt a domináns jelenet.
0: Hogyne, a jelentése változott és bővült ennek a kifejezésnek, tehát már réges-régen elszakadtunk ettől a luxi külső, hanem a magatartás, az öltözködés, viselkedési formák, sőt, ennek már ilyen negatív, pejoratív és negatív jelentés árnyalata is van, hogy bejön, és akkor minden beképzelt, és úgy mutatja magát, mint hogyha ő lenne a király.
3: Szétácsol.
0: Egy ilyen kis snob magad, szétácsolja a társaság. Igen. De, és de Artur, nem mindig dicsérő kifejezés ám ez ma már.
2: De Artur fél munkát végzett, mert nem vitte végig, mert a vége ennek az, hogy jó, oké, alfacsávó, de hát ez így nem jó, ez így nem köznyelvesül, alfacs. Érted? Tehát alfacs, és alfacsol, meg lealfacsol. Tehát így...
0: Aha, igen, csak itt figyelni kell, hogy nehogy nyelvbotlás legyen a vége.
1: Ja, igen, igen. Azon hallgatóink, akiket még érdekel, hogy mennyiféle változata van a mogolásnak, nézzenek, utána keressenek rá, van még verzió.
0: Például a Merriam-Webster híres-híres online szótárban nagyon jó leírásokat találnak róla.
1: Postmodern. Jönnek az ügynökök, mondja szerkesztőnk Részbetyár Gábor, de mi a Microsoft Build 2026-os konferenciájára nézünk ki, ahol szerintem még emberek jelennek meg, és nem ügynökök, de például bemutatták az új AI asszisztenst, ami most már végre tényleg mindent megcsinál helyettem? Tehát e-mailt ír.
3: Na Isten, hányszor hallgattuk már ezt meg, de még a Siri-vel kezdve, vagy nem tudom, még mai napig nem képes normálisan viselkedni.
1: Nekem az én retinámban be van égve 30 évvel ezelőttről az a Game kapocs, ami az akkori Windows felületén.
0: Game Géza.
1: Game Géza, igen.
2: Na most... Ez nem ott indult, ez a kivehető ajtajú NDK.
3: De turmixért végül, hogy az megérkezett már, igen. Ja, valóban, ez tény. Egyébként csak egy kis megemlékezés a régi időkből, ez egyik cégemnél a kolléga megkért minket informatikusokat, hogy haza szeretné vinni Flopin a game kapcsot, mert annyira megszerette. Ezt csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy volt egy
1: sikerült
3: ilyen.
1: Neki.
3: Hát nem próbálkoztuk vele.
2: Ráraktál.
3: Igen. Valóban rátűztük. Na, de mindegy. Szóval amiről most itt beszélünk, az a Microsoftnak a legutóbbi bejelentése, ami egy kicsit azért több annál, mint hogy akkor megjött végre az asszisztens, amire vágytunk, mert hogy bejelentette a saját mesterséges intelligencia modelljeit, ami azért

0: nagy dolog, mert ugye az OpenAI, a ChatGPT-nek a geblein növekedett idáig, hogy nagyon sok pénzt fizetett ért, ilyen 10 milliárd dollárt minimum, vagy még többet.
1: Mármint a Microsoft,
0: az OpenAI-nak azért, hogy berakhassa és használhassa 100%-ig az OpenAI termékeit, illetve modelljeit.
1: Tehát, hogyha Copilotot használtam, akkor valójában OpenAI volt.
0: Így, pontosan, és ez most meg fog változni, tehát a Microsoft saját modelleket fejlesztett, ráadásul nagyon büszke rá, hogy teljesen saját adatokon tréningezte, nem az úgynevezett ilyen destillációs technikát használt, ami azt jelenti, hogy nem más modelleknek a tudását kvázi használta fel a tréningezéshez,
2: hanem a DeepSeek.
0: Mint például a DeepSeek, igen, és más rendszerek, feltételezhetően, hanem teljesen saját fejlesztés, ebből mindjárt több modellt is kibocsátott, gyorsakat, gondolkodó modelleket, stb. Van képkészítő, hangkészítő, minden egyéb, tehát magyarán a teljes palettát, vagy majdnem a teljes palettát teszi. Nem, ez egy mai nevű rendszer, egy Microsoft AI nevű rendszer, és akkor abból készülnek ezek, és ezeket mindjárt be is teszi minden egyes alkalmazásába, a SharePointba, a PowerPointba, mindenféle egyéb helyekre, a levelezésbe, naptárba, Excel. És így tovább, Teams, és így tovább, igen, Excelekbe. Ami azért izgalmas, mert, és itt érkezünk meg az asszisztenshez, mert ugye a Google egy nagyon hasonló dolgot jelentett be pár nappal ezelőtt, az I.O. konferencián, amiben azt mondta, hogy na most akkor eljött annak az ideje, hogy mindenre rálásson a mesterséges intelligencia, mondjuk egy vállalatnál, vagy a te hétköznapi működésedben, tehát lássa a fájaidat, lássa a levelezést, lássa a naptárat, olvassa mindenféle információkat.
1: És profiloz.
0: És valamit csinál, ez igaz, de pont ezt mondja a Microsoft, hogy annak is eljött az ideje, hogy a cégek, nyilván nagyobb szervezetekről van szó, azok ne valami külső modellre, mondjuk az OpenAI, vagy az Anthropic, vagy másnak a modelljére támaszkodjanak, hanem az ő, tehát a Microsoftnak a modelljét alakítsák saját magukra. Tehát azt ígéri a Microsoft, hogy ilyen agentekkel, ilyen ügynökökkel, segédekkel, mint amilyen a Scout, így hívják, egyrészt automatizálja a hétköznapi folyamataidat, másrésztről pedig megnézi azt, hogy te hogyan működsz, hogyan dolgozol, mit csinálsz, mikor, és annak megfelelően a szervezet saját maga, tehát egy cég tud saját magának csinálni egy variációját ennek a modellnek, amit a mesterséges intelligencia Microsoft használ.
2: Én, mint felhasználó, mikor és mit fogok ebből észrevenni? El fog tűnni a Copilot?
0: Nem tudjuk, ugye a Copilotból kezdenek már többen átmozgolni ebbe az autópilótába, tehát az autopilotba, ami egy következő fázisa lesz majd a mesterséges intelligencia rendszereknek. Egyébként a múltkori adáson bemutatott tanulmány, ami a DeepSeek-es kolléga írt, igen, és abban igen. Elmondta, hogy a mesterséges intelligencia már saját maga tudja automatizálni a saját működését. Na ott például ez a következő szint, amit kitalált magának az AI, hogy az ötödik szinten már olyan segédek működnek, amik teljesen automatikusan működtetik a te életedet. Jelenleg az USA-ban kiválasztott szereplők használhatják ezt a rendszert, és hamarosan valószínűleg mindenki, és lehet, hogy előbb-utóbb eltűnik, vagy ha nem is a Copilot tűnik el, hanem inkább ezek a segédek, mint a Scout, az mindenhol megjelenik, és javasolni fognak neked dolgokat. Mondjak egy nagyon egyszerű példát, a Google-nél már most azt meg tudja csinálni bárki mondjuk a Gemini-jal, hogy beírja azt, hogy na akkor ebből a levélből csinálj már egy naptárbejegyzést, mert abban benne van minden, hogy mikor, mi lesz, hol várunk, mit fogsz csinálni, stb., és akkor ezt végrehajtja.
1: Én most tényleg csak mindegyiken multinacionális cégnek szeretném figyelmébe ajánlani, hogy az átlagember nem tud ennyi nevet megjegyezni.
0: Igen, ez szörnyű.
1: Copilot, Autopilot, Borzasztó. Scout, és akkor azaz. Még nem tudom, mi minden jön majd szörnyű. Még.
2: Hát ezek kérdeztem, hogy én, mint felhasználom, mit fogok ebből észrevenni. Én azt gondolnám, hogy szépen majd bejön a háttérben.
0: Gemkapocs. Valami ilyesmi. Gemgéza. Egyszer csak megjelenik. Gemgéza.
1: Szevasz, Géza. Hello.

0: Véget ért a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Keleti Artúrnak, Justin Viktornak, Bódi Zoltánnak és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, valamint a technikai munkatársaknak Budapesten, Asszony Zsoltnak, akinek az utómunkát is köszönjük, továbbá Kovács Ákos Besének, Pozsonyban pedig Vasies Olíviának. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
1: Postmodern. Pátria Rádió. A rádió.
2: Dolly Partonra emlékezünk.
3: Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country széna sztárjává vált.
2: Miniatűrizált fácskák, bonzai kiállítások szeptemberben.
4: A japánok, mint azt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonszájt is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások.
2: Gyulai Livius, a mágus.
5: Hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is, majd Művészeti gimnáziumba került Budapestre.
2: Énekel, színészkedik és műsort is vezet Steinkohl Erika.
6: Az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy azt mondta, úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke, mind a próbákon, mind a próbákon kívül.
2: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Kedden veszi kezdetét a 2026-27-es tanév, közel 760 ezer diák ül be az iskolapadba. A választók elutasították az EU csatlakozási tárgyalások újraindítását Izlandon. Meleg, napsütéses nap vár ma ránk 32 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Hamarosan véget ér a nyári szünet Szlovákiában. Az alap- és középiskolások szeptember 1-én, azaz kedden térnek vissza az iskolapadokba. A 2026-27-es tanévben mintegy 760 ezer diák kezdi meg tanulmányait az alap- és középiskolákban. Közülük több mint 57.500-an most először ülnek iskolapadba. Az alapiskolákba több mint 533.900, a középiskolákba pedig mintegy 226 ezer tanulót ér vissza. A tanévben várhatóan mintegy 65 ezer alap- és középiskolai pedagógus dolgozik majd. Az óvodákba összesen 173 ezer gyermek jár, közülük 63.700-an vesznek részt kötelező óvodai nevelésben. A besztercebányai új kórház nem csak korszerű betegellátó központ lesz, hanem az innováció, az oktatás és a közép-szlovákiai fejlődés egyik központjává válhat, jelentette ki Kamil Saskó egészségügyi miniszter. Az egészségügyi tárca Besztercebánya önkormányzata és a Roosevelt Egyetemi Kórház hosszú távú együttműködési megállapodást ért alá. Ennek része egy orvosi kar létrehozásának előkészítése, valamint az egyetemi kórházi státusz feltételeinek megteremtése. Együttműködnének az egészségügyi képzés, az orvosbiológiai kutatás, a digitális egészségügy és az egészségügyi technológiák fejlesztésében is. A régi kórház épületeinek egy részét pedig a tervek szerint megfizethető béllakásokká vagy kollégiumokká alakíthatják, hogy segítsék a fiatalok, az egészségügyi dolgozók és az orvosok helyben maradását. Izland lakossága elutasította az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások újraindítását a tegnapi népszavazáson. A végleges eredmény szerint 118.040-en, vagyis a szavazók 52,8%-a voksolt a tárgyalások folytatása ellen, míg 105.399-en 47,2%-uk támogatta azt. A részvétel rekord magas 82,5%-os volt. A referendum nem az EU-tagságról szólt közvetlenül, hanem arról, hogy Izland újraindítsa-e a 2013-ban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat. A mostani eredmény így a csatlakozási folyamat újraindítását akadályozza meg. A nem tábor elsősorban az ország szuverenitásának, valamint a halászati vizek feletti ellenőrzésnek a megőrzését hangsúlyozta, míg a támogatók gazdasági és geopolitikai előnyöket reméltek az uniós integrációtól. 38-ra emelkedett az áldozatok száma az ukrán főváros közelében található lőszerraktár elleni orosz támadásban, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A katonai raktárban lőszert, drónokat és robbanóanyagokat tároltak, a támadás pedig hatalmas robbanást és tüzet, majd több másodlagos detonációt okozott. A mentőegységek a tüzek nagy részét már eloltották, a tűzszerészek pedig megkezdték a terület megtisztítását. Zelenszkij szerint 20-an megsebesültek, 4 embert továbbra is eldűntként tartanak nyilván, a környéken pedig jelentős a szennyeződés. Ez már a második ilyen támadás volt Kijev közelében, kevesebb, mint 2 hónap alatt. A hatóságok azt vizsgálják, miért tárolták a fegyvereket ilyen közel lakott területekhez, a tügyészség pedig büntető eljárást indított gondatlanság gyanújával. Az ukrán légierő szerint Oroszország péntek estétől szombat reggelig legalább 2 rakétát és 267 drónt indított Ukrajna ellen.
0: Időjárás.
1: Részben derült, napsütéses égbolt lesz ma jellemző, a hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes útzállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionierszka kereszteződésében a központ irányába, valamint Diószegen a Pionierszkán a város bevezető szakaszán. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

kedves hallgatóink! Egy moldvai párosítót, Övest, Szerba Studencilort és Szerbát hallottunk a Korinda zenekar Rögtől szívig lemezéről. A szegedi gyökerű Korinda zenekar a magyar nyelvterület keleti végein élő népcsoportok hagyományos népzenéjének hiteles tolmácsolását tűzte ki céljául. Az eredeti felvételekről és az adatközlőktől személyesen megtanult muzsika megszólaltatásában az egyszerűségre, letisztultságra törekednek. Ugyanakkor állandóan keresik a saját értelmezések és az egyedi előadásmódok lehetőségeit is. 2016-ban indították útjára a Csángók és a Keleti Székelység Népzenéje című koncertműsorukat. Első nagylemezükön a műsor legkiforrottabb összeállításait gyűjtötték egybe, a moldvai csángó dallamokon túl alcséki székely, valamint gyergyói és bukovinai román népzene hallható rajta. A következő percekben három moldvai felvételt hallunk. A Csángó menyekezőt, ez válogatás moldvai lakodalmi szokás dallamokból, kettős variációkat és egy balladát, a Szép Ilonát. A moldvai dallamok után bukovinai román tánc dallamokat hallunk.

tavaly 20 éves jubileumát ünneplő Korinda zenekar 2019-ben megjelent lemezét hallgatjuk. Csíkmenasági székely katonás dalok következnek, címe a búcsúzóké. Utána egy moldvai kezes, az édesimnek nincsen neve, egy tamási táncdalamokba ágyazott bujdosóének, az úgy elmenek, végül guzsajas ének és szerba, a leseskedőkép.

A Korinda zenekar számára a moldvai csángó népzene jelenti a fő irányvonalat, de Gyimes, Barcaság, Székelyföld, valamint Bukovina magyar és román vonatkozású népzenéje is repertoárjuk részét képezi. Rendszeresen járnak gyűjteni Moldvába és Erdélybe, mivel fontosnak tartják a még élő, idős zenészekkel való személyes kapcsolat kialakítását és ápolását. Ma Rögtől szívig című lemezüket hallgatjuk. Köszönöm, hogy velünk tartanak. A 7-8-ados lüktetésű kecskéssel búcsúzunk. Kubányi Péter hangmester és Varsány Ildikó szerkesztő.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kedden veszi kezdetét a 2026-27-es tanév, közel 760 ezer diák ül be az iskolapadba. A választók elutasították az EU csatlakozási tárgyalások újraindítását Izlandon. Meleg, napsütéses nap vár ma ránk 32 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Hamarosan véget ér a nyári szünet Szlovákiában. Az alap- és középiskolások szeptember 1-én, azaz kedden térnek vissza az iskolapadokba. A 2026-27-es tanévben mintegy 760 ezer diák kezdi meg tanulmányait az alap- és középiskolákban. Közülük több mint 57.500-an most először ülnek iskolapadba. Az alapiskolákba több mint 533.900, a középiskolákba pedig mintegy 226 ezer tanulót ér vissza. A tanévben várhatóan mintegy 65 ezer alap- és középiskolai pedagógus dolgozik majd. Az óvodákban összesen 173 ezer gyermek jár, közülük 63.700-an vesznek részt kötelező óvodai nevelésben. A besztercebányai új kórház nem csak korszerű betegellátó központ lesz, hanem az innováció, az oktatás és a közép-szlovákiai fejlődés egyik központjává válhat, jelentette ki Kamil Saskó egészségügyi miniszter. Az egészségügyi tárca Besztercebánya önkormányzata és a Roosevelt Egyetemi Kórház hosszú távú együttműködési megállapodást ért alá. Ennek része egy orvosi kar létrehozásának előkészítése, valamint az egyetemi kórházi státusz feltételeinek megteremtése. Együttműködnének az egészségügyi képzés, az orvosbiológiai kutatás, a digitális egészségügy és az egészségügyi technológiák fejlesztésében is. A régi kórház épületeinek egy részét pedig a tervek szerint megfizethető bérlakásokká vagy kollégiumokká alakíthatják, hogy segítsék a fiatalok, az egészségügyi dolgozók és az orvosok helyben maradását. Izland lakossága elutasította az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások újraindítását a tegnapi népszavazáson. A végleges eredmény szerint 118.040-en, vagyis a szavazók 52,8%-a voksolt a tárgyalások folytatása ellen, míg 105.399-en 47,2%-uk támogatta azt. A részvétel rekord magas 82,5%-os volt. A referendum nem az EU-tagságról szólt közvetlenül, hanem arról, hogy Izland újraindítsa-e a 2013-ban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat. A mostani eredmény így a csatlakozási folyamat újraindítását akadályozza meg. A nem tábor elsősorban az ország szuverenitásának, valamint a halászati vizek feletti ellenőrzésnek a megőrzését hangsúlyozta, míg a támogatók gazdasági és geopolitikai előnyöket reméltek az uniós integrációtól. 38-ra emelkedett az áldozatok száma az ukrán főváros közelében található lőszerraktár elleni orosz támadásban, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A katonai raktárban lőszert, drónokat és robbanóanyagokat tároltak, a támadás pedig hatalmas robbanást és tüzet, majd több másodlagos detonációt okozott. A mentőegységek a tüzek nagy részét már eloltották, a tűzszerészek pedig megkezdték a terület megtisztítását. Zelenszky szerint 20-an megsebesültek, 4 embert továbbra is eldűntként tartanak nyilván, a környéken pedig jelentős a szennyeződés. Ez már a második ilyen támadás volt Kijev közelében, kevesebb, mint 2 hónap alatt. A hatóságok azt vizsgálják, miért tárolták a fegyvereket ilyen közel lakott területekhez, a tügyészség pedig büntető eljárást indított gondatlanság gyanújával. Az ukrán légierő szerint Oroszország péntek estétől szombat reggelig legalább 2 rakétát és 267 drónt indított Ukrajna ellen.
0: Időjárás.
1: Részben derült, napsütéses égbolt lesz ma jellemző, a hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes útzállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionyerszka kereszteződésében a központ irányába, valamint Diószegen a Pionyerszkán a város bevezető szakaszán. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, kellemes vasárnap délutánt mindenkinek. A hét egyik legérdekesebb eseményét Pekingben rendezték meg, ahol ezúttal nem emberek, hanem humanoid robotok álltak rajthoz. A második humanoid robot világjátékokon futottak, ugrottak, fociztak, asztali teniszeztek, de hétköznapi feladatokban is összemérték tudásukat. És itt jött a meglepetés. A robotok a sportpályán már egészen elképesztő teljesítményre képesek. Volt olyan gép, amely 100 méteren az emberi világ csúcsnál is gyorsabb időt futott. Amikor azonban előkerült egy kalapács és egy szöget kellett egyenesen beverni a táblába, már korán sem ment minden ilyen simán. A szakemberek szerint éppen ez mutatja meg, hol tart ma a robotika. Egy előre begyakorolt mozdulatsort elképesztő gyorsasággal végrehajthatnak a gépek, de az ember számára egészen egyszerűnek tűnő finom kézmozdulatokat igénylő feladatok még komoly kihívást jelentenek nekik. Úgyhogy aki attól tartott, hogy hétfőtől már egy robot ül a helyén a munkahelyén, egyelőre megnyugodhat, főleg ha a munkájához kalapács is kell.

0: a kínálat. Dolly Partonra emlékezünk.
1: Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country széna sztárjává vált.
0: Miniatűrizált fácskák, bonzai kiállítások szeptemberben.
2: A japánok, mint azt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonsait is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások.
0: Gyulai Lévius, a mágus.
3: Hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is, majd Művészeti gimnáziumba került Budapestre.
0: Énekel, színészkedik és műsort is vezet Steinkohl Erika.
4: Az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy azt mondta, hogy úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke mind a próbákon kívül.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: Augusztus 30-a az eltűntek világnapja, pontosabban az erőszakos eltűnések áldozatainak nemzetközi napja. Ez a nap azokra az emberekre irányítja a figyelmet, akiknek egyszer csak nyomuk veszett, és azokra a családokra is, amelyek sokszor éveken, évtizedeken át várnak válaszokra. A világnap története szorosan összekapcsolódik az emberi jogok védelmével. Az ENSZ közgyűlése 2010. decemberében nyilvánította augusztus 30-át nemzetközi emléknappá, és 2011 óta hivatalosan is megtartják. Az ENSZ meghatározása szerint erőszakos eltűnésekről akkor beszélünk, amikor valakit letartóztatnak, fogvatartanak vagy elrabolnak, majd az illetékes hatóságok megtagadják, hogy elismerjék a fogvatartását, vagy közöljék, mi történt vele és hol található. Az áldozat ezzel gyakorlatilag kikerül a törvényvédelme alól. Az erőszakos eltűnések ezért egyszerre több alapvető emberi jogot is sérthetnek. A szabadsághoz és biztonsághoz, a tisztességes eljáráshoz, sőt, akár az élethez való jogot is. A módszer különösen a katonai diktatúrák történetéből ismert, de korán sem csak a múlt problémája. Napjainkban is előfordul fegyveres konfliktusokban, politikai elnyomás során, vagy a hatalommal szemben állók megfélemlítésének eszközeként. Az ENSZ szerint a jelenség a világ valamennyi térségét érinti. Az elmúlt évtizedekben legalább 85 országban emberek százezrei tűntek el konfliktusok vagy elnyomás következtében. Az eltűnés azonban nem csak annak tragédiája, akinek nyoma vész, a hozzátartozók számára különösen kegyetlen helyzetet teremt a bizonytalanság. Nem tudják, hogy szerettük életben van-e, nem tudják, hol van, milyen körülmények között él, vagy egyáltalán van-e még remény a hazatérésére. Így sokszor gyászolni sem tudnak, hiszen nincs bizonyosság a halálról. De igazán reménykedni sem lehet, mert nincs hír az életről. A családok élete mintha két állapot között rekedne. A Nemzetközi Vörös Kereszt ezt a bizonytalanságot az eltűnések egyik legsúlyosabb következményeként tartja számon. Az eltűntek között ráadásul nem csak politikai üldözöttek vagy háborúk áldozatai vannak. Emberek tűnnek el fegyveres konfliktusok, erőszak, migráció és természeti katasztrófák következtében is. 2025-re a Vörös Kereszt és Vörös Félhold családi kapcsolatok helyreállításával foglalkozó hálózatában mintegy 284 000 eltűnt ember tartottak nyilván. Ez közel 70%-os növekedést jelentett 5 év alatt, és a szervezet szerint a tényleges szám ennél jóval magasabb lehet. Az eltűntek felkutatása ezért nem érhet véget néhány hónap vagy néhány év elteltével. A Vörös Kereszt munkatársai archívumokat kutatnak, családokat keresnek fel, adatokat gyűjtenek, és szükség esetén a földi maradványok azonosításában is közreműködnek. A modern genetikai vizsgálatok ebben egyre fontosabb szerepet játszanak. Egyetlen azonosítás mögött azonban gyakran hosszú évek munkája és egy család évtizedes várakozása áll. A családoknak joguk van megtudni, mi történt eltűnt hozzátartozójukkal. Ez nem pusztán erkölcsi követelés, hanem jog. Az idei 2026-os megemlékezésnek külön jelentőséget ad, hogy 20 éve fogadták el az erőszakos eltűnésekkel szembeni ENSZ egyezményt. Az idei év üzenete Victims First Action Now, vagyis az áldozatok az elsők, cselekedni most kell. A cél, hogy az áldozatok és családjaik joga az igazsághoz, az igazságszolgáltatáshoz és a jóvátételhez ne merüljön feledésbe.

0: Egy film, két percben.
1: Azt írták róla, hogy az egyetlen olyan amerikai volt, akit az egész ország szeretett. A héten elhunyt Dolly Partonra emlékezünk most egyik filmjével és annak legendás slágerével. Polák Zsókát hallják.
2: 2026. augusztus 25-én meghalt korunk egyik legfényesebb country csillaga, Dolly Parton. Bár az amerikai sztár elsősorban énekesnőként volt ismert, színészként is érte a sikereket. Rögtön az első filmje ilyen volt, amelyhez természetesen ő írta és énekelte fel a zenét. Ez a 9-től 5-ig. Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country szcéna sztárjává vált. És miközben a zenetörténet egyik legtöbbet díjazott előadója lett, más területekre is átkacsintott, meglehetősen nagy sikerrel. Rögtön legelső filmjével sikert aratott. Ez volt a 9-től 5-ig című komédia, amely 1980-ban jelent meg. A film három nőről szól, akik egy irodában dolgoznak. Mindhárman különböző dolgokkal küzdenek. Egyikük válása után először kénytelen munkát vállalni, másikuk hiába tehetséges, mindig a férfiak aratják le helyette a babérokat, a harmadik, akit Parton alakít, pedig főnöke szexuális zaklatásának van kitéve. A három nő összefog, hogy bosszút álljon szexista, zsarnoki és képmutató főnökükön. Az ötlet Jane Fonda amerikai színésznő fejéből pattant ki, miután egyik ismerőse megalapította a címben is megjelenő 9 to 5 elnevezésű női érdekvédő mozgalmat. A film a humor eszközével hívta fel a figyelmet a munkahelyi egyenjogúságra, miközben olyan, a nőket érintő nehézségekről is beszélt, mint a szexuális zaklatás, a szexizmus vagy a hátrányos megkülönböztetés. A 9-től 5-ig az év egyik legtöbb bevételt hozó mozifilmje volt, 103 millió dolláros bevételt hozott az amerikai mozikban, pedig mindössze 10 millió dollárból készült. 1980 második legjövedelmező filmje lett, egyedül a Star Wars a Birodalom visszavág tudta megelőzni a jegypénztáraknál. A 9-től 5-ig ráadásul szinte azonnal feminista kultuszfilm lett. Parton első film szerepe volt ez, de természetesen nem csak játékával tett hozzá sikerhez. Ő írta és énekelte fel a film főcímdalát, a 9 to 5 című számot, amelyet Golden Globe-ra és Oscarra is jelöltek. A kritikusok ugyan nem voltak elájulva a filmtől, Parton alakítását azonban kivétel nélkül méltatták, így ez maradt a sztár legemlékezetesebb alakítása.

0: apró fácskákkal, azaz bonszájukkal népesül be a pozsonyi vár egyik terasza szeptember végén. A kiállítás két napig lesz látogatható, szeptember 26-án és 27-én. A Pozsonyi Bonszáj Klub megalakulásának 40. évfordulóját ünneplik vele, de hogy a szervezők fokozzák az élvezeteket, ugyanazon a hétvégén negyeden is hasonló volumenű nemzetközi kiállítás nyílik, immár negyedik alkalommal. A két szervezőt, Wagner Andrást, a Szlovákiai Bonszáj Asszociáció elnökét, és Gurabi Gergelyt, elnökségi tagot kérdezem a részletekről, illetve először arról, hogy mi is a bonszáj meghatározása.
1: A bonszáj az én szempontomból egy művészet, ami főleg a türelmes embereknek való.
2: A bonszáj az egy összetett szó, ami japánból ered, azt jelenti, hogy tálban nevelni. Úgyhogy azt veszük, akkor majdnem minden egyes növény, amit valaki otthon nevel, az lehetne bonszáj, ami félig meddig igaz is, viszont a japánok, mint azt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonszájt is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások, hogy az a bonszáj növény, az tényleg egy művészi alkotás legyen, tehát egy fának a legkicsinyített mása, amit mi tálban nevelünk. Tehát előleg bonszáj lehetne minden olyan pásztáró növény, amit mi beviszünk és ugyebár tálba teszünk, de ahhoz, hogy ezt kimondottam bonszájnak, mondjuk az én, és szerintem akár az Andrés nevében is mondom, mi meglátásunk szempontjából, akkor annak meg kell felelni bizonyos elvárásoknak. Tehát ugyebár itt a perspektíváról beszélünk, hogy milyen nagy legyen az a fajt bizonyos törzsátmérőnél, és a többi, és a többi. Nagyon sok ilyen apró cseprő dologról van szó, ami aztán a végeredményként egy kimondottan művészi alkotást fog létrehozni, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk.
1: Az igaz, hogy minden fafajból lehet bonszájt készíteni, de nem összes fafaj néz neki jól bonszájként, mert ugyebár sok fának különböző nagyságú levele vagy tűlevele van, és nem összesse lehet szép bonszájt kitermeszteni, mert nem volna proporcionális a koronája, a törzséhez, meg ág struktúrájához.
0: Éppen meg is akartam kérdezni, hogy vajon milyen növényeket lehet felhasználni egyáltalán ahhoz, hogy bonszájt neveljünk, és most ennek apropóján, amit ön is mondott, hogy ugyan bizonyos fajtáknak ugyan nagyon nagy leveleik van, most nekem hirtelen a manapságoly divatos, vagy most már talán nem is annyira divatos császárfa vagy smaragdfa jut az eszembe, aminek ugye nagyjából két tenyérnyi nagyságú levelei vannak, tehát hogy nyilván valamiből nem lehet bonszájt nevelni, vagy bármiből lehet, csak elég türelmesnek és ambiciózusnak kell lennünk?
1: Bármiből lehet, de megint csak ott van az a kérdés, hogy mekkorára szeretnénk csinálni ezt a bonszájt, mert vannak kategóriák is a nagyságokban, van kezdve a sóhintú, vannak kisebbek is, aztán kifú, sokkal nagyobb fák is vannak, például Vietnámban nagyon nagy beton cserepekbe tartanak rendes fanagyságú, legalábbis fák, amik a természetben nőnek, olyan nagyságba is tartanak fákot nagyon nagy cserepekbe, és jól néz ki, de ottan megint csak mások a proporciók, de viszont, hogyha kis tenyérméretű bonszájt szeretnénk készíteni, akkor ezekkel a nagylevelű fákkal nem dolgozhatunk. Egy bizonyos mértékben a levelek nagyságát le lehet redukálni, például a fekete fenyőnek is nagyon hosszú tűlevelei vannak, de évek alatt jó gondozással le lehet csökkenteni akár negyed vagy ötöd nagyságára.
0: Tehát, ha jól értem, akkor a növény a leveleivel alkalmazkodik a méretéhez.
2: Nem csak a méretéhez, hanem a bonszáj nevelés egy nagyon hosszú távú folyamat. Tehát, hogyha valaki megfelelően gondozza, ápolja azt a növényt, akkor alapvető dolog az, hogy ugyebár, amint mondtuk, tálban neveljük, és ha annak a növénynek nincs helye hova menni, tehát a gyökere nem tud hova fejlődni, tehát így mi foglalkozunk azzal a gyökérrel, az a növény az bizonyos intervallumokban kap gyökérmetszést, csak hogy soha nem lesz annyi lehetősége annak a gyökérnek terjedni, mint a szabad természetben. Ezáltal arra lesz ítélve a növény, hogy redukálnia kell a lombot. Tehát mindig valamilyen szinten szimmetria lesz a földben található gyökérzet és a lomb között. És ezáltal, hogyha megfelelő bizonyos dolgok vannak tartva, akkor az a lomb is, tehát a levél méret az csökkenni fog. Például a fenyőknél ez az öntözéssel és tápozással érhető el. Tehát, hogyha kicsikét időben tudom azt, hogy mikor lehet ezt a növényt kiszárítani, akkor ő nem fog nagy tűleveleket növeszteni, mert tudja, hogy ezt nem érném túl, úgyhogy muszáj alkalmazkodnom az adott körülményekhez. Úgyhogy ez valami valamilyen szempontból ez a bonsai nevelés, sokan azt mondják, hogy sanyargatás, ami lehet, hogy részben igaz, de a legszebb bonsaiok azok mindig egy olyan fát próbálnak utánozni, ami a természetben egy, mit én tudjam, egy abszolút szélsőséges körülmények között egy szikla oromról kinövő fát akarok leutánozni, az is egy nagyon szélsőséges körülmény, és azok mutatnak jól, mi azt tesszük bele a tálba, vagy ültetjük kőre, és ezt próbáljuk utánozni. Tehát magát a sanyargatás részét is megkapja, amit a természetben is megkapott volna, viszont ezen felül aztán minden egyes, tehát valamilyen szinten el van kényeztetve, megkapja a tápanyagot, a kellő folyadékot is megkapja, ha spermetre van szükség, akkor ugyebár a növényvédőszereket is megkapja. Úgyhogy ez egy ilyen szép középút a sanyargatás és a kényeztetés között.
0: Mennyit bírnak ki így ezek a növények? Élnek annyi ideig, mint mondjuk a természetben lévő fák?
2: Szerintem még tovább is.
0: András már említette, ugye, hogy elsősorban türelmes embereknek ajánlott ez a tevékenység. Mire tanítja mondjuk azokat, akik a bonsaival kezdenek el foglalkozni, vagy foglalkoznak egyáltalán ez a tevékenység?
1: Én alapból türelmes személyiség vagyok, de még én is hozzátanultam, vagy fejlődtem ebbe a türelmességben még tovább. Tanultam rendszerességet, hogy megfelelően tudjak öntözni, megfelelő időbe tudjak fát átültetni, metszeni, permetezni és más dolgokat.
0: Mennyi időt vesz igénybe egyébként mondjuk napi szinten az, hogy gondozzák a saját bonsájaikat? Meg persze arra is kíváncsi vagyok, hogy önöknek úgy egyenként hány ilyen fácskájuk van odahaza?
2: Nagyon eltérő, hogy mennyi időre van szükség, tehát ez évszakban is változó. Jelenleg annyira meleg és száraz időt élünk meg itt Dél-Szlovákián, hogy naponta legalább kétszer kell öntözni, enként párásítani, többször oda kell figyelni. Nagyon függ attól, hogy milyen szinten, tehát mennyire kész fáról beszélünk, tehát valaki úgy gondolná, hogy minél készebb bonsai, minél készebb fája van, annál kevesebb a meló vele, ami egy óriási tévedés, mivel elképzelek egy japán juhart, ami már kimondottam, egy bonsai sosem sincs kész, de ami már egy ilyen fejlettebb verzióban van, nagyon sok levele van. Tehát a bonsaiban például van egy olyan ilyen fogás, ilyen trükk, amit defoliációnak hívunk, az azt jelenti, hogy eltávolítunk minden egyes levelet a fáról. Na most ezt a fa valamilyen szinten soknak érjük meg, ezáltal több és kisebb levelet fog hozni, amivel megint csak elérjük azt, hogy bonsaiabbnak fog kinézni, mert kicsik lesznek a levelei. Na de ha elképzelek egy ilyen óriás japán juhart, aminek egyenként le kell szednem minden egyes levelét, akkor az eltart. Tehát azért is nehéz megfogalmazni pontosan, mennyi időre van szükség, ez abszolút individuális. Mennyi fája van az embernek, és milyen minőségűek ezek a fák.
1: Még én visszatérnék a mindennapi teendők a fák körül. Ahogy Gergely említette, igen, öntözni talán minden nap kéne, de az is a földtől függ, hogy mibe van ültetve a fa. De én ezeket a napi teendőket inkább szezonális teendőknek nevezném, persze a öntözésen kívül, mert nem kell minden nap metszeni, nem kell minden nap ültetni, permetezni, stb. Szóval főleg tavassza, ősze, télen, és tropikus fáknál nyáron is mindig más-más dolgokat kell csinálni a fákon.
0: Mennyi növényük van odahaza, illetve hol tartják, hol gondozzák ezeket?
1: Csak egyszer számoltam meg az összes fámat, de az is olyan volt, hogy most, hogyha egy cserébe van például 5 kis fám, akkor most egynek számítom, mert egy cserébe van, vagy ötnek, mert 5 fa van benne. Szóval csak így kb. Tudom megmondani, hogy talán ilyen 200 fám lehet. Ugye év nagyja részén kint tartom őket a kertbe nap alatt, de viszont olyan fafajtákat, amik nem bírják ki a kisebb hőmérsékleteket, például a tropikusaknál már ilyen 15 vagy 10 fok alatt, hogyha este bekövetkezik ez a hőmérséklet, akkor inkább beviszem őket a szobámba, és a szobámba meg vannak speciális úgynevezett grow lightok, hogy túléljék a telet, mivel nincs annyi ablakom, hogy a fáim kibírnák.
0: Gergely?
2: Hát én megint csak visszatérnék ahhoz, hogy mit is nevezünk bont. Tehát a növényem van rengeteg. Azt jelenti, hogy én mai napig ültetek magoncokat, az azt jelenti, hogy ősszel juharmagokat szüretelek, és elültettem, tehát van rengeteg leendő bonsájom. Amit én bonsájnak mernék nevezni, az is egy magas szám, az ön 15-20, amit bonsájnak mernék nevezni, és nagyon kevés az, ami kimondottan kiállítható verzióban van. tehát ez egy nagyjából 4-5 olyan fán van, ami kiállítható verzióban van, hogy kiállítási minőségben és kiállítási kondícióban van, és illetve és kerámia tálban. Mert azt is azért csak fontos megjegyezni, hogy ha egy fát ki szeretnék állítani egy kiállításon, akkor ott viszont jönnek elő ezek a követelmények, amikről beszéltünk, hogy ott bizonyos proporciókat be kell tartani, és elsődlegesen tálban nevelünk, tehát kerámia tálban kell lenni, kéne lenni annak a bonszájnak. Úgyhogy ilyenből egy fel egy ilyen 20 betálazott növényem van.
0: Ugye, hogy a bevezetőben is elmondtuk, két kiállítás is lesz most szeptemberben. Mit kell tudni ezekről a kiállításokról, illetve kik mutatják majd be a növényeiket?
1: A pozsonyi 40. évfordulós klubos kiállításról annyit tudok mondani, hogy itt a főfák, amiket kiállítunk, azok főleg az alapító tagoknak a legöregebb fái lesznek, hogy bemutassuk, hogy mi mindent lehet elérni az alatt a 40 év alatt. Persze nincs mások élő tagja ennek a klubnak, de akik még közöttünk vannak, azok főleg ezeket a kezdetek óta megmaradt fáikat fogják prezentálni, és a kiállításon nem csak a kiállítás része lesz, de fogunk csinálni demonstrációkat, ahol a publikumnak fogjuk mutatni, hogy hogyan dolgozunk a fákon, magyarázni fogjuk, hogy mit, mikor, miért csinálunk.
0: A másik kiállítás az hasonlóképpen fog működni?
2: Hát nem mondanám. Tehát a negyedik kiállítás az egy, tehát ez nemzetközi kiállítás. Ez azt jelenti, hogy nálunk megtekintetőek lesznek szlovákiai fák. Ez azt jelenti, hogy a negyedi fákon kívül bárki nevezhet hozzánk fát, és van egy bizonyos mennyiségű fa, amit ki tudunk állítani. Na most a mi kiállításunk az nemzetközi, azt jelenti, hogy Szlovákia, Magyarország, Csehországból jönnek majd fák hozzánk, és valószínűleg lesz Lengyelországból is, mivel az idei headliner ez egy lengyel bonsai mester lesz, úgyhogy azon kívül, hogy maga a kiállítás is megtekinthető lesz, lesz egy ilyen vásárrész, ahol Magyarország egyik legnagyobb bonsai értékesítő áruháza, vagy pedig kertészete lesz megtalálható, valamint Szlovákiából is két ilyen bonsai üzlet, valamint lesznek előadások, kommentált állatvezetések, úgyhogy ez egy ilyen, azért mi ezt bonsai festnek hívjuk, már itt azt hiszem harmadik éve, mert ilyen sokrétű programot igyekszünk biztosítani az ide látogatóknak.
0: Egyébként ugye gyakran találkozunk bonszájukkal, akár vásárokon is, vagy pedig hát különböző kertészeti áruházakban, hogy vásárolhatók is. Ez azt jelenti, hogy akár ajándékozhatók is. Önök ajándékoznának bonszájt valakinek, vagy pedig inkább olyanoknak ajánlják, akik valóban komolyan akarnak ezzel foglalkozni?
1: Én mindenképp azelőtt, hogy vagy ajándékoznák, vagy eladnák bizonyos fát bárkinek is, megbizonyosodok arról, hogy érte a gondozásával, vagy ha újnak tekinthető ebbe a hobbiba, akkor viszont átadok neki alapinformációkat, hogy tudjon törődni vele, mert jó persze, hogy biztos találni olyan embert is, aki csak profitot lát ebbe és eladja, és nem törődik azzal, hogy mi lesz a fával. De a nagyja bonsaista próbál törődni a fákkal, és ha túl sok fája van, és meg akar szabadulni pártól, akkor próbálja úgy, ahogy például az állatoknál, hogy jó kezekbe kerüljön az a kutya, macska, akivel már nem tudnak foglalkozni, akkor ugyanez érvényes a fáinknál is.
0: Van utánpótlás egyébként, a fiatalokat érdekli a bonszáj?
1: Jelenleg nem olyan nagy az érdeklődés. A legnagyobb érdeklődés ilyen érdekesség szempontjából akkor volt, főleg Európában, meg valójában egész világban, amikor a Karate Kid filmet kiadták, mert ugye ott volt pár jelenetben a Mr. Miyagi, aki bonszájokkal foglalkozott és törődött a háttérben, és akkor láttuk a világban ilyen nagy búmot a bonszáj iránt. Mostanság már nem olyan nagy, és pont ezt próbálom elérni, mint elnök, hogy minél több fiatal lássa, mi a bonszai, hozzájussanak alapinformációk, hogy ne féljenek elkezdeni, ne féljenek belevágni ebbe a hobbiba, és például szeptemberben egy héttel a két kiállítás előtt szintén lesz ilyen kis standon, vagy ilyen mini kiállítás, ilyen japán kulturális akción, ahol szintén nagyon sok fiatal van, és ott is próbálom nekik mutatni, magyarázni, hogy mi a bonsai, és motiválni őket, hogy elkezdjék ezt a művészetet.
0: Egyébként ezt lehet tanulni azon kívül, tehát tanítják valahol, teszem azt egy, nem tudom, valamilyen szakközépiskolában, vagy egyetemen, vagy bárhol.
1: Így nem hiszem, hogy tanítsák. Mi szokjuk tanítani, mind bonsaisták, vannak workshopjaink, demonstrációk, ahova emberek befizethetnek és megtanulhatnak valami újat, de például ilyen kiállításokon is szokunk csinálni demonstrációkat, ami nagyjából ingyenes. Van pár kiállítás, ami fizetős, de ott is csak ilyen pár euró, 5-10 euró lehet a belépő, és ott is leülhetnek, megnézhetik, hogy ki mit dolgozik a fán, kommentálva van a egész processz, szóval ott is sok információ hozzájuthatnak.
0: Szeptember 26-án és 27-én tehát két bonsai kiállítást is meglátogathatnak, az egyiket a Pozsonyi Várban, a másikat pedig a Vágsejéhez közeli negyeden. A két szervezővel, Wagner Andrással és Gurabi Gergellyel beszélgettem.

0: Művészet, történet.
1: Gyulai Líviusról, a mágusról hallják Melay Erzsébet írását, amelyet Bárdos Ágnes olvas fel.
2: Ha meglátunk egy-egy Gyulai Livius által készített grafikát, rajzot, illusztrációt, ezek a művek egy teljesen új, egy mesén is túlmenő világba röpítenek el minket, ahol minden, de minden megtörténhet. Még az is, hogy a rút lesz a szép meg egyszerre otthagy bennünket. Hatalmas varázsuk van ezeknek az alkotásoknak. A művész kezében pedig nem csak ceruzát vagy tollat látunk, hanem egy varázspálcát is, amellyel külön életet lehel a teremtményeibe, s míg egy-egy szemlélő fel nem ébreszti őket, megmeredve várják ők is a papírlapon, mikor kezdhetnek el randalírozni, vagy csak úgy egyszerűen élni csodálatos életüket. Gyulai Livius az a művész volt, aki előtt már évtizedek óta, ahogy mondani szokták, megemelhetjük a képzeletbeli kalapunkat. A grafikus 1937-ben született az erdélyi Baróton. A II. Világháború végén Magyarországra költöztek, egészen Sopronba. A kis Livius itt járt alapiskolába, emellett segített a soproni könyvtárban. És mivel olvasni is szeretett, hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is. Majd képzőművészeti gimnáziumba került Budapestre. Amikor felvették a képzőművészeti főiskolára, és éppen csak ismerkedett vele, kitört az 56-os forradalom. Kis hián szitává lőtték őt társaival együtt az oroszok. Egy tanáruk mentette meg őket. A főiskola fontos volt számára, de ugyanúgy a barátok is. Főleg Kondor Béla volt rá nagy hatással. Emlékezetében úgy jelenik meg Kondor műterme, mint egy hely, ahol különleges atmoszféra uralkodott, a művész palánták körbeültek a szobában, sokat beszélgettek, hallgatták Kondor Bélát. A legendás művész mindig éjjel alkotott, amikor barátai aludni indultak. Gyulai Liviusnak volt egy másik meghatározó találkozása is, mégpedig a költő Nagy Lászlóval, aki abban az időben az Élet és Irodalom szerkesztője volt. Ő beszélte rá Gyulait az illusztrálásokra. A főiskolánk Metti János és Bernát Aurél voltak a mesterei. A művész csodálatos hangulatú képeket, illusztrációkat készített már akkor. Aprólékosan kidolgozott rajzain letűnt korok emberei tűnnek fel, mintha a 19. századi képeslapok elevenednének meg rajtuk. De visszamegy a 15. századi fametszetek stílusához is, a híres Dürer-féle orszarvút másképpen dolgozza fel, mint nagy elődje. Hatalmas fantáziavilága mindenre kiterjed. Nagy kedvence Krúdi, az ő könyveit korhűen és varázslatosan illusztrálja.

de az első nagy dobása Vörös Sándor pszichéje volt. Ekkor ismeri meg nevét a nagy közönség. Rengeteget dolgozik, illusztrál, rajzfilmeket forgat, biennálékra is készít grafikákat. Biennálék sorát nyeri meg, például a firenzei nagy díjat is, így a díjnyertes grafikája egyenesen az Uffizi képtárba vándorol. San Paolo, Lipcse, Kairó, és még sorolhatnánk a meghódított városokat. Ám a nagy díjakat abban az időben nem vehette át személyesen, ezen kívül csak kevés tanulmányútra engedték el. Itthon megkapta a Munkácsi és a Kossuth díjat is, de alkotott tovább egészen 2021 márciusáig, amikor a művésznek véget ért földi pályája, és már nem emelhette fel a képzeletbeli varázspálcát. De megmaradt a csodálatos életmű, amelyet a múzeumokban és galériákban mindig megcsodálhatunk.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kedden veszik kezdetét a 2026-27-es tanév, közel 760 ezer diák ül be az iskolapadba. A választók elutasították az EU csatlakozási tárgyalások újraindítását Izlandon. Meleg, napsütéses nap vár ma ránk 32 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Hamarosan véget ér a nyári szünet Szlovákiában. Az alap- és középiskolások szeptember 1-én, azaz kedden térnek vissza az iskolapadokba. A 2026-27-es tanévben mintegy 760 ezer diák kezdi meg tanulmányait az alap- és középiskolákban. Közülük több mint 57.500-an most először ülnek iskolapadba. Az alapiskolákba több mint 533.900, a középiskolákba pedig mintegy 226 ezer tanulót ér vissza. A tanévben várhatóan mintegy 65 ezer alap- és középiskolai pedagógus dolgozik majd. Az óvodákban összesen 173 ezer gyermek jár, közülük 63.700-an vesznek részt kötelező óvodai nevelésben. A Besztercebányai új kórház nem csak korszerű betegellátó központ lesz, hanem az innováció, az oktatás és a közép-szlovákiai fejlődés egyik központjává válhat, jelentette ki Kamil Saskó egészségügyi miniszter. Az egészségügyi tárca Besztercebánya önkormányzata és a Roosevelt Egyetemi Kórház hosszú távú együttműködési megállapodást ért alá. Ennek része egy orvosi kar létrehozásának előkészítése, valamint az egyetemi kórházi státusz feltételeinek megteremtése. Együttműködnének az egészségügyi képzés, az orvosbiológiai kutatás, a digitális egészségügy és az egészségügyi technológiák fejlesztésében is. A régi kórház épületeinek egy részét pedig a tervek szerint megfizethető bérlakásokká vagy kollégiumokká alakíthatják, hogy segítsék a fiatalok az egészségügyi dolgozók és az orvosok helyben maradását. Izland lakossága elutasította az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások újraindítását a tegnapi népszavazáson. A végleges eredmény szerint 118.040-en, vagyis a szavazók 52,8%-a voksolt a tárgyalások folytatása ellen, míg 105.399-en 47,2%-uk támogatta azt. A részvétel rekord magas 82,5%-os volt. A referendum nem az EU-tagságról szólt közvetlenül, hanem arról, hogy Izland újraindítsa-e a 2013-ban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat. A mostani eredmény így a csatlakozási folyamat újraindítását akadályozza meg. A nem tábor elsősorban az ország szuverenitásának, valamint a halászati vizek feletti ellenőrzésnek a megőrzését hangsúlyozta, míg a támogatók gazdasági és geopolitikai előnyöket reméltek az uniós integrációtól. 38-ra emelkedett az áldozatok száma az ukrán főváros közelében található lőszerraktár elleni orosz támadásban, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A katonai raktárban lőszert, drónokat és robbanóanyagokat tároltak, a támadás pedig hatalmas robbanást és tüzet, majd több másodlagos detonációt okozott. A mentőegységek a tüzek nagy részét már eloltották, a tűzszerészek pedig megkezdték a terület megtisztítását. Zelenszkij szerint 20-an megsebesültek, 4 embert továbbra is eldöntként tartanak nyilván, a környéken pedig jelentős a szennyeződés. Ez már a második ilyen támadás volt Kijev közelében, kevesebb, mint 2 hónap alatt. A hatóságok azt vizsgálják, miért tárolták a fegyvereket ilyen közel lakott területekhez, a tügyészség pedig büntető eljárást indított gondatlanság gyanújával. Az ukrán légierő szerint Oroszország péntek estétől szombat reggelig legalább 2 rakétát és 267 drónt indított Ukrajna ellen.
0: Időjárás.
1: Részben derült, napsütéses égbolt lesz ma jellemző, a hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes útzállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionyerszka kereszteződésében a központ irányába, valamint Diószegen a Pionyerszkán a város bevezető szakaszán. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
0: Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! Hamarosan a retroslágerlista dalai forognak, de 16 óráig még Steinkohl Erikával is beszélgetünk.
4: Többször volt lehetőségem, hogy műzikálekkel, vagy műzikálsóban, illetve operettel, igen, Nyugat-Európában. Hát operette ugye főleg német nyelvterületen, Ausztria, Németország, Svájc, például mondjuk azért voltunk Hollandiába, Dániába is, Luxemburgba, Belgiumba, ilyen helyeken ugye játszhattam és részt vehettem.
0: Retro slágerlista.
3: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. augusztus 30-án a Beatles Yellow Submarine című dala állt az élen.

1976-ban az ABBA Dancing Queen című slágere került a listák élére. A felvétel az együttes egyik legismertebb és legsikeresebb dala lett, amely tökéletesen megragadta a 70-es évek diszkókorszakának felszabadult hangulatát. Érdekesség, hogy a dalt még a hivatalos megjelenés előtt előadták 16. Károly Gusztáv svéd király és Sylvia Sommerlath esküvőjét megelőző ünnepi gálán. A Dancing Queen világszerte meghódította a slágerlistákat, és az ABBA egyetlen olyan dala lett, amely az amerikai Billboard 600 első helyére is feljutott. Jellegzetes zongorafutama, gazdag vokáljai és ellenállhatatlan refrénje közel 5 évtizeddel később is azonnal felismerhető.

1981-ben a Soft Cell Tainted Love című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A felvétel valójában feldolgozás, az eredeti dalt Gloria Jones énekelte fel még 1964-ben, ám akkor nem vált igazán nagy slágerré. A Soft Cell teljesen új szintetizátoros hangzást adott neki, amely tökéletesen illett a 80-as évek elején kibontakozó szintipop világához. Mark Almond jellegzetes énekhangja és Dave Ball minimalista elektronikus zenei alapja azonnal felismerhetővé tette a felvételt. A Tainted Love nemzetközi áttörést hozott a duónak, és az Egyesült Államokban is rendkívül hosszú ideig, 43 hétig szerepelt a Billboard 600-on.

2006-ban Beyoncé és Jay-Z közös dala a Deja Vu került az angol listák élére. A lendületes R&B és funk felvétel Beyoncé második albumának, a B-Day-nek az első kislemeze volt. A dal hangzásában fontos szerepet kap az élő basszus gitár, a fúvósok és az ütőhangszerek, amelyek a 70-es évek funk és soul zenéjét idézik. Jay-Z rap betétje tovább erősítette a szám energiáját, a két előadó pedig ekkor már nem először dolgozott együtt sikeresen. A Deja Vu a Bridge Lager lista első helyére került, és Beyoncé szóló karrierjének egyik meghatározó korai slágere lett. Bass.

2011-ben Olly Murs és Rizzy Kicks Hearts Keeps a Beat című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A lendületes popdal Olly Murs második stúdióalbumának első kislemezeként jelent meg, és pályafutásának egyik legismertebb felvétele lett. A dal könnyed pop hangzását, a Rizzy Kicks rebetétje teszi még játékosabbá és energikusabbá. A Hearts Keeps a Beat a brit lista első helyén nyitott, és több európai országban is komoly sikert aratott. A fülbemászó refrén és a nyárias hangulat tökéletesen illeszkedett 2011 popzenéjéhez, és tovább erősítette Olly Murs helyét a brit pop élvonalában.

Ez volt a Retro Slágerlista. A 15 óra híreket követő órában Stenkol Erikával beszélgetünk, a műsor végén pedig a Panic at the Disco 3 slágere forog.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Vannak alkalmasabb jelöltek a környezetvédelmi miniszteri posztra, mint Filip Kufa, véli az államfő. Áldozatokat követelt egy hajó felborulása Észak-Ciprus partjainál. Holnap változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 35 fokot mérhetünk, délután viharokra is van kilátás. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Ha sor kerül a környezetvédelmi miniszter leváltására, a posztra csak az eddiginél alkalmasabb jelöltet szabad kinevezni, jelentette ki Peter Pellegrini államfő a TL3 televíziónak adott interjúban. Szerinte Szlovákiában Filip Kufa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárnál alkalmasabb jelöltek is vannak, és olyan szakemberek is, akik nyugodtabbá tehetnék a környezetvédelemről folyó jelenleg feszült közéleti vitát. Pellegrini hangsúlyozta, a kormányon belüli személyi változásoknak a munka minőségét kell javítaniuk, nem pusztán politikai célokat vagy a kormány stabilitásának megőrzését kell szolgálniuk. A koalíciónak előbb belsőleg meg kell állapodnia a változásról, majd azt várja Robert Fico miniszterelnöktől, hogy olyan jelöltet nevezzen meg, aki nem vált ki vitákat, és a szakmai körök, illetve a közvélemény számára is elfogadható. A szlovák oktatási tárca nem iskola bezárásokra készül, hanem az oktatás minőségének javítására összpontosít, jelentette ki Tomás Drucker oktatási miniszter a Joy 24 televízió műsorában. Elismerte, hogy tárgyalnak egyes iskolák, főként a felső tagozatok összevonásáról, minden településen megőriznék ugyanakkor az iskolát a kisebb gyerekek számára. Drucker szerint a kisiskolák 15 éves tanulóinak eredményei jóval gyengébbek a nagyobb iskolák diákjainál. Hangsúlyozta, hogy az átszervezés célja nem a spórolás, hanem az egyenlő esélyek biztosítása. A szeptembertől bevezetendő új tantervi reform lényege szerinten tudni, megérteni és a gyakorlatban alkalmazni. A miniszter szerint az új tantervhez szükséges tankönyvek is időben megérkeznek az iskolákba. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter holnap Pozsonyban fogadja japán kollégáját, Toshimitsu Motegit. A japán diplomácia vezetője 19 év után először látogat Szlovákiába. A tárgyalások fő témája a hagyományosan baráti szlovák-japán kapcsolatok további fejlesztése, valamint a politikai és gazdasági együttműködés erősítése lesz. A felek azt is megvitatják, hogy a két ország kapcsolatait stratégiai partnerségi szintre emeljék. Blanár szerint Japán-Szlovákia egyik legfontosabb ázsiai partnere. A két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly megközelítette az 1 milliárd eurót. A szlovák külügyminiszter szerint a jövőben elsősorban a magasabb hozzáadott értéket képviselő területeken szeretnék elmélyíteni az együttműködést. Életét vesztette több ember egy utasokkal teli hajó felborulásakor Észak-Ciprus partjainál, közölte az önhatalmulag kikiáltott Észak-Ciprusi Török Köztársaság kormányfője, pontos számot azonban nem közölt. A katamarán típusú személyszállító hajó az Észak-Ciprusi Gírneki kötőjéből a törökországi Mersin tartomány Tesutuki kötője felé tartott. A fedélzeten összesen 267-en, köztük 8 főszemélyzet tartózkodott. A Gírne polgármestere szerint eddig 159 embert sikerült kimenteni, a hajó a Filo Denis Csilik társaság tulajdonában van. Az interneten közzétett felvételeken látható, hogy a több tonnás katamarán a földközi tengeren teljesen felborulva a fenekével felfelé sodródott. A mentőmellényt viselő utasok egy része a hajótestre kapaszkodva, mások pedig a vízben lebegve várták a mentést.
0: Időjárás.
1: A nap első felében változóan felhős lesz holnap az égbolt, délután megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Éjjel legkevesebb 13, legfeljebb 18 fokot mérhetünk, napközben a hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható, délután azonban felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt úgy, a Lazöldállás város részében rövid fennakadásra számíthatnak. 20 perces torlódást jelentenek a D1-es autópályán a Csatai pihenőhelynél Pozsony irányába. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A vasárnap délután harmadik órájában hamarosan Steikol Erikával beszélgetünk, az óra végén pedig a Panic at the Disco 3 slágere szól. Ez a vasárnap délután.

0: Steinkol Erika magyar színésznő a Budapesti Operett Színház stúdiójában végezte tanulmányait, pályáját 1993-ban a Békés Csabai Jókai Színházban kezdte, amelynek 14 éven át volt társulati tagja, később pedig szabadúszó művészként folytatta pályáját. Ausztriában, Svájcban, Hollandiában és Dániában is turnézott, valamint a Hair angol nyelvű előadásával is szerepelt külföldön. Vendégművészként többek között a Pesti Magyar Színház, a Miskolci és a Szegedi Nemzeti Színház, a Vörösmarty Színház, a Veszprémi Petőfi Színház és a Turaida Színház produkcióiban is láthatta a közönség. A televízió nézők az Aradi Varga Show állandó szereplőjeként is ismerhetik, emellett műsorvezetőként is dolgozott az Újpest Televízióban. Kosár Georgina beszélgetése.
1: Kedves Erika, én nagyon örülök, hogy beszélhetünk, mert hát egy nagyon érdekes színésznővel beszélgetek, mert hogy ugye nagyon sokoldalú színésznő vagy, ugye színházban is
2: játszol,
1: és igen. Ugye énekes is vagy, koreográfus is vagy egyébként, meg...
2: Hát koreografáltam már, de profi koreográfusnak nem mondanám magam, de igen, tehát már volt, hogy koreografáltam színdarabot, illetve próbáltam a színész kollégákat terelgetni, tehát ez inkább egyszer.
1: No, de az, hogy ugye prózai darabokban, musicalekben, operettekben is szerepelsz, de ennek ellenére mégis téged leginkább, és főleg itt a Felvidéken az biztos, hogy téged az Aradi Varga Showból ismernek.
2: Igen, ez így van, hát ugye a médiumoknak ugye ez a sajátossága, hogy az arcodat hamarabb oda kerül a nézők elé, mert ugye azért, mint egy televíziós adást akár több millióan is megnéznek, míg azért általában a színházban csak egy pár száz ember fér be egyszerre.
1: Na és hogyan alakult ez így, hogy te lettél a női főszereplője ennek a, nem tudom, nem kabaré, minek mondjam ezt?
2: De, hát ez egy kabaré műsor volt, ez Aradi Varga Show, és ez egy, igen, ez egy inkább klasszikus értelembe vett kabaré műfaj, a fiúk is, az Aradi Tibi meg a Varga Ferenc József is, ők inkább kabaré szerzőnek, illetve humorista, azt szeretik, hogy azt mondják róluk, hogy ők humoristák, és ugye ők is kabaré szerzők, hiszen például a Rádió Kabarénnak tagjai, illetve elsősorban a főírói már szerintem körülbelül olyan 25 éve. De ugye ez jó, ez a megnevezés. Hát ugye úgy kerültem be, hogy én az Aradi Tibivel játszottam egy színdarabban, a Veresi Színháznak a Semmi Pánik, Woody Allen Semmi Pánik című előadásában, aminek a Tibi volt a főszereplője, amit ugye Woody Allen játszott a filmben, a férfi főszerepet, én két kisebb epizód szerepet játszott benne, és akkor egyszer csak így a TV odaállt egy ilyen szünetbe, egy próba szünetébe, hogy jaj, ezt mondja, Stencikém, hadd kérjem már el a telefonszámodat. Tehát így néztem egyet, mondom, ilyen nyíltan, nem jó van, TV, de mire kell? És akkor a következő kérdés, kedvesténként ráérsz? Pislogtam, mondom, én tudom, hogy a Tibi nős, de most nem tudom, mit akar tőlem, aztán kiderült, hogy mondta, hogy azért, mert hogy az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy azt mondta, hogy úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke, mind a próbákon kívül, van egy nagyon jó személyiségem, bármit kér a rendező, mindent megtudok, meg is csinálok, és azt gondolta, hogy ez a humor világában, illetve a rádió kabaréban nagyon jól jön el, és akkor ő írt is egy jelenetet, idatta nekem, mondta, hogy leadta a telefonszámomat, hogy majd lehet, hogy akkor behívnak a rádiókabaréba, hát ez nem történt meg, hiába nekem írta, akkor ugye nem hívtak be, hiába nekem írta azt a jelenetet, odaírva felülre, hogy egy nő, Steinkol Erika telefonszámmal, férfi Vida Péter, hanem hogy csak sokkal később, és akkor eltelt körülbelül egy fél év, egy év, és akkor fölhívott a Tibi telefonon, hogy az ATV-n indul szombat esténként a Varga Ferenc Józseffel egy közös showműsoruk, és azt szeretnék, hogy én ehhez csatlakozzak, mint női szereplő, és nagyon örültem, meg nagyon megtiszteltetésnek vettem meg, hát igazából nem is tudtam, hogy ugye ezt én hogy fogom prezentálni, mert a színházban való vígjátékjátszás, és ez a fajta humor és a kabaré műfaja azért mégiscsak egy kicsit más. Mind a kettőhez kell színészet és jó humorérzék, meg jó poéntírozási készség, de azért a kamerák előtt megcsinálni kicsiben, picit eltérve a színészettől, azért más, de aztán hála Istennek azonnal ugye a Ferit-én addig úgy nem ismertem, illetve úgy nem ismertem, hogy nem dolgoztunk együtt, de már az első felvétel azt mondták, hogy nagyon jól sikerült, és azt mondta Tibor, onnantól kezdve ők ezt érezték, hogy akkor én ennek a csapatnak majd méltó tagja leszek. Aztán, ahogy ugye ment előre az idő, már a nézők is nagyon megszerettek, sőt, ugye voltak olyan felvételek, ami nem tudtam ott lenni, ugye a televíziós színház elfoglaltságok miatt, és ugye mondta Feri is, meg Tibi is, és Tencikém, jó lenne, hogyha jönnél, mert most már nézők nagyon hiányolnak, nagyon szeretnek, úgyhogy igazából ez a kis ugye farvíz az életemen, ez így jött, és aztán azóta is szerves része az életemnek, illetve igen, és hogy azt látom, hogy a nézők azért, meg a rajongók rendületlenül szeretik a jeleneteinket, tehát hogy az képest, hogy ugye már nem forgatunk az ATV-ben, a népszerűségünk és az emberek szeretete azért az nem csökkent, hála Istennek.
1: Egyre inkább nő, mert hogy ugye most már van arra lehetőség, hogy az interneten állandó jelleggel jelen legyetek, tehát sőt az ismétlések is, én most már nem is tudom, tehát hogy vannak friss műsoraitok is, vagy pedig állandó ismétlések mennek, ezt az ember úgy nem is igen figyeli, csak azt látom, hogy mindig vannak újak és újak feltéve. Vagy hát mindig szembe jön velem, legalábbis.
2: Igen, mert ez ugye az úgy volt, hogy amikor lement ugye adásba egy rész a jelenetekkel, akkor utána mind az ATV-nek, ugye a hivatalos ilyen közösségi oldaláira, mondjuk a YouTube-ra, mind a fiúk az ő hivatalos oldalaikra, hiszen ők a szerzők, nekik ugye joguk van hozzá, illetve aki a felvételt készített és tulajdonos az ATV-a, feltöltötték. És tudod, onnantól elkezdte a rajongók, mert akinek tetszett, szintén a saját oldalaikra feltöltött, vagy részleteket fölrakni, és tudod, mostanában divat ez a tátogás, hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy saját hangom szembe jött velem valami közösségi oldalon, és akkor néztem, meg pislogtam el egyet, de most már azért mindenki tudja, hogy ki az eredeti hang, és ki az eredeti előadó művész, és aztán én is az utóbbi időben, mint szakmailag, mint ugye emberileg nagyon sokan mondták azt, hogy kezdjem el a saját oldalaimat fejleszteni, hiszen az, hogy volt olyan tényleg most erre a rátátogásra, hogy volt olyan, akinek szembe jött velem, vagy átküldték, és meglepődtem én is, hogy nem tudom, több tízezres nézettsége volt, meg több száz lájkja volt úgy, hogy közben az én hangomra tátogott, és persze, hogy fél ország azt mondta, hogy hát ez hülyeség, hát miért nem te regisztrálsz fölsz, és miért nem te posztolgatsz, mert az embereknek nagyon jól jönne az, meg szeretnék ilyen, hogy ki az, akinek ennyire szeretik ezeket a vicces jeleneteit, és ki az, akinek ennyi ember a hangját kölcsönzi, és aztán most az utóbbi időben, ugye biztos ezt látták a nézők is, meg akik figyelnek, meg követnek, hogy felregisztráltam a képzeld el a TikTokra, ennyi hosszú év után elkezdtem én is így megosztogatni a jeleneteket, és nagyon örülök, hogy ennyien szeretik, és nagyon rengeteg pozitív visszajelzést kapok, meg ugye a Facebook hivatalos oldalamra is elkezdtem föltöltögetni a jeleneteket, és képzeld el, hogy vannak olyan jelenetek, amire nem is emlékeztem, hogy felvettük. És én is csak egyszer csak így a YouTube-on az Aradi Vargas oldalán, vagy valaki által feltöltött oldalon meglepődve láttam, hogy nekünk volt egy ilyen jelenetünk, nem is emlékeztem. Szóval, hogy igen, és nagyon örülök, hogy ennyien szeretik a Felvidéken is ezeket, és nekem ez mindig nagyon nagy öröm, és mindig felvillanyozza a napomat, hogyha ilyen pozitív visszajelzéseket hallok.
1: Na, apropó Felvidék, de turnéztok is ti ezekkel a jelenetekkel, vagy pedig ezek tényleg csak idézőben csak tévéfelvételek voltak, vagy vannak-e még újabb felvételek? Tehát hogy van, hogy vagytok
2: ezzel? Hát az úgy van, ez úgy van, hogy a Tibi meg a Feri, ők 20-25 éve járnak együtt, nekik van is egy ilyen kétszemélyes ilyen showjuk, hogy Aradi Varga show, vagy teljesen másképp, tehát nekik vannak különböző műsoraik, hát még igazából együtt csak ilyen egyszer-kétszer léptünk föl, de most én is elkezdtem ezt kiépíteni, hogy ugye nélkülük is, én is ugye vállalok most már ilyen, főleg zenével egybekötött, mert ugye pontosan azért, mert hogy ugye a szakmámból kifolyólag ugye én éneklek is, és akkor ugye én is ezt kicsit kiaknázva, ugye ezekből a jelenetekből összeállítva műsorokat, ugye én is, tehát hogy a fiúk ketten járnak, én is próbálom most már ezt, mert hogy nagyon-nagyon sok olyan visszajelzés visszajelzés jön, hogy én vajon mikor megyek hozzájuk fellépni, megyek-e a fiúkkal, nagyon szeretnének személyesen is, és most aki hallja, szervező, művelődési ház igazgató, azok nyugodtan keressenek meg, mert hogy egyébként én magam is járok fellépni, ugye régebben én főleg ilyen zenésekkel jártam, de mondom, tehát amit az előbb mondtam, hogy igen, most már próbálom az Aradi Varga Show-ban megismert jelenetekkel, és nem csak ezekkel a megismert jelenetekkel, hanem természetesen a saját humorommal is fűszerezve ezeket a elvinni, és mondom, nagyon nagy öröm, mert van, amikor például a rendőrségi szóvivő, ugye, ami a legnépszerűbb, van olyan, hogy például volt olyan, akit láttam, hogy tudta kívülről, még jobban tudta szöveget, mint én. Szóval igen, tehát a fiúk is mennek, meg ugye én is most már külön is járok tőlük, de amikor tudjuk, hogy hárman összehozni, van rá fizikai, emberi és anyagi lehetőség, akkor természetesen hárman is megyünk, hogyha szeretnének bennünket látni.
1: Uh-huh. Azért ez érdekes lehet, amikor egyedül, tehát egyedül stand-upolsz, hogy így mondjam, tehát hogy ezt így magad állítod össze magadnak, ezt a komplett műsort. Azért nem lehet könnyű, tehát egyedül prezentálni ezeket a humoros vagy vicces jeleneteket.
2: Hát vannak olyan monológok, ugye, amik kifejezetten nekem írtak a fiúk, illetve hát úgy, hogy megírták, és akkor engem kértek föl, és akkor ezekből is tudok ugye összerakni, meg természetesen én zeneszámokkal is ugye ötvözöm, mert a fiúk is szoktak énekelni, tehát hogy én plusz zeneszámokkal is ötvözöm, főleg ilyen retros lágerekkel, és akkor ettől már összejön egy ilyen nagyon kellemes, humoros zenével teli. Például volt egy, múltkorában volt egy születésnap, amire engem hívtak meg, de például az volt a furcsa, hogy ugye vittem a népszerű monológokat, és például ott meg például a zenékért voltak oda. Tehát azt láttam, hogy nagyon jó, örültek, hogy én vagyok ott, és nagyon szeretnek, de igazából jó kis retrós lágereket várták tőlem, és azt láttam, hogy őknek például valamiért inkább valahogy a zenést szerették jobban, vagy hát hogy azt vették, pedig tudták, hogy kit hívnak, meg pontosan direkt engem kértek föl, mert nem tudom, valamiért valahonnan valaki a rajongón volt, vagy inkább ezeket a dolgokat nagyon szerette, de persze, hát de azért tudod, mivel 33 éve állok színpadon, ugye színházakban, azért a színpadi jelenlét azt megszoktam, tehát, hogy nem úgy kellett, mint most egy kezdő stand-uposnak, vagy humoristának, hogy otthon irogat magának, meg próbálgat, és akkor egyszer csak kilökik a nézők elé. Tehát hála Istennek, nekem már a 33 év színpadi jelenlét az benne van a zsigereimben. Tehát ilyen félelme már nincsen.
1: Uh-huh. Na, akkor itt mondom el a kedves hallgatóknak, hogy Stenkol Erika színésznővel, és mondhatom azt ugye, hogy humoristával beszélgetek, sőt, televíziós műsorvezető is vagy. Erről is beszélj, tehát, hogy azért itt-ott láttalak, tehát szintén az interneten, hogy televíziós műsorokban is szerepelsz, vagyis, hogy mint riporter műsorvezető vagy, ugye?
2: Hát ez most jelen pillanatban ugye nincsen, de én mindig is annak voltam a híve, hogy több lábon kell állni, és a lehetőségeket az élet adja. Én nagyon fiatalon, már olyan 20 éves korom körül Békés megyei vagyok, és ugye Békésen akkor indultak ugye 90-es években ezek a kis, ugye kisebb rádiók, az állami hivatalos médiumokon kívül, kis televíziók, ugye internetes adások, internetes rádió, különböző ilyen kisebb rádiók, és akkor indult Békésen is egy ilyen, ugye Békésen nőttem föl, egy ilyen helyi rádió. És 2-3 nyáron keresztül én ennek a rádiós, amikor nem volt színház, mert ugye nyáron általában a közszínházak ugye bezárnak, akkor én 2-3 nyáron keresztül ennek a rádiónak voltam a műsorvezető. Minden nap ugye hajnalba keltem és mentem. Vagy egy rövid ideig például Békés Csabán a Csaba televíziónak is voltam munkatársa. Tehát a média világa már akkor is érdekelt, és aztán eltelt egy, nem tudom, egy 10-15-20 év, és az Újpest televízióban kerestek műsorvezető szerkesztőt, amit meg kellett pályázni, és akkor meg is nyertem ezt a pályázatot, és ugye 7 évig volt egy művész bejáró című beszélgetős műsorom, amire természetesen előadó művészek, közéleti személyiségek jöttek el hozzá minden héten, és ugye velük készítettem egy ilyen riportot. Hát egy olyan 350-nél fejeztem esztembe körülbelül, úgyhogy igen, tehát, hogy ugye ez is az életemben volt, de például olyan jól megmaradt ugye az Újpesttel ez a viszonyom, Újpest várossal, hogy ugye most is például rendszeresen még a különböző városi rendezvényekre visszahívnak, mint ugye műsorvezetőt, úgyhogy igen, abban a minőségemben is lehet találkozni velem, tehát, hogyha valaki egy picit úgy, igen, ahogy nálad is volt, hogy figyel, vagy odafigyel, az nagyon sokféleképpen találkozhat velem, és én mondom, én ezt mind azért csinálom, mert elkezdtem ezeket, megszerettem, és amikor az élet adott rá lehetőséget, akkor ugye azt a köntöst is egy kicsit magamra vettem, és azt is nagyon szeretem. Mondom, hogy én azt gondolom, hogy azért a színházon kívül, például hogy előadó művésznek, a színésznek szerintem jól teszi, hogyha több lábon áll, és több mindent is csinál, mert hogy ez szerintem nagyon fontos, bár gondolom, hogy mindenki életében nagyon sokszor ez így van, hogy több lábon kell állni, de hála Istennek az élet nekem mindig hozott újabbnál újabb lehetőségeket, ugyanúgy, mint hogy az Aradi Vargát is ugye hozta az életemben, és hogy azt is csináltam, és csinálhattam, és ugye, mint a humort is csináltam, és csináltam, és például, mint 33 éve, hogy állok ugye a színpadon, mint színésznő.
1: Na, és hát, mint színésznő, tehát ugye operett műsorokban te a szubrett szerepet
2: alakítod,
1: ugye? És,
2: igen.
1: És nem tudom, hogy na, táncolsz, minden, tehát, hogy azért ebben a szerepben itt Felvidéken nem nagyon ismerünk, tehát valószínű, hogy ugye ezt színházakban inkább, és ezt nem nagyon adják a televíziók, vagy nem nagyon adták, és műzikelekben is szerepelsz.
2: Igen, régebben ugye több műzikelben játszottam, ugye az utóbbi időben valahogy, nem tudom, a színházak, akikkel ugye dolgozom, inkább ez a zenés vígjáték operettek, igen, és akkor hát ugye azon belül ugye ez a szubrett fa, ugye az, ami a tánc, az ének, a humor miatt, ugye elsősorban, mert ugye azért általában a szubrettek, a primadonna mellett ugye ők a vicces szerepek, és akkor ezt, hogyha valakinek megvan a jó érzék a humorhoz, a poentírozáshoz, azért az nagyon jön ezekhez a szerepekhez. Egyébként voltam szerintem nem is egyszer-kétszer, sőt szerintem többször voltam ugye a Felvidéken, itt ott amúgy ugye színházi előadásokkal fellépni, vagy volt olyan, hogy egy-két helyen voltam is például operett műsorral, de igen, de sajnos az, hogy én mondjuk rendszeresebben járjak Felvidékre, mint Stenkol Erika, az mindig csak attól függött, hogy éppen az a színház, amelyikkel dolgoztam, az mondjuk eladta az előadást, vagy mondjuk tudtunk-e menni Felvidékre, de mondom, hogy voltam már azért egy párszor különböző műsorokkal és különböző színházi előadásokkal a Felvidéken, de az nem annyira sűrűn volt, mint amennyire például nagyon jól esne menni, hogyha szeretnek és kíváncsiak lennének rám. Például múlt héten is játszottam Mágnás Miskát, amiből ugye Marcsát alakítottam. Ma este például a Hippolita lakáját fogom játszani Kisvárdán, ugye abban a Mimit, tudod, a lokál táncosnőt, ugye, ahol a Mikó István lesz a partnerem, illetve én lehetek az ő partnere. Szóval igen, láthatod, hogy ebbe is nagyon felkészült, vagy köszönöm szépen, és Stenkol Erikából ilyen jól felkészültél, és ez nagyon jól esik nekem. Elmondanám neked, hogy én Békésen jöttem föl, ugye Békésmegyébe felhívtak 2-3 éve a helyi újság, hogy hát akkor csinálna interjút velem, mondom, jó, átküldték a kérdéseket, amiből volt, hogy volt, amit kihúztam, mert mondtam, hogy nára, ugye ez olyan hülye kérdés, hogy erre nem válaszolok. Megkérdezte a nő, hogy és még mindig Békés Csabán a színházba játszok. És így visszaállítom, ne haragudj, mondom, 20 éve nem játszom Békés Csabán. 20 éve jöttem el a Békés Csabai Jókai Színházból. Képzeld el úgy, hogy a Békés Csaba és Békés egymás mellett van, és úgy, hogy én ott nőttem föl. Tehát úgy hívott föl a helyi újságtól a nő, hogy semmit nem tudott rólam, de még arra se vett a fáradtságot, hogy Stenkol Erika Wikipédia. Tudod? Tehát, hogy képzeld el.
1: Mert hát lett volna tudni, hogy ott a színházban, hogy mi a helyzet már veled kapcsolatban.
2: Hát igen, meg az, hogy tudod, ha már odavaló, tehát ott nőttem föl a szüleim ügyet, tehát akkor legalább már valami, tehát én azt gondoltam, hogy van fogalma, hogy kit hív föl, de fogalma sem volt, hogy ő kit hív föl. Van ilyen, úgyhogy nekem is volt olyan, hogy amikor csináltam ezt az Újpest TV-t, és akkor mit tudom, eljött a Múri Enikő, vagy nem tudom, de úristen, köszönöm, hogy ilyen csodálatosan felkészültél belőlem, mert azt mondja, annyira jó volt egy profival beszélgetni, és mondtam, miért? Azt mondja, figyelj, azt mondja, pont a múlt héten voltam szintén ilyen kerületi tévénél, de azt érezte, hogy azt se tudja a kis csaj, kivel beszélget. Valami, azért köszönöm, mert hogy volt olyan, hogy azt se tudta, hogy a nevemen kívül, hogy ki vagyok.
1: Na, apropó, mondtad, hogy Felvidéken is, de hogy te angol nyelvű előadásban is szerepeltél külföldön, sőt német nyelvű operett előadásokkal is több európai országban felléptél, tehát hogy azért bejártad már így Európát, nem?
2: Hát igen, hál' Istennek, mint színésznőként, vagy zenés színésznőként lehet így apostrofálni magam. Többször volt lehetőségem, hogy musicalekkel, vagy musicalshowban, illetve operettel, igen, Nyugat-Európában. Hát operettel ugye főleg német nyelvterületen, Ausztria, Németország, Svájc, például mondjuk azért voltunk Hollandiába, Dániába is, Luxemburgba, Belgiumba, ilyen helyeken ugye játszhattam és részt vehettem, illetve igen, ilyen osztrák musical show-val énekeltem, ahol szintén ugye német nyelvterületen, de ott már németül, angolul ugye prezentáltuk, vagy ugye például a Hair című musical-től járt például szintén ugye ezeket az országokat, de azt például nem is németül, hanem 100%-osan mondjuk angolul adtuk elő. Tehát ez mindig attól függött, hogy kifejezetten mondjuk csak németül kérik a produkciót, vagy angolul is németül, vagy angolul, de hála Istennek az elmúlt évtizedekben többször volt arra lehetőségem, hogy ugye volt olyan, hogy azon nevettünk, hogy több németországi városban jártam, mint amit szerintem egyetlen német mert egész életében megtesz. De nem vagy, hát ugye ez csodálatos volt, meg ugye ez nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember ugye bejárja fél Európát, és ugye közben azt csinálod, amit szeret, pénzt is keresel vele, de azért mégiscsak rengeteg csodálatosabbnál csodálatosabb városba léphetsz föl. De az is nagyon jó volt az életem, hogy kétszer voltam Izraelben, szintén színházi előadással, ugye ezt magyarul prezentáltuk, mert ugye felirattal fordították héberre, és ott is például Izrael legnagyobb városaiban léphettünk föl, és nem csak felléptünk, hanem természetesen azért ez egy nagyon jó kirándulás is volt. Úgyhogy elmondhatom azt, hogy nem csak magyarországi vagy magyar nyelvű színpadokon léphettem föl, hanem ugye a határon túli magyar, tehát Erdély, Szlovákia, Szlovéniában is ugye felléphettem, hanem az, hogy olyan turnékon vehettem részt, amivel tényleg fél Európát megismerhettem és bejárhattam. Tehát tényleg azt gondolom, hogy már minden voltam, csak akasztott embernek.
1: Na, és több színházban ugye játszottál, tehát nagyon sok színházban felléptél, nagyon sok társulattal. Most mik a prioritások 2026-ban? Most melyik színházban játszol, illetve milyen szerepek? Mert azért ennyire nem lehet frissen utánad nézni, hogy mindent tudjon az ember.
2: Hát persze, nem is várható el, mert kézzel sokszor még én sem tudom saját magamat követni. Most az lett a prioritás az életemben, hogy természetesen hagytam meg színházi előadásokat az életemben, meg ugye most talomba is van egy-kettő felkérés az életemben, de ugye amíg ez nem válik 100%-ossá, nem szeretnék róla beszélni, de hát természetesen aki követ engem, az majd úgy is látja hivatalos oldalakon. Most nagyon köszönöm, mert nagyon aktuális ez a kérdés, és most elsősorban önmagamra szeretnék koncentrálni, vagy legalábbis arra, hogy picit a humornak, a kabarénak ezt a fajta népszerűségét meglovagoljam, és ugye ennyire szeretik az emberek, és ilyen sok örömet okozok vele, akkor most elsősorban az önálló estemre szeretnék rákoncentrálni, és a humorra, a zenével megspékelt előadásomra szeretnék időt tölteni, tehát egy kicsit a színház felkérések így háttérbe szorulnak, és ugye arra megyennek az évek, a napok, illetve a hetek, hogy inkább a humoros oldalamat szeretném most egy kicsit népszerűsíteni, mert a rengeteg próba, a rengeteg színházi előadás miatt sajnos ezt nem igazán tudtam az emberek közé vinni, mert aki el akart engem megnézni, az általában színházba jött el, és mondom, nagyon-nagyon sok kérdést kapok, nagyon sok megkeresést kapok, hogy mikor lehet velem, mint Stenkol Erikával, a vicces csajjal találkozni fellépésen, és most már tényleg az van, hogy e felé viszem az életemet, ez lesz a fontos, ez lesz a prioritás, és most a színház egy kicsit háttérbe megy. Úgyhogy mondom, nagyon szépen köszönöm a kérdésedet, mert pont ez most az aktualitás az életemben, és szakmailag e felé próbálok tendálni.
1: azt mondtad, hogy örültél, hogy mennyire felkészült vagyok belőle, de hogy azt is megtudtam egyébként, ahogy úgy utánad néztem, hogy te magánéletedet azért eléggé óvod, tehát hogy annak ellenére, hogy nagyon is a közönség előtt vagy, ugye azért a legtöbb ismert ember, művészember életéről azért tudni lehet, a magánéletéről is, de azért mégiscsak megtudtam azt, hogy te nem is olyan régen, 2023-ban férjhez mentél.
2: Igen, igen, 2023 nyarán volt az esküvünk a férjemmel, hát ugye ő róla egy csúnya szóval mondjam, az ő civil, tehát semmi köze nem volt, sem jelen pillanatban, sem a múltban, a színészethez, a színházhoz, az előadó művészethez. Hát igen, azt el lehet mondani rólam, hogy én nem folyok ki a bulvárból, és mivel nem folyok ki sem a bulvárból, sem különböző ilyen helyekre, sem a közösségi médiából, ezért természetesen a magánéletemről is ugye elég keveset tudnak. Hát ugye lassan 10 éve vagyunk együtt, róla tudni kell, hogy ő miskolci, és ezért ugye Miskolcra is központosítottuk az életünket, úgyhogy, de hát már egyébként mióta mi összejöttünk, igazából 2 laki életet élünk, mert ugye az előadó művészeti szakma az elsősorban, és ugye a műsorvezetés az Budapestre szólított, és Budapestre szólít, de azokon a napokon, amikor szabad van, és ugye nincsen munka, akkor itt vagyok lent Miskolcon, és ugye a férjemmel most már ilyen 2 laki életet élünk, tehát hogyha én mondjuk nagyon sok elfoglaltságom van, akkor mindig ő jött fel hozzám, és amikor nekem Budapestre, és amikor nekem mondjuk voltak szabadnapjaim, akkor én jöttem Miskolcra, és tényleg elmondhatom büszkeséggel, hogy annak ellenére, hogy ezt a nagyon rapszódikus előadó művészi pályát ő soha az életében nem élte, hiszen egyáltalán semmilyen ilyen vonatkozású kapcsolata nincsen. Tényleg ő volt az, aki az életemben a legjobban igazodott, a legjobban alkalmazkodott, és a legjobban elfogadja az, hogy ez egy borzasztó rapszódikus élet, és hát ugye nagyon büszke rám, mert van olyan, hogy elmegyünk valahova, és akkor megkérdezik, hogy ugye te vagy az, vagy a hangod olyan ismerős, vagy az arcod, és akkor a férjem mondja, hogy igen, igen, az ATV-ből, az Aradi Varga Show-ból, úgyhogy ő nagyon, nagyon édesen, nagyon bájosan, és tényleg mindenben próbál nekem segíteni. Van, amikor képzel, ő viszel engem fellépésekre, és mint egy testőr jön mellettem, tehát, hogy ő nem csak a férjem, nem csak a szerelmem, hanem ő tényleg 100%-osan a társam tudott lenni ebben a őrületes művészi pályában.
1: Na de azért engem mégiscsak érdekel, hogy ugye, aki nem nagyon tudja elvonatkoztatni, vagy ha el is tudja vonatkoztatni, de azért nehezen, ugye? Te azzal a személyiségeddel, amikor kiállsz, mint humorista, tehát hogy mert téged megközelíteni, azért valahol biztos csak látod, főleg hogy civilis, tehát hogy nem művészember. Hogyan találkoztatok?
2: Ő nem tudta, hogy én színésznő vagyok. Ja, ő az egyik barátomnak a házát felújították, és ő volt az egyik, aki ugye ebben dolgozott, ebben a projektben, és akkor bemutattak minket egymásnak, és nagyon első látásra megtetszettünk ugye egymásnak, és akkor már utána sokat beszélgettünk, aztán ő följött Budapestre, meglátogatott engem, tehát hogy ő engem nem is a színpadon látott, nem is a televízióban látott, nem is, hanem abszolút ugye a civil életbe találkoztunk, és talán lehet, hogy ez volt a legeslegjobb, hogy ugye ő a színész velem találkozott, hanem velem találkozott a civil emberrel.
1: De bocsánat, hogy közbeszólok, folytathatod, csak közbe kell szóljak, tehát közben, amikor jártatok, valószínű, hogy utánad nézett, és akkor látta ezeket a jeleneteket. Tehát így gondoltam én, tudod, hogy akkor nem jött meg egy kicsit, tehát hogy tudom, hogy elvonatkoztatható.
2: Ezt nem mondta sosem, figyelj, erről nem beszél, hogy mondjuk mennyire ért meg attól, hogy színésznő vagyok, vagy nem vagyok színésznő. Én szerintem ezt pontosan látja, hogy mondjuk egyébként ő maga is többször eljött az Aradi Varga Show felvételére, tehát ő látja, hogy milyen egy ilyen félnapos, több órás őrület, ami egy ilyen televíziós felvétele jár, sőt, ugye színházba is jár rendszeresen. Tehát ugye én szerintem ő pontosan látja, hogy amikor felmegyek a színpadra, az egy ugyan például egy színházi előadásban, az egy figura, az egy másik élet. És amikor lejövök, én mindig ugyanaz az ember vagyok. Tehát, hogy aki ismer engem, és hát ha még találkozunk személyesen, az szerintem látja, hogy én egy nagyon hétköznapi ember vagyok. Egy nagyon, én azt gondolom, soha senki nem mondaná meg rólam, hogyha nem ismer, mert nem látott a tévében, az interneten, vagy mondjuk most megyek kevésbé van, mert egyszerűen fizikai képtelenség, hogy bárhova megyek, valaki ne ismerjen föl, de hogy mindenki látja azt, hogy én nagyon hétköznapi vagyok, tényleg a szószoros értelmemben, azt hiszem semmi színésznős nincs bennem művésznős. És mivel az első perctől ilyen vagyok, és azóta is már lassan 10 éve ilyen vagyok, ezért, és amikor fölmegyek a színpadra, azt tudja, hogy 7-től 10-ig tart az a szerep, ezért szerintem neki soha nem volt félelme. Tehát én egyetlen egy pillanatra nem volt az, hogy én művész vagyok, vagy egy ismert ember vagyok, ő meg egy civil. Tehát ezért nem is ejtette őt, szerintem sosem zavar be ez a dolog. Hétköznapi vagyok, semmi ízén, csak tehát, hogy figyelj, most van például, van egy kölyök kutyánk, ugye van egy kis kutyánk, 90%-ban én szitakarítom a kutyaszalt, mert én hamarabb észreveszem, meg én azonnal megyek. Tehát, hogy és az, aki már az első percben csak azért foglalkozik veled, mert mondjuk egy médiába dolgozó szemember vagy egy ismert ember, vagy egy ismert színész vagy, és aztán ezekre ilyen nagyon hülyén kezd el reflektálni, akkor az csend a magánéletben, de még a barátságban sem szabad megtartani. Figyelj, én már úgy vagyok vele, tudod, hogy én már 18-es korom óta állok színpadon. Rengetegszer játszottam szerelmes lány, szerelmes nőt, és gondold, de minden egyes partneredbe bele szerelmesedni, meg megszokod egy idő után. Tehát, hogy egy pár év, egy pár évtized után, ez egy munka. Meg hát most már koromnál fogva, hála Istennek, már nem kell szerelmes lányokat játszanom, mert 50 felett vagyok, tehát hogy már azért már régóta nem osztanak rám szerelmes lányokat, hanem nőket, feleségeket, anyákat osztanak rám, de hát mondom, tehát, hogy lehet, hogy az első pár évben furi, hogy az embernek szerelmes embert kell játszani, de 10-20-30 év után ez már egy egészséges művész, az nem ilyen jó, eljátszom, hogy úristen, mennyire oda vagyok a Szerednyei Béláért, kérdök a takarásból, akkor arról beszélgettünk a Bélával, hogy mit tudom én, mi volt a Balatonon, érted? Hogy tehát ez nem, meg röhögcsélünk, de hogy nem.
1: Na, Erika, hát akkor még annyit szeretnék megkérdezni, de tényleg érdekel, hogy lett belőle színésznő? Tehát, hogy miként választottad ezt a pályát? Világéletedben színésznő szerettél volna lenni, vagy úgy idézelbe véletlenül kerültél a pályára?
2: Hát a pályára azt ugye úgy kerültem, hogy igazából már egy gyerekkoromban azt mondta az anyukám, meg mindenki, hogy jó, hát már 4 évesen én otthon stand-up voltam. Tehát szórakoztattam a vendégeket, akik vinyogva röhögtek állítólag rajtam. És aztán ugye énekzene tagozatra jártam, zeneóviba jártam, zeneiskolába jártam már, ugye alsó tagozatba is már szavaló versenyekre, prózai és versmondó versenyekre jártam. Tehát, hogy ez a fajta művészet, az előadó művészet, vagy az ének, a muzsika, az ugye egész életembe körbevett már gyerekkoromtól. 9 évesen ugye egy gyerekoperának voltam a főszereplője, amit a helyi zeneiskolába rendeztek meg, és az akkori tanárok, a zeneiskola igazgató, a zongora tanár, ők rendezték, és azzal például a Békés Csabai Jókai Színházba is föléptünk, vagy az a országos turnéra mentünk, tehát hogy ha nekem nem is, de hát a környezetemnek természetes volt az, hogy valószínűleg az előadó művészeti pályára fog az élet, ha én nem is tudtam magamtól, de az élet biztos, hogy arra fog engem lögdösni, még amikor tudod, tínédzser az ember, még akkor nem is nagyon tudja, hogy mi szeretne, merre, hány méterre, merre menjek majd, mi legyen, akarom, nem akarom, akarok színész lenni, vagy előadó művész, vagy nem akarok lenni, de mondom, a gimnáziumban is azért 1-2-3 tanának természetes volt, és valahogy a szüleim is ezt érezték, és akkor természetes ezt választottam, illetve úgy kerültem bele, hogy a Békés Csabai Jókai Színháznak volt egy hirdetése, hogy My Fair Lady-be kerestek kórusba és tánckarba fiatalokat. Én akkor gimnazista voltam, 4. osztályos, édesanyám fölhívta erre a figyelmemet, jelentkeztem is rá, hogy énekelni, táncolni kellett, verset kellett mondani, bele is kerültem abba a darabba, és aztán utána követte a 2., 3., 4., 5. darab, ugye az Operett Színház stúdiója, és akkor így, tehát így terelő kerültem a pályára, igazából tényleg végig gondolva, valószínűleg már kiskorom óta, óvis vagy általános iskolás korom óta valahogy tényleg az életem és én magam is, és a környezetemnek is egyértelmű volt, hogy a színpadot vagy az előadó művészeti pálya lesz az én jövő, meg az én sorsom.
1: Uh-huh. Valami ilyesmire gondoltam egyébként. Hát kedves Erika, akkor most egy ilyen rendhagyót szeretnék tőled, hogy mi lenne, hogyha a végére a kedves hallgatókat meglepnénk egy kis humorral, amit te prezentálnál most így, úgymond élőben, most így a műsorban. Tudnál valami jelenetet, egy ilyen picike kis szösszenetet valamelyikből, amilyen népszerű jeleneted a Aradi Varga show-ban? Vagy most már egyéni show, ugye, mert most már egyénileg is viszed ezeket?
2: Természetesen akkor jöjjön ugye a legnépszerűbb, a rendőrségi szóvivő, ami nélkül ugye nem lehet fellépés, abból akkor jöjjön egy részlet. Amikor a rendőrségi szóvivő hazaviszi a munkát, és ugye ő maga is a saját hivatásából kifolyólag köszönti a meglepetten az ajtón belépő férjét. A hajnali órákban ismeretlen eredetű fehérnemű találtam a hálószoba szekrény mellett. A helyszíni szemle során kiderült, hogy a fehérneműnek látszótár tulajdonosa megegyezik azzal a személlyel, aki múlt hét kedden a Spárba rátköszöntette, azt mondta, hogy csak munkatársak vagytok. A helyszíni szemle során kiderült, hogy a említett fehérnemű kosármérete az elkövető egyetlen családtagjának belméretével sem kompatibilis, úgyhogy mente a francba. A mai napon a fővárosi rendőrségi kapitányság szóvivője a következő közleményt adta ki. A mai napon a házasságtörés ténye bizonyításra került, így a Bihari család életében a következő változások léptek érvénybe. Ennyi, tovább nem mondom, mert akkor hozzá kell jönni.
1: Jó.
2: Ahhoz el kell jönni egy Steinkohl Erika estre.
1: Jó, na és hát remélem, hogy most már, hogy így elkezdtél önálló műsorokat is csinálni, hogy most már így Szlovákiába, ide Felvidékre is eljutsz minél több helyre.
2: Nagyon nagy szeretettel, főleg, hogy ennyien szeretik, amit csinálok, meg hogy ilyen sok mindenkinek örömet tudok szerezni. És tudod, inkább ebben az a fontos, hogy amikor az van, amikor valaki azt írja nekem, hogy olyan jó volt, amit most kiraktál, mert feldobta a napomat. És azt gondolom, hogy ennél szívmelengető dolog nem is kell az ember életében, mert szerintem az a legfontosabb, hogy azért legyünk a Földön, hogy tudjunk adni valamit az embereknek. Ha csak egyetlen egy ember életét te jobbá tudod tenni, vagy csak egyetlen egy embernek aznapját te jó kedvet, örömöt tudsz szerezni, akkor azt gondolom, hogy már érdemes volt megszületni, és már érdemesnek látom azt, hogy miért is csinálom ezt az egészet. És hogyha tényleg ennyire szeretnek, és ilyenek szeretettel várnak, akkor jöjjenek és keressenek meg, és nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon szuper kis beszélgetés, nagyon szívmelengető volt.
1: Na, nekem is, és én is köszönöm, és örülök, hogy így találkoztunk az éteren keresztül, de remélem személyesen is sikerül. És hát tényleg nagy sikereket kívánok neked, és ezt a népszerűséget tarts, sőt, hát nem tudom, ha lehet fokozni, akkor még tényleg kívánom, hogy még sok-sok embernek okozzál, még több embernek örömet ezzel a tevékenységeddel, amit most már tényleg látom, hogy nagyon szívből és szeretettel csinálod.
2: Köszönöm szépen, és én is kívánok a rádióhallgatóknak minden szépet és jót, és vigyázzanak maguknak, és jó egészséget kívánok. Viszont hallásra!
0: Steinkohl Erikával Kossár Georgina beszélgetett.
3: Egy előadó, három sláger.
0: 1986-ban született Ryan Ross, amerikai gitáros háttérénekes, a Panic at the Disco tagja. Most a csapat három slágere forog, a House of Memories, a High Hopes és az I Write Since No Tragedies.

A Penny Kette Diszkót hallották. Ez volt a vasárnap délután 2026. augusztus 30-án. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet és sok sikert a hamarosan kezdődő új tanévhez. Viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákiának teljesítenie kell a helyreállítási terv valamennyi mérföldkövét, figyelmeztet az Európai Bizottság. 6 halálos áldozata van az Észak-Ciprusnál történt hajóbalesetnek. Holnap változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 35 fokot mérhetünk, délután viharokra is van kilátás. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A sor kerül a környezetvédelmi miniszter leváltására, a posztra csak az eddiginél alkalmasabb jelöltet szabad kinevezni, jelentette ki Peter Pellegrini államfő a TE3 televíziónak adott interjúban. Szerinte Szlovákiában Filip Kufa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárnál alkalmasabb jelöltek is vannak, és olyan szakemberek is, akik nyugodtabbá tehetnék a környezetvédelemről folyó, jelenleg feszült közéleti vitát. Pellegrini hangsúlyozta, hogy a kormányon belüli személyi változás a munkaminőségét kell javítaniuk, nem pusztán politikai célokat vagy a kormány stabilitásának megőrzését szolgálniuk. A koalíciónak előbb elsőleg meg kell állapodnia a változástól, majd azt várja Robert Fico miniszterelnöktől, hogy olyan jelöltet nevezzen meg, aki nem vált ki vitákat és a szakmai körök, illetve a közvélemény számára is elfogadható. Az Európai Bizottság arra figyelmezteti Szlovákiát, hogy ne fordítsa vissza a korábban már teljesítettnek minősített reformokat és célkitűzéseket, mert ezt a helyreállítási alapból érkező kifizetések felfüggesztéséhez vagy csökkentéséhez is vezethet. Szlovákia az uniós helyreállítási tervből összesen 6,4 milliárd euró támogatást kaphat gazdaságának modernizálására. A mérföldkövek és célok teljesítésének végső határideje augusztus 31-e, az utolsó kifizetéseket pedig december végéig kell teljesíteni. Az Európai Bizottság jelenleg Szlovákia 8. és 9. kifizetési kérelmét vizsgálja. Ezek teljesítésével az ország további 1,2 milliárd euróhoz juthat. A két kérelem összesen 83 mérföldkövet és célkitűzést tartalmaz, köztük az oktatás és a környezetvédelem reformját, valamint egészségügyi és digitalizációs beruházásokat. A bizottság hangsúlyozza, a helyreállítási alap támogatás nem hitel. Életét vesztette több ember egy utasokkal teli hajó felborulásakor Észak-Ciprus partjainál, közölte az önhatalmulag kikiáltott Észak-Ciprusi Török Köztársaság kormányfője, pontos számot azonban nem közölt. A katamarán típusú személyszállító hajó az Észak-Ciprusi Gírneki kötőjéből a törökországi Mersin tartomány Tesuku kikötője felé tartott. A fedélzeten összesen 267-en, köztük 8 fős személyzet tartózkodott. Gírne polgármestere szerint eddig 159 embert sikerült kimenteni. A hajó a Philo Denis Cilik társaság tulajdonában van. Az interneten közzétett felvételeken látható, hogy a több tonnás katamarán a földközi tengeren teljesen felborulva, a fenekével felfelé sodródott. A mentő mellényt viselő utasok egy része a hajótestre kapaszkodva, mások pedig a vízben lebegve várták a mentést. Majorka lakói ismét utcára vonultak, hogy tiltakozzanak a tömegturizmus következményei ellen a népszerű spanyol üdülőszigeten. A rendőrség szerint tegnap este mintegy 1000-en vettek részt a Palma de Mallorcán tartott ülő demonstráción. A tüntetők egyebek mellett olyan táblákat tartottak, amelyeken az állt, a ti paradicsomotok, a mi poklunk, vagy turisták, menjetek haza. A mostani megmozdulás a július végi mintegy 25 ezres tüntetést követte. A demonstrációt környezet védő szervezetek kezdeményezték, és a tömegturizmusnak a lakhatási költségekre gyakorolt hatása ellen is tiltakoztak. Majorkán az elmúlt években jelentősen drágultak a lakások, amiben a szervezők szerint az illegális rövidtávú üdülési célú lakáskiadás is szerepet játszik.
0: Időjárás.
1: A nap első felében változóan felhős lesz holnap az égbolt, délután megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Éjjel legkevesebb 13, legfeljebb 18 fokot mérhetünk, napközben a hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható, délután azonban felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Sancována főpályaudvar irányába, több személyautó ütközött össze, rövid fennakadásra számíthatnak. 30 perces torlódást jelentenek a D1-es autópályán a Csatai pihenőhelynél Pozsony irányába. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Vannak emberek, akik történeteket mesélnek, és vannak, akik néhány sorban egész életeket tudnak elmondani. Mai vendégem ilyen alkotó. Közel 30 éve ír dalszövegeket, de verseiben is ugyanazzal az érzékenységgel fordul az emberi történetek felé. Munkásságát 2021-ben az év szövegírója Artisius díjjal is elismerték, és akárcsak a dalszövegeiben, a gyermekversek alkotásában is gyönyörű eredményeket ér el. Az Anya ezerszer pályázat külön díját is megkapta nemrég. Ma azonban nem elsősorban a dalokról beszélgetünk, hanem arról, hogy hogyan is tudjuk mi tovább örökíteni azt, amit például a nagymamáinktól kaptunk, és még lesz sok minden más, érdemes lesz velünk tartani, kezdünk! Hol lakik? A szívére mutatott, amikor megkérdeztem tőle. Mama, hol lakik az Isten? Nem volt szava rá. Csak mozdulata. És az ő mozdulataiban tényleg ott lakott. Ahogy mosta a gyümölcsöt, írdalta a kacsát, törte a krumplit, a pászkát elfelezte, kicseppentette a propoliszt, ahogy könyvjelzővé hajtogatta a szalvétát, patkómágnessel gyűjtötte a gombostőket, először kezembe adta a szabászollóját, ahogy etette a párkányon a gerléket, parfümöt hintett a párnámra. A szemöldökét felhúzva úgy tett, mintha elhinné, sikerült levegőt vennem a víz alatt. Ahogy belehazudta a margarint a vajtartóba, hogy megkímélje mások szívét. És ahogy a kezét a szem elé kapta, miközben az övé megállt. Egy mozdulattal ott volt a másik oldalon. És ha az Isten megkérdezte tőle, Julika, hol lakik az ember? Remélem a szívére mutatott, és rám gondolt közben. Eszter, nagy szeretettel köszöntelek a nő arcaiban. Szia, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
4: Szia, Maja. Köszönöm, kicsit elérzékenyültem, mert ugye eddig csak a saját hangomon hallottam belül a verset, és most így átadtam magam az érzésnek egy kicsit, és hát igen, ilyen volt a nagymamám, igen.
3: És közben ugye szerintem sokunk szíve egy kicsit ilyenkor facsarodik, csavarodik, itt a nyári szünetben például, amikor sokunkban előtörnek és feltörnek bennünk gyerekkori emlékeink, akkor bizony ráérős nyári szünetek a nagymamáknál. És hát igen, szerencsés az, aki még ezt mondjuk meg is tudja köszönni, vagy fel tudja emlegetni, együtt fel tudják idézni ezeket az időket, de hát vannak, akiknek már az emlékek maradtak mindössze. De hát akkor kezdjük, Eszter, milyen érzés volt? Tehát nem tudom, most hallottad tényleg először a versedet így? Milyen igen. volt meghallgatni saját magad gondolatait, érzéseit? Egyébként igen, nem volt könnyű, úgyhogy közben azért szem nagyon nehezen maradt szárazon ennél a versnél.
4: Hát az enyém is most könnyes lett, ami meglepett, mert hiszen hát annyit gyúrtam ezt a szöveget, mert azért a versírásnál ugye az van, hogy így kiszalad az emberből, de aztán egy hosszú szerkesztési folyamat következik, hogy sokszor felolvastam én is hangosan, és ahol egy pillanatra megakad az ember, ott újraírja. Addig formáljuk, hiszen ugye a dalszövegnél a dalra írjuk rá a szöveget, itt meg vagy egy ilyen belső ritmusra próbálja az ember. Ugye sokszor felolvastam hangosan, de azok akkor, mikor szerkesztettem, sokszor csak szavak voltak már egymás után, hogy hogyan passzolnak össze, hogyan rakjam sorrendbe, mi mivel függ össze, és most úgy beleengedtem magam, ahogy felolvastad, és könnyes lett a szemem, és megjelent előttem a nagymamám, mert ennek a versnek tényleg minden szava igaz, tehát azokat tettem bele, 14 éves voltam, amikor ő tényleg így, hogy megállt a szíve, meghalt, és ami ilyen nagyon erős emlék, azt mind beletettem. Ugye ott van a szalvetta és a könyvjelzőként használva, nagyon-nagyon sokat olvastunk együtt. Verseket is, történeteket kaptam tőle, krúdi novellákat pedig, hát ugye még pici voltam. És van egy könyv a mai napig, a Mátyás király története, Matthias Rex a cím, amiben benne van egy szalvéta, ő szalvettának hívta, vagy fordítva, tehát tudom, hogy nem úgy mondta, hogy ahogy mi szoktuk a hétköznapokban, és még mindig benne van, és könyv illata van, meg nagymama illata van egyszerre, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolok rá, és egyébként én nagyon hiszek egy csomó mindenben, amiről nem nagyon szoktam beszélni, talán így megjelennek így a dalszövegeimben, de például volt olyan, amikor annak a könyvnek egyszer csak a gerincére ráírt, tehát ahogy ugye a gerince megvan is rá van írva a címe, az egyszer leesett, és a földön találtam meg, aztán beleraktam, szóval, hogy kicsit olyan, mintha még mindig velem lenne, és egyébként tudtam, hogy egyszer szeretnék majd róla vagy hozzá írni egy verset, mert ő nem tudta már, hogy én mivel foglalkozom.
3: Vagy lehet, hogy ugye tudta, mert hogy nem véletlenül adta azokat a könyveket, ugye Krúdit is említettél, nem véletlenül adta lehet a kezedbe már gyerekként, de hogy szerinted, ha most így eljátszunk a gondolattal, akkor mit mondana most a nagymama, hogy van egy vers, ami róla szól, ami ő?
4: Hát szerintem nagyon jól esne neki. Apukám, akinek az édesanyja, Juli mama, ő mondja, hogy ő se tudja elolvasni úgy a verset, hogy ne sírna. Szerintem a nagymamám is biztos meg lenne hatódva. Lehet, hogy megkérdezné, hol vannak a rímek. Hát ebben most nincsenek rímek, mert így adta magát, és nem szerettem volna én összecsengésekkel feloldani a sorvégeken az érzést, hanem csak úgy így hömpölyögjön az egész. És a kerettörténet pedig tényleg így volt, hogy megkérdeztem, hogy hol lakik az Isten, és bár ezen eddig nem gondolkodtam, hogyha tőle megkérdezik, csak valahogy a versben olyan szépen adta magát, hogy remélem, hogyha letekint rám, akkor azt látja, hogy olyan ember lettem, amilyen ő volt.
3: Mikor érezted azt először, hogy ezt le kell írnod? Ugye itt azt fontos elmondani, hogy egy pályázat, tehát az Anya ezerszer pályázat külön díjasa lettél. Ez kifejezetten a pályázatra íródott ez a vers, vagy elkészült a vers, és utána küldted el?
4: Ez a vers, ez meg volt, nagyon régóta írtam, és kerestem a formáját, hogy hogyan tudom, mert egy álmom volt róla, amikor találkoztunk, és hintáztam, és ő lökött, volt egy ilyen álmom, egy fél éve, és onnantól kezdve minden nap gondoltam rá, egyébként is nagyon sokat szoktam, de minden nap gondoltam rá, valahogy így talán egy ilyen feloldódás történt bennem, mert ugye én nem tudtam tőle elköszönni pont emiatt, hogy ő egy pillanat alatt ment át a másik oldalra, és nagyon sok mindent akartam volna neki mondani, és először arról kezdtem el írni, hogy mit szólna ehhez a világhoz. Hogy vajon használná a mobiltelefont, vagy a sima telefonon hívna, hogy lenne Netflix-e, hogy mit szólna ahhoz, hogy most már szupermarketek vannak, meg az internet. Szóval elkezdtem egy ilyen verset írni, hogy Juli mama mit szólná hozzá. És aztán valahogy ez annyira személyes lett, hogy ezt így nem akartam volna kiadni, és akkor egyszer csak így elkezdtek záporozni a fejembe azok a dolgok, amik annyira meghatározóak voltak vele kapcsolatban. Nyilván van még, de ezek fértek bele, és akkor megírtam ezt a verset pár hónappal ezelőtt, és eddig csak apás pályázat volt itt ezen a fórumon, és láttam, hogy most anyákkal kapcsolatosan is, vagy nagymamákkal is lehet beküldeni verseket, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor beküldöm ezt a verset. Ugye van az apa kulcs, és az anya kulcs, és akkor az apa pályázat már azt hiszem 2022 óta megy, és most írták ki először az anyákkal kapcsolatos versek pályázatát, és akkor azt éreztem, hogy én megméretem magam ebben a kategóriában.
3: Ugye, hogy először olvastam a verset, így az első gondolatom az volt, hogy itt nincsenek események, hanem mozdulatok. De aztán meg közben pedig ugye egy egész élet, mint esemény van jelen ebben a versben. Te hogy tekintesz rá? Mozdulatok vagy szavak?
4: Ugye a mozdulatokban élünk valahogy, vagy hogyha valakire rá gondolsz, akkor vagy legalábbis nekem, hogyha nagymamámra gondolok, akkor ezek a mozdulatok. Nagyon szerettem a kezét, emlékszem a kezére, a körmére, a gyűrűire, mindig néztem valamiért, az nekem olyan fontos volt, hogy ő mit tesz a világban. És akkor ezek köré, a mozdulatok köré építettem fel az egészet, de azért mindegyik mögött van. Tehát, hogy kérdezte apukám, hogy tudom-e egyébként, mert ő nem is emlékszik erről, hogy miért hintett a párnámra, egyébként Krasznaja Moszkva parfümöt, amit azóta is, ha megérzem, akkor rögtön a nagymamám. Mert hogy azt szerette volna, hogyha jó illatban alszom. Vagy hogy ugye ez a patkómágnes, hogy ő szabásznő volt. Tehát, hogy azért kinyílik a mozdulatok mögött valami, nem akartam feltétlen cselekvéseket beleírni, mert ugye, ahogy a szívére mutatott, és nem mondott semmit, hogy ott lakik az Isten, az is egy mozdulat volt, és akkor így felfűztem. Nyilván az már csak, hogy oda kapta az arc elé a kezét, amikor ugye egy mozdulattal már, mikor meghalt, azt már csak kitaláltam, hiszen nem voltunk ott, éppen főzött, és egyébként úgy esett össze, de hogy a mozdulatok köré építettem fel az egészet, és mindegyik mögött van valami, a gerletetés, hogy neki tényleg mindig voltak gerlepárjai, akik visszajártak, gyönyörűek voltak, vagy a belehazudni ugye ott a vaj és a margarin körül mindig van egy ilyen, hogy mindig, hogy melyik az egészségesebb, és melyik nem. És akkor a nagypapám nagyon szerette a vajat, de ugye akkor éppen az volt, hogy az nem egészséges, és a nagymamám fölvágta a margarint olyan alakúra, mint a vaj, és úgy tette bele a vajtartóba. És akkor hát most meg már megint azt mondják, hogy inkább a vajat kell lenni, de mindegy, szóval, hogy ő egy ilyen nagyon gondoskodó ember volt, egy csupa szeretet, és ez minden mozdulatában látszott, és akkor így a mozdulatok között megelevenedik az ő alakja.
3: Igen, egyébként minden sor nagyon erős, de hogy ez úgy különösen bennem is megragadt, és bennem maradt ez, hogy belehazudtam a margarint a vajtartóba, hogy megkímélje mások szívét. Szerintem ebből egyébként remek szlogent is lehetne, reklámszlogent is gyártani manapság, mert hogy tényleg, amikor annyira jót akarunk a szeretteinknek, és hogy ez a sor is, ez annyira szépen mutatja. De hogy szerinted, akkor beszélgessünk egy kicsit erről, a szeretetet inkább szavakból, vagy pedig mozdulatokból tanuljuk meg?
4: Én nagyon szeretem mondani a gyerekeknek, hogy szeretem őket, de mit sem érnek egyébként ezek a szavak, hogyha tettek, nem követik. És most nem csak az ölelés mintát, hanem az, hogy tényleg odafigyelni a másikra, hogy az ő érdekeit nézni, közben nyilván nem feladni magunkat. Nem könnyű ezt megtanulni, nekem egyébként ebben a nagymamám egy nagyon erős példa, bár ő azt gondolom, hogy egy kicsit jobban feladta magát, mint ahogy mondjuk már én teszem, és azt mondta, hogy az asszonynak nagy kötényének kell, hogy legyen, hogy elférjen benne minden. Én azért ezt nem így gondolom, én azt gondolom, hogy ezeket ki kell tenni az asztalra, és meg kell beszélni. Úgyhogy szerintem, ahogy a mozdulatokban, úgy a tettekben, szavakban jó, hogyha megnyilvánul a szeretet, de nem fekszünk le anélkül például a gyerekekkel, hogy ne ölelnénk meg egymást, nem mondanánk el, hogy mennyire szeretjük egymást, mert szerintem ezt fontos tudni, de nem sokszor, nem emlékszem arra, hogy sokszor mondta például, hogy szeret engem, és mégis mindenből, amit csinált, tudtam, tehát az, hogy a kedvenc sütim, a kedvenc gyümölcsöm, a kedvenc ételem, tehát, hogy mindig odafigyelt arra, hogy én tényleg jól érezzem magam. Egyébként a nagypapámmal is nagyon sok időt töltöttem együtt, és ő egy zordabb ember volt, de emlékszem nála is, hogy tényleg mennyi mindennel járt a kedvemben, és azért egy gyerek szerintem abból érzi a szeretetet, hogyha foglalkoznak vele, ő van a középpontban. Igen.
3: Igen, és ott van az a bizonyos nagy kötény, ami alatt lehet még a nagymama úgy gondolta, mert ő is ezt tanulta, hogy a nagy kötény alatt mindennek el kell férnie, és akkor itt van ez a generációs váltás, ahol már mondjuk te kimondod azt, hogy nem feltétlenül kell mindennek elférnie, tegyük ki az asztalra. Tehát a nagymama, mint női örökség. Mit tud egyébként szerinted egy nagymama, mit lehet, hogy egy anya nem, vagy hát nyilván ugye a szerep körből adódóan máshogy néznek dolgokra, más élettapasztalattal rendelkeznek, más életszakaszukban vannak. Tehát az anya és nagymama, most már ugye te is anyuka is vagy, tehát akkor nézzük meg innen ezt a kérdést, hogy mi az, amit a nagymama tud?
4: A nagymama ugye teljes odafigyeléssel tud szerintem a gyerek felé lenni, hiszen nem feltétlen csörög a telefonja munkával kapcsolatban, és szerintem, ugye mivel neki alapvetően nem a nevelés már a feladata, hanem a gyerekre való ráhangolódás, szerintem talán néha még a gyerekek jobban is érzik magukat a nagyszüleikkel. Nem csak azért, mert megkapják mondjuk azt, amit otthon nem, hanem azért, mert a feltétlen összeretetés, odafigyelés, és hogy már lekerül az a stressz, ami a neveléssel jár együtt, hogy jól csináljuk-e vagy sem. Én ezt látom, amikor az anyukám a gyerekekkel van, hogy ő le tud menni már gyerekbe, és hogy úgy tudnak kertészkedni, és hosszú időt eltölteni, és nem lehet őket elérni, mert ugye a telefon benn marad, tehát hogy ők tényleg elmerülnek mondjuk egy közös játékban, vagy egy közös tevékenységben. Az én anyukám nagyon laza egyébként. Anyaként nem volt ennyire laza, ott azért erősebb szabályok voltak, ez nyilván majd itt vagy rám marad, de hát ő medencézik velük, és a másik nagymama, aki meg messzebb lakik, ő meg pont azokra a dolgokra tudja megtanítani, amire én nem, tehát hogy neki meg olyan csodás kézügyessége van, ő megtanította a lányomat már most horgolni, varni, szóval, hogy szép dolgokat, és mivel kettő van belőle, ezért ugye ezt is tudja adni meg az egyik, a másik meg azt tudja adni. Szóval, hogy nekem is így volt, az egyik nagymamám bizonyos dolgokra tanított, például kártyázni tőle tanultam, ugye Juli mamától, meg az ő szabászollójával mi a Barbie-nak ruhákat készítettük, de én ebben nem voltam ügyes, én ezt a lányomnak nem tudom átadni, viszont ő megkapja a másik nagymamájától. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a nagymama lét az egy felszabadultabb kapcsolódást tud a gyerekekkel hozni.
3: Ugye, Eszter, te a szavak embere, szavak mestere vagy, ha fogalmazhatok így. Mi az, amit most kérdeznél, vagy kérnél-e tanácsot a nagymamától az anyaságodban, az aktuális életszakaszotokban, vagy mi az, amit kérdeznél tőle? Hiszen ugye még szinte gyerek, tinédzser voltál, amikor ő elment, tehát ő ebben a szerepedben már nem látott téged, de hogy eszedbe jut-e néha, hogy mondjuk kérdeznél tőle valamit, vagy ő hogy csinálná például?
4: Néha csak így szoktam rá gondolni, hogy segítsen, hogy jól meg tudjam oldani a helyzeteket. Az az igazság, hogy én nekem inkább abban az időszakban hiányzott nagyon, amikor ugye már úgy magamat kerestem a gimnáziumban, a főiskolán, akkor nagyon sokszor volt az, hogy olyan dühös voltam, hogy ezekről a dolgokról nem tudok vele beszélni. Vagy hogy még kicsi voltam ahhoz, hogy úgy tényleg megértsem az ő életét, hogy mi történt ő vele, vagy hogy neki hogyan alakult. Tehát én inkább az érzelmi és szerelmi életemben lettem volna jobban rászorulva rá. Így most inkább anyukámat kérdezem. Azt gondolom, hogy annyira nagy már a generációs különbség, hogy azt hiszem, hogy nem, tehát az anyasággal kapcsolatban nem feltétlen kérdezném, mert már nagyon mások a gyerekek. Nagyon. Nem vagyok benne biztos, hogy az adekvát lenne az, ahogy ő. Viszont amikor mondjuk ő nagyon nyugodt volt, Aztán persze nem tudom, hogy anyaként mennyire volt nyugodt, nagymamaként nagyon, hanem hogy inkább tényleg itt szoktam úgy gondolatban kérni, hogy segítsen helyzetekben, hogy higgadtabban tudjam kezelni.
3: Nagyon érdekes ez a, ugye ez az örökség, amiről így beszéltünk is meg, hogy hogyan is változzunk meg az élet szakaszainkban. Anyukádat is említetted, hogy lehet, hogy szigorúbb volt anyukaként, de hogy most nagymamaként már ő is megengedőbb, és igenis megengedi azt a, nem tudom, azt a medencézést, vagy azt a kis telefon nélküli időben elveszést, és hogy ez mennyire fontos. Miért olyan különleges ez a kapcsolat szerinted, akár anya, nagymama között, vagy az unokák és a nagymama között? Mi olyan különleges van szerinted ezekben a kapcsolatainkban?
4: Szerintem egy kicsit a nagymama újraélheti azt, mondjuk rám nagyon hasonlít a lányom, és szerintem újraélheti kicsit azt, amikor én pici voltam, és egyébként én is, amikor nézem őket, akkor így elképzelem azt, mert nem emlékszem, tehát nem tudom, biztos van, aki emlékszik jobban a gyerekkorára, nekem nincsen nagyon sok élményem, vagy élményem az volt nagyon sok emlékem, valahogy nem tudom, hogy miért, nem tudok, vannak helyszínek, vannak érzések, de hogy nagyon sok emlékem nincs. És hogy nézem őket, így elképzelem, hogy úristen, hogy nekem is így felvágta az epret, hogy velem is ennyire kedves volt. Egy csomó ilyen helyzet van, és nyilván amikor gyereked lesz, akkor egy csomó dolog feljön, ami meg sérülés gyerekkorodból, és például látom azt, hogy mondjuk rászól valamiért, amiért én nem szólnék rá, vagy gyerekkoromban nem örültem, hogy rám szóltak, tehát hogy szerintem ez, hogy így látom őket kívülről, ez egyrészt egy csomó jó érzést okoz, viszont felhoz olyan dolgokat, ami meg lehet akár beszélgetni, hogy ez hogy volt annak idején, hogy ő hogyan élte meg, vagy feldolgozni. Tehát, hogy azt látom, hogy ahogy a gyerekeim belépnek valamilyen korszakokba, onnan én tudok feldolgozni nem csak a szüleimmel kapcsolatos, hanem társakkal kapcsolatos akkori, mondjuk negatív érzéseket. Tehát, hogy valami történik a gyerekekkel, és bennem furcsa érzés hoz fel, és akkor megvizsgálom, hogy tényleg most az zavar, vagy nekem volt valami hasonló élményem egy barátságban, egy sporteseménnyel, bármi. Vagy amikor igen, a fiam nem véd ki egy helyzetet, mert ő kapus, és magamban úgy pityergek, akkor valószínűleg nekem is előjön, amikor én sportoltam, hogy úgy szerettem volna, és pont nem jött össze. Szóval, hogy ilyenek. És a nagyszülők, miért például ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy én majd olyan nagyszülő szeretnék lenni, és ezt is szeretném tőlük, hogy csinálják úgy, ahogy akarnak, bármit, de hogyha nekem vannak olyan szabályrendszereim, ami viszont szerintem a mindennapokban fontos, akkor azt örülök, hogy ők is betartatják a gyerekkel, hogy ne legyen ebből az a probléma, hogy jaj, a mamánál jó lenni, mert ott ez, meg ez, most nem a hánykor fekvésben, hanem úgy egyébként, tehát vannak olyan dolgok, amiket szeretném, hogyha ők is betartanának, és ezeket meg kell beszélni. Tehát a nagy szabadságban, meg a mamával, meg a papával levésben azért a legfontosabb dolgokat, amiket én fontosnak tartok, ne veszítsük szem elől. Tehát én ilyen nagyszülő szeretnék lenni, hogy mondjátok el, hogy mi az, amihez ragaszkodtok, azt úgy csinálom, és mi az, amiben meg szabad kezet kapok.
3: Mi az, amit örököltél szerinted a nagymamától? Egy kicsit beszéljünk akkor arról is, hogy hol laknak bennünk a női felmenőink. Tehát, hogy mi az, ami már szerinted egy örökség abból, amit ahogy te most élsz, vagy ahogy majd akár majd te nagymamaként szeretnél élni?
4: Én mindenféleképpen szeretnék olyan nagymama lenni, mint ő, mert ez a támogató és körbeölelő szeretet, ez fantasztikus. De például az öcsém a másik nagyszüleimmel szeretett nagyon együtt lenni, tehát hogy mindenki megtalálja azt. Nekem a nagymamám tényleg egy nagyon erős kötődésem volt, és az egyik legnagyobb dicséret volt mondjuk apukámtól, amikor azt mondta, hogy mennyire hasonlítok rá. Például az olvasásnak a szeretete. Hogy most ez azért volt, mert egyébként is olvastam volna sokat, vagy azért, mert hogy az ő kezében mindig könyvet láttam, és kaptam, vagy ezért volt-e, nem tudom. Ő is nagyon-nagyon szépen fogalmazott. nagyon szépen beszélt. Nagyon szerette maga körül a szép dolgokat. Például nekem a vázák ilyen mániáim, mert neki annyira szép vázái voltak. Nincsen sok vázám, de imádom például a vázákat. Ez szerintem onnan jön. Aztán akacsahús, ugye benne is van az írdalás. Tehát én nekem az, ahogy ő beírdalt és úgy sült meg, ez egy ilyen gyönyörűség látványban is, meg ízben is. Tehát én nagyon sok mindent hoztam szerintem tőle, és én megmondom őszintén, hogy talán egy kicsit erre úgy rá is dolgoztam. Mert hogy az ő személyisége számomra annyira gyönyörű és tiszta volt, és nagyon-nagyon sok rossz dolgot élt át életében, és mégis annyira pozitív tudott mindig maradni, és amit szerintem tőle hoztam, bár így nem beszéltük meg soha, az, hogy én hiszek abban, hogy van test és van lélek, és a családomban más nem hisz ebben. Hála Istennek, hogy a férjem is, és egyébként a gyerekeknek is ez tök természetes dolog, de szerintem ezt például tőle hoztam, hogy van a lelkünk, ami halhatatlan.
3: A Nő arcai vendége Major Eszter Artisius díjas dalszövegíró, aki az Anya ezerszer pályázaton külön díjas lett a Hol lakik című versével, amit a beszélgetésünk előtt olvastam fel. Mit jelent a női örökséget hordozni magunkban, magunkkal, Eszter?
4: Egy nő élete szerintem, és ez így volt a nagyszüleink idejében is, szerintem nehezebb, mint egy férfinak az élete. És ezt én így gondolom, biztos, hogy van, aki nem így gondolja, én azt gondolom, hogy egy nőnek nehezebb. Annyi féle szerepben kell helytállnunk, és az én nagyszüleim már dolgoztak, tehát ugye, hogy talán még korábban, amikor család anyaként és háztartásbeliként, akkor még egyel kevesebb szerep volt, de szerintem ez, hogy anyaként, dolgozó nőként, van, aki ugye testvérként, van, akinek a gyerekeként, tehát hogy annyi szerepet kell összegyúrnunk magunkban, és hát nagyon-nagyon jó, hogyha van valaki, aki mondjuk etalon tud lenni az embernek valamiben, és akkor tudja követni, van, akinek saját magának kell, vagy pont ellentétesen kell kialakítani az ő szerepeit, mint amit látott, de hogy az, hogy mit öröklünk, nyilván genetikailag is vannak dolgok, amiket öröklünk, tehát például mindig mondja az apukám, hogy oda kell figyelnem ugye a szívemre, neki is, mert a nagymamámmal ez történt, de hogy szerintem el lehet csipegetni azokat, amiket az ember szeretne magával vinni, és hát vannak ugye a transzgenerációs, akár negatív dolgok, rengeteg módszer van, amivel ezeken lehet dolgozni, és szerintem kell is dolgozni. Mert amikor például ugyanolyan helyzetekbe futunk bele, és egyszer csak rájövünk, hogy azt ismételgetjük öntudatlanul, amit mondjuk a szüleink, nagyszüleink, abban meg kell találnunk a saját működési módunkat, és erre rengeteg módszer van. Egyébként akár az írás is.
3: Itt vannak ezek a transzgenerációs örökségeink. Volt már olyan, ami akár egy ilyen, nem tudom, ráeszmélés volt, vagy akár ilyen, akár egy belső munka révén jöttél rá arra, hogy itt is egy láthatatlan szál, egy párhuzam, mondjuk a nagymama is közöttet, hiszen ugye ez most már a beszélgetésünkben kiderült, hogy számodra egy rendkívül fontos szereplő a te életedben, igen, mint máig.
4: Például nekem nagyon fontos volt a nagymamám abban a korban pláne, de hogy ő későn szült. És hogy amikor én nem találtam ebben a még leendő anya terepben a helyemet, meg egyébként a párkapcsolat tokban sem, akkor ez például megnyugtatott, hogy ő viszonylag későn lett anyuka, és aztán végül is azt hiszem, hogy és a másik nagymamám is, és hogy végül is az történt, hogy ugye én is későn lettem anyuka, most ezt örököltem, vagy ez okozott megnyugvást, hogy nekik is végül sikerült már majdnem 40 évesen anyukává válni, szóval ez például egy megnyugtató dolog volt. Inkább a szüleink generációját szoktam ilyenkor nézni, hogy amikor mondjuk kimondok valamit, és azon gondolkodom, és miért mondtam a gyereknek, hogy ne ugráljon a kanapén, engem egyáltalán nem zavar, hogy ugrál a kanapén. Ja, mert hogy nekem is ezt mondták. Szóval ugye vannak olyanok, amikor a szüleinknek a szavai gurulnak ki a szánkon észrevétlenül, vagy azok a hangsúlyok, és akkor hú, hát azért ezt így nem kéne, mert hát ugye adjuk tovább azt, amit hallottunk hangsúlyban, kifejezésmódban, stb. Tehát ugye ezekre naponta rá lehet döbbenni, de vannak olyanok, amiket nem tudjuk, hogy miért csinálunk, mert esetleg nem is beszéltek róla a nagyszüleink, és akkor mondjuk egy családállításon, vagy az ember elmegy egyénileg egy terápiába, akkor ezek ki tudnak derülni. Én a saját dolgaimat nem szeretem annyira ezekről így megosztani, viszont mivel az öcsém úgysem fogja hallgatni, ezért elmondom, hogy például, hát valószínűleg, de aztán lehet, hogy például volt egyszer egy olyan családállítás, ahol pont ez a nagymamám és a nagypapám szereplői jelenettek meg, és beszéltek arról, hogy nekik milyen nehézségeik voltak az életben, és hát teljesen ledöbbentem, mert azokat a szavakat és mondatokat használták, amiket a testvérem korábban elmondott, hogy neki a párkapcsolatában milyen nehézségei voltak, hogy ő kiment külföldre, ott ismerte meg a hogy hát azért ment ki, mert hogy volt egy amerikai szerelme, és hogy attól volt nehéz, hogy egyszerre kellett, hogy ő legyen a szerelme, a barátja, nem voltunk ott, minden neki kellett helyettesíteni, és a nagyszüleimnek is volt egy ilyen helyzet az életében, és szó szerint ugyanazt mondta a két ismeretlen szereplő, amit előtte a testvérem elmondott. Tehát ő ott láttam, hogy ő a nagypapámnak az örökségét vitte tovább abban például, öntudatlanul. És nyilván az én életemben is voltak ilyen dolgok, és ezeket én elég sok mindent helyre tettem már.
3: Ugye ezt így ismételni fogom a mai beszélgetésben még többször, hiszen nálad tényleg hatványozottan érvényes, hogy a szavakkal mennyire jól bánsz, és ugye ezeket az érzéseket rendkívül fontos lenne, akár ahogyha túl vagyunk bármilyen, nem tudom, terápián, családállításon, hogy ugye ki kell mondani, ha nem is, nem az egész világnak, de hogy saját magunknak. Mennyire fontos az szerinted, hogyha akár valaki hasonló helyzetben van, hogy valahogy tudjuk megfogalmazni, és tudjuk kimondani, vagy tudjuk leírni, tehát hogy milyen ereje tud lenni a szavaknak, mikor már így érzésként, szinte egy vulkánként törnek ki belőlünk.
4: Én mondjuk mindig azt gondoltam, hogy nekem az a nagy szerencsém, hogy a hivatásom, ugye a dalszövegírás, az egyben egy terápia is. Sosem próbáltam a saját életemet belenyomni a dalszövegekbe, de azért átszíti a dalszöveget, az én élményeim átszínezik meg a megéléseim, de nagyon-nagyon fontos is a naplóírás, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, ha csak pár gondolatot az ember felír, őszintébb az ember magával, ha azt már le kell írni, mint gondolatokban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki nem is szeretne másokkal beszélni, ha ír őszintén, tehát ugye ezt nem fogja más elolvasni, tehát tényleg kitenni azt, ami a fejünkben van a papírra, az egy fantasztikus és felszabadító élmény, és akár azt is, hogy mit szeretnénk megvalósítani, ugye leírni, és aztán kipipálni szépen, hogy ez meg sikerült, tehát akár egy ilyen mit szeretnék elérni füzetet, hogy mi az, amit én megteremtenék az életemben, de ugyanilyen fontos az összegzés. Nekem szerencsém van, mert olyan barátaim vannak, akik szívesen meghallgatják ezeket a dolgokat, és én is szívesen meghallgatom az ő életükben történő dolgokat. Viszont nagyon nagy a veszély annak, hogy az ember, ha rájön valamire, tehát egy ponton hozza egy felismerést, és azt nem írja le például, akkor elfelejti. És hány olyan visszaolvasva a naplomban, ezt a napot soha nem fogom elfelejteni, dehogy nem felejtem, nem tudom, mi történt akkor nagyon fontos volt. Úgyhogy én, hogyha valami felismerést teszek, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hallok egy mondatot. Mondjuk egyszer valaki azt mondta, amikor ki voltam akadva, de ezt nem szerethet mindenki. Ugye ez mennyire semminek tűnik, de abban a pillanatban nekem az életet jelentett. Ezt mondjuk pont nem írtam le. És nagyon sokszor el szoktam mondani magamban, hogy nem szerethet mindenki. És nem is kell, és nem is lehet mindent úgy csinálni, hogy mindenki szeressen. Önazonosnak kell lenni. Nyilván nem bántva másokat. Vagy egyszer volt egy helyzet, amikor egy barátom azt mondta, amikor mindig mondtam, hogy de hogy ennek nem így kellett volna lennie, nem így. És azt mondta, hogy ha nem így kellett volna lenni, akkor nem így lett volna. Szóval vannak fantasztikus mondatok az ember életében. Volt még egy, hogy mondtam valakinek, hogy nem szeretném, hogy ez az érzés elmúlna, mert már most rosszul érzem magam, és mondta, hogy mikor elmúlik, nem fogod magad rosszul érezni tőle. Szóval olyan minimális kis picike dolgok, amik segítenek az embernek, és amikor rájön az ember valamire, akár ugye egy ilyen transzgenerációs oldás, vagy összeáll egy kép, hogy ezt azért csinálom, vagy ezt, mint hogy a naptáromba egy jelzést beleírok, hogy ne felejtsem el, hogy mondjuk a Maja hív, hogy ugyanilyen kis figyelmeztetőket föl lehet az embernek magának írni, és igenis sokat számít, mert elszáll utána az a gondolat. Elszáll, ha leírod, utána tudod magad hozzá tartani. De én mindenkit buzdítok arra, hogy írjon verset róla, írja ki magából. Nem kell beküldeni pályázatra, mert egyébként be lehet küldeni pályázatra, de hogy jó kiírni, jó megfogalmazni, jó egy kis versikét írni, akár annak, akit szeretünk, vagy saját magunknak. Úgyhogy szerintem a szavak, ha már vannak szavaink, és tudunk fogalmazni, és akkor ezt használni kell, és nem csak arra, hogy 2 kiló krumplit kérjünk, hanem arra is, hogy megfogalmazzuk az érzéseinket magunknak, akár írásban.
3: Eszter, ha most az Anya ezerszer pályázathoz egy kicsit elkanyarodunk, akkor milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy külön díjas lettél?
4: Hát nagyon örültem neki, mert amikor az ember egy pályázatra bead egy verset, akkor azért titkon reméli, hogy másoknak is fog tetszeni, amire ő azt gondolja, hogy az jó, és én azt gondolom, hogy nekem egyébként van önkritikám, és hogyha egy vers nem annyira jó, vagy de a szöveg, utólag már fölösleges változtatni fejben, hiszen az már fel van énekelve, de azért tudja az ember, hogy melyiknek van nagyobb súlya, az mondjuk ahhoz nyilván, tehát egy jó szöveghez olyan dal is kell, mert különben leveti magát róla, de hogy én tudtam, hogy ez egy jó vers. És van egy mentorom, Posta Marianna, és neki utólag megmutattam, amikor én ezt már lezártam, itt nem szerettem volna, hogy bárki beleszóljon, és azt mondta, hogy ő például lehet, hogy tett volna még bele valami kis negatívumot, hogy nem lehet valaki ennyire, tehát hogy valakiről csak jót. Mondtam, hogy szerintem a belehazudás az egy pici negatívum. És mondta, hogy hát igen, de annak is pozitív a kicsengése, tehát szakmailag azt a tanácsot kaptam, hogy egy pici piszok lehet egy versben, mert hogy nem csak fénnyel, így mondta Marianna, árnyékkal is festünk és dolgozunk, de én a nagymamámról például tényleg nem tudok semmi rosszat mondani. Soha semmi olyat nem csinált senkinek, amivel azt láttam volna, hogy megbántotta, és ezért szoktam őt kérni, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudom, hogy most magamnak kedvezzek, vagy mondjuk a gyerekeknek, vagy hogy csináljam, mert azt gondolom, hogy ő ezeket ösztönből jól csinálta. Bár neki csak egy gyereke volt, és mi tudjuk, hogy milyen nehéz, amikor 2 van, és igazságot kell tenni, és az embernek ide is húz a szíve, meg oda is, és ilyenkor szoktam megérezni azt, hogy fú, ha ez nekem ennyire rossz, akkor lehet, hogy velem is történt ilyen, és ott állok, hogy úristen, mit csináljak, hogy mindenkinek, hogy nem mondja utólag azt a gyerek, hogy mindig a másiknak adsz igazat, pedig az nem is igaz, meg nagyobb gyerekként mindig ugye az volt velem, hogy neked kell okosabbnak lenni, mert te vagy a nagyobb, pedig nem is én csináltam. Szóval, hogy ezekben például nem tudnék egyik nagyszülőmtől sem tanácsot kérni, mert az anyukám és az apukám is egyke. Tehát a nagyszüleim ugye nem tapasztalták meg ezt. A szüleimtől kérek tanácsot, de azt mondják, hogy mi meg szuper testvérek voltunk, tehát itt állok, hogy oldjam meg ezeket a helyzeteket. Igen.
3: És akkor ezerszer ugye föltesszük magunknak, sokszor igen, ezerszer feltesszük ezeket a kérdéseket, és ugye az anya ezerszer. Hát közben a pályázaton túl nekem annyi kérdés így eszembe jutott erről, hát erről egy szókapcsolatról, hogy anya ezerszer. Szerinted anyaként akár egy életben hányszor születünk újjá?
4: Hú, hát mondhatjuk szerintem, hogy kicsit minden nap, nem? Tehát, hogy olyan ritka az a nap, amikor az ember azt mondja, hogy ma mindent tökéletesen csináltam, és minden úgy volt jó. Igen, mert hogy vannak a nagyobb célok, aminek az irányába megyünk, és vannak a picik, hogy szeretnénk minden napot jól csinálni, de szerintem az egy borzasztó fontos, és a borzasztót nem szeretem használni, egy rettenetesen, szörnyen fontos dolog, hogy nem kell elvárnunk magunktól azt, hogy tökéletesek legyünk. Tehát, hogy ha az ember elvárja, akkor kudarc lesz a nap, mert hogy nekünk nem tökéletesnek kell lennünk, hanem hát egyszerűen megpróbálni a legjobb szándékunk szerint csinálni, és akkor sem biztos, hogy sikerül. Úgyhogy igen, és ez nekem még az jut eszembe az anya ezerszer, hogy hányszor halljuk életem, anya, különböző anya, hányféle hangsúlya halljuk azt, hogy anya. Engem például a tömegben megtanítottam, hogy Eszternek hívjanak, mert a gyerekek valahogy ugyanúgy mondják, hogy anya, nem? Tehát kiabálja valaki, anya, rögtön megáll az embernek egy pillanatra a szíve. És akkor én megtanítottam nekik, hogy ha nagyon sokan vannak, és ne azt kiabálják, hogy anya, hanem hogy Eszter, és én úgy imádom, amikor kimondják a nevemet, de csak ez tényleg csak a tömeg, hogy Eszter, és akkor rögtön tudom, hogy nekem szólnak, de hogy igen, és akkor még a pályázatra, mert ugye azzal kapcsolatban kérdeztél, nem tudom, hogy mennyi pályamű érkezett be, azt tudom, hogy amiket elolvastam, a többi különdíjas és a fődíjasok nagyon-nagyon tetszettek nekem, tehát ilyenkor azért ez egy jó visszajelzés, hogyha tényleg jó műveket választottak helyezésre, akkor az ember elhiheti, hogy szakma szerint is ez egy jó vers, de hogy én ebben a versben például nem kételkedtem, és azt gondoltam, hogy ez számomra annyira fontos volt, és annyira sokat adott, hogy végül is megszületett, nagyon sokat dolgoztam vele egyébként, akkor egy ilyen plusz jó érzés, hogy akkor más is felfigyelt arra, hogy ez értéket hordoz.
3: Igen, és ez az értékhordás, értékátadás, ugye, ahogy a versben is, tehát hogy annyi szép dolgot megtanulhatunk, de nem csak ez, tehát hogy a varrás, a sütés, tehát hogy sok mindent láttunk, hallottunk, tehát szinte automatikusan tanultunk meg, de szerintem arra is nagyon sokan emlékeznek, vagy sokaknak ismerős az az érzés, amikor a nagymama dalokat énekel, mondókázik, verseket mond, és hogy ez valahogy ilyen természetes része volt szerintem az együtt töltött időnek. Nem tudom, te ezt mennyire tapasztalod, hogy ma, mintha ebből egyre kevesebb maradna, vagy szerinted ez átalakult, vagy ez ilyen, nem tudom, ez ilyen tévhit?
4: Hát látod, nem tudom, mert az én anyukám tök sokat énekel a gyerekeknek, és egyébként látod, ezt nem is írtam bele a versbe, hogy voltak dalok, amiket a nagymamámtól tanultam, mindegyik olyan, hogy felvágja mindenki a zenét, hogyha elénekel, mert ilyen katona indulok, vagy rettenetesen kimegyek a Doberdói harctérre, meg nem értem, hogy miért énekelt nekem ilyeneket. Aztán amikor csodálkoztak, amikor elmentem a nem tudom milyen gyermek halála című verssel, ötvös verssel a szavaló versenyre, szóval, hogy azért adott egy ilyen szomorú hangulatot, az irodalomban megmutatta ezt a szomorúságot, milyen érdekes, hogy ez csak így masított eszembe. Azokat a dalokat a mai napig tudom, de tényleg mindenki elsírja magát, hogyha énekelem. És az anyukám például sokat énekel a gyerekekkel, és olvas is nekik, én is sokat olvasok, meg hangos könyveket hallgatunk, alapvetően az van, hogy ez kezd kikopni, és akkor itt megragadom az alkalmat, mármint, hogy azt gondolom, mert hogy például, amikor mondtam az óvónőnek, mert mondta, hogy milyen szép szókincse van a gyereknek, hogy hát én minden este olvasok, hát nyilván mindenki minden este olvas, és így rám nézett, és mondta, hogy te csak azt hiszed. És hogy akkor én felhívnám a szülők figyelmét arra, hogy amikor már nagyon fáradtak, és nincs kedvük olvasni, meg a mobiltelefonnal világítani, csodálatos hangos könyvek vannak, és most, hogy ugye Scherer Péter már nincs köztünk, és egyébként sajnos az író Cigány Zoltán sincs köztünk, a Csoda és Kósza, hát ez egy csodálatosan vicces mese, és Scherer Péter hangjával meg lehet hallgatni, egyébként fönn van különböző ilyen zenei megosztókon, és hát főleg most szomorú szívvel, a gyerekek nem tudják, hogy már nincs köztünk, nem is mondtam, de Csoda és Kószát nagyon érdemes hallgatni, és ugye nagyon fáradtak vagyunk, akkor egy jó kis hangos könyv, ami visszahozza a mi régi gyerekkori élményeinket is, hogy annyira jók vannak már mindenhol fent. Tehát, hogy én például ehhez ragaszkodom, és a gyerekek is ragaszkodnak hozzá, és Ruminit is hallgatunk, még most is, mert fáradt vagyok mondjuk olvasni, de fönt vannak ingyenesen a Magyar Rádiónak az oldalán, ott is meg lehet keresni. Szóval, hogy ezt nem szabad elfelejteni, és mi üvöltetjük a kocsiban együtt a zenét, szóval, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, ez összeköt. Ezek összekötnek, ezek a dolgok. És például volt a Momo, az én kedvenc mesém. Most például kijött filmben. Volt egy nagyon régi változat, azt is mi lehaláztuk vele onnan. Most a Momót például, Michel Ende, ugyanaz írta, mint aki a Végtelen történetet. Tehát, hogy emlékezzünk vissza, hogy mi mit szerettünk gyerekkorunkban. Vannak ideje múlt dolgok nyilván, de ami bennünk jó érzést kelt. Tehát, hogy ezeket olvassuk el a gyerekeknek, a Kis Herceget, a Süsüt, a Vukkot, a rengeteg Csukás Istvánt, szóval, hogy érdemes, mert ezek örök értékek, és itt visszakanyarodva, hogy nekem például ez mindig nagyon fontos volt, amikor gyerek témához nyúltam, hogy így meghajtani a fejem így az elődök Marék Veronika és a többiek előtt, és megpróbálni olyat csinálni, ami hát, ha majd az én gyerekeimet vagy a következő generációt köti össze a következővel. Mesekönyvön is dolgozom most, mert ennél fontosabb szerintem, meg nyilván az, hogy szeressük és fogadjuk el őket, hogy így ezt a szavak erejét, a szavak erejével átadni az érzéseket, ezt nem szabad elfelejtenünk, ennél nincs fontosabb.
3: Eszter, mi az, amit te szeretnél továbbadni a gyerekeknek?
4: Van egy olyan szó, egyébként Müller Péter tette nekem világossá, az udvariasság. Ő azt mondja, hogy van körülöttünk egy udvar, és mindenki körül van egy udvar, és hogy az, hogy oda belépünk valakinek a kis udvarába, az ugye belépünk a személyes terébe, hogy ezt erre oda kell figyelni, hogy mikor, meg hogyan. És hogy bár én a saját határaimat nem őrzöm jól, nekem mindig sajnos idézőben sajnos nyitva van, és jöhetnek, és mehetnek, jobban meg kell tanulnom a saját

0: A hasonlóságot, a hasonlóság az összeköt. Ha különbözőséget keresünk, arra fókuszálunk rá, az eltávolít. Én erre szeretném őket megtanítani, hogy lássák meg az emberekben a jót, lássák meg az emberekben azt, ami hasonlatos magukhoz, mármint ő hozzájuk, és úgy összekapcsolódni. Nem szeretem az intrikát, nem szeretem kibeszélni a másikat, nem szeretem azt, hogyha mi próbálom ezt a békítő szerepet, de hogy ez meg nehéz, ez egy folyamatos munka, tehát inkább megpróbálom beléjük ültetni, nem sikerült még igazán jól. Tehát valószínűleg olyan nagy az elvárásom ezzel kapcsolatban, hogy de majd egyszer szerintem beérik. És a becsületesség az nagyon fontos, ezt én mindig elmondom, hogy én ezt hoztam otthonról, hogy muszáj becsületesen és tisztességesen csinálni és élni az életet.
1: És hát micsoda dolgok és gondolatok ezek, amelyek de annyira fontos, hogy ha érzésként ott is vannak bennünk, de hogy szavakba öntsük, és merjük ezeket kimondani, és merjük megfogalmazni. Ugye Eszter, egy verssel indítottunk, nem is akármilyennel, és egy verssel zárunk. Mondasz kérlek róla így előzetesen valamit?
0: Igen, és csak még előtte annyit, hogy ugye van nekem ez az erényes verses kötetem, és ezt is én erőszakoltam ki tulajdonképpen a kiadónál, hogy hagyj írjak erről, mert hogy annyi mindenről lehet verset írni, de hogy az erényeket olyan nehéz átadni és megfogalmazni, és akkor emiatt jelent meg ez az ilyen vagyok, milyen vagyok, mert hogy azt éreztem, hogy ezzel is így hozzá tudok adni a gyerekeknek az életéhez, hogy értsék meg, hogy mit jelent a mértékletesség, a bátorság, az őszintesség, az udvariasság, stb. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy nem csak beszélek róla, hanem hogy ezekről írtam verset, és próbálom a saját gyerekeimmel is megértetni, meg mások gyerekeivel is, hogy mennyire fontosak ezek az erények az életben. És az utolsó vers, megint az anyaság téma, ugye hát nyilván ezt foglalkoztat, benne vagyok, hogy megpróbáltam megfogalmazni azt, hogy anyaként, onnantól kezdve, hogy anyává válunk, milyen helyzetekbe kerülhetünk bele, és hogy azt ahhoz hogyan érdemes szerintem így már utólag okoskodva hozzáállni. És akkor ez a Szívedbe ringat című vers lett, ami a Literatúra magazin oldalán jelent meg.
1: Eszter, én azt kívánom neked, hogy ringass a szavaiddal bennünket továbbra is, mert hogy elképesztő, ahogy zsonglőrködsz, ahogy varázsolsz a szavakkal, és én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen mélyen beszélgethettünk ezekről az érzésekről, gondolatokról, amelyek szerintem sokunkat összekapcsolnak, és hiszen sokunknak ismerősek ezek az érzések. Köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Zárásként Major Eszter Szívedben ringat című versével búcsúzunk. Engedd az idősebbeknek, hogy kontrolláljanak, de a kérdéseiket ne tévezd össze a segítséggel. Hadd lássák, milyen újdonsült anyának lenni, talán már elfelejtették. Engedd a többi anyának, hogy utánozzon. Nem téged akarnak lemásolni. Azt a nyugalmat, amit te is csak színlelsz. Megnyúlt has, tejet adó mell, és ringató kar vagy magad is. Hála és fáradtság között zsonglőrködsz. Engedd, hogy azt gondolják, könnyebb neked. Arra vágynak, hogy ők is megtanulják, ami a könyvekben egyszerűnek tűnt, de még halk rá az ösztönük. Ne töltsd az időt önmarcangolással, vajon olyan anya vagy-e, aki majd elrontja a gyerekét. Ha kétségekkel a szívedben ringatsz, tanulj meg altatót énekelni hozzá. Engedd meg magadnak azokat a gondolatokat, amelyeket kimondani szégyellenél. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint hibátlannak tűnni. És engedd a gyerekednek, hogy szeressen úgy, mint amikor először elönt a tej, ne legyen gátja. Nehéz megállni, hogy ne akard jobban a közelségét, mert tudod, lesz, hogy nem tőled kéri. Mai vendégem Major Eszter, Artisius díjas dalszövegíró volt, akinek nagymamájáról írt az Anya ezerszer pályázaton különdíjas verse kapcsán a nagymamájáról.

0: anyák szerepéről, a női örökségről, és mindarról beszélgettünk, amit generációról generációra tovább viszünk. Köszönöm Önöknek a figyelmet, találkozunk legközelebb is a viszonthallásra.
1: A Nő arcai Gasparik Majával.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákiának teljesítenie kell a helyreállítási terv valamennyi mérföldkövét, figyelmeztet az Európai Bizottság. 6 halálos áldozata van az Észak-Ciprusnál történt hajóbalesetnek. Holnap változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 35 fokot mérhetünk, délután viharokra is van kilátás. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Ha sor kerül a környezetvédelmi miniszter leváltására, a posztra csak az eddiginél alkalmasabb jelöltet szabad kinevezni, jelentette ki Peter Pellegrini államfő a TE3 televíziónak adott interjúban. Szerinte Szlovákiában Filip Kufa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárnál alkalmasabb jelöltek is vannak, és olyan szakemberek is, akik nyugodtabbá tehetnék a környezetvédelemről folyó, jelenleg feszült közéleti vitát. Pellegrini hangsúlyozta, hogy a kormányon belüli személyi változás a munkaminőségét kell javítaniuk, nem pusztán politikai célokat vagy a kormány stabilitásának megőrzését szolgálniuk. A koalíciónak előbb belsőleg meg kell állapodnia a változástól, majd azt várja Robert Fico miniszterelnöktől, hogy olyan jelöltet nevezzen meg, aki nem vált ki vitákat és a szakmai körök, illetve a közvélemény számára is elfogadható. Az Európai Bizottság arra figyelmezteti Szlovákiát, hogy ne fordítsa vissza a korábban már teljesítettnek minősített reformokat és célkitűzéseket, mert ezt a helyreállítási alapból érkező kifizetések felfüggesztéséhez vagy csökkentéséhez is vezethet. Szlovákia az uniós helyreállítási tervből összesen 6,4 milliárd euró támogatást kaphat gazdaságának modernizálására. A mérföldkövek és célok teljesítésének végső határideje augusztus 31-e, az utolsó kifizetéseket pedig december végéig kell teljesíteni. Az Európai Bizottság jelenleg Szlovákia 8. és 9. kifizetési kérelmét vizsgálja. Ezek teljesítésével az ország további 1,2 milliárd euróhoz juthat. A két kérelem összesen 83 mérföldkövet és célkitűzést tartalmaz, köztük az oktatás és a környezetvédelem reformját, valamint egészségügyi és digitalizációs beruházásokat. A bizottság hangsúlyozza, a helyreállítási alap támogatás nem hitel. Életét vesztette több ember egy utasokkal teli hajó felborulásakor Észak-Ciprus partjainál, közölte az önhatalmul a kikiáltott Észak-Ciprusi Török Köztársaság kormányfője, pontos számot azonban nem közölt. A katamarán típusú személyszállító hajó az Észak-Ciprusi Gérneki kötőjéből a törökországi Mersin tartomány Társukó kikötője felé tartott. A fedélzeten összesen 267-en, köztük 8 fős személyzet tartózkodott. Gérne polgármestere szerint eddig 159 embert sikerült kimenteni. A hajó a Filodenis Cilik társaság tulajdonában van. Az interneten közzétett felvételeken látható, hogy a több tonnás katamarán a földközi tengeren teljesen felborulva, a fenekével felfelé sodródott. A mentő mellényt viselő utasok egy része a hajótestre kapaszkodva, mások pedig a vízben lebegve várták a mentést. Majorka lakói ismét utcára vonultak, hogy tiltakozzanak a tömegturizmus következményei ellen a népszerű spanyol üdülőszigeten. A rendőrség szerint tegnap este mintegy 1000-en vettek részt a Palma de Mallorcán tartott ülő demonstráción. A tüntetők egyebek mellett olyan táblákat tartottak, amelyeken az állt, a ti paradicsomotok, a mi poklunk, vagy turisták, menjetek haza. A mostani megmozdulás a július végi mintegy 25 000-es tüntetést követte. A demonstrációt környezetvédő szervezetek kezdeményezték, és a tömegturizmusnak a lakhatási költségekre gyakorolt hatása ellen is tiltakoztak. Majorkán az elmúlt években jelentősen drágultak a lakások, amiben a szervezők szerint az illegális rövidtávú üdülési célú lakáskiadás is szerepet játszik.
0: Időjárás.
1: A nap első felében változóan felhős lesz holnap az égbolt, délután megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Éjjel legkevesebb 13, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható, délután azonban felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Sancována főpályaudvar irányába, több személyautó ütközött össze, rövid fennakadásra számíthatnak. 30 perces torlódást jelentenek a D1-es autópályán a Csatai pihenőhelynél Pozsony irányába. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Kedves hallgatóink, most következzen egy beszélgetés a tegnapi reggeliből, a riporter Bábel Ivett. A kezdeti bizonytalanság után a Magyar Szövetség végül ismét Berényi Józsefet jelölte Nagyszombat megye elnöki posztjára az októberi összevont helyi önkormányzati és megyei választásokon. A jelenlegi alispán immár negyedszer méretteti meg magát. Hogyan látja az esélyeit? Sikerül-e megismételni a 4 évvel ezelőtti eredményt, amikor a Magyar Szövetség a 40 megyei képviselőhelyből 14-et meg tudott szerezni, és ezzel a legnagyobb frakcióval rendelkezett a Nagyszombat megyei képviselő testületben. Milyen sikerekről tud beszámolni, valamint hogyan látja a Magyar Szövetség jelenlegi politikai irányvonalát? Erről is kérdeztem Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét. Most már hivatalosan is ön a Magyar Szövetség jelöltje, Nagyszombat megye elnöki posztjára. Ez a jelöltség nem volt azért zökkenőmentes. Mi történt? Mert a kívülállónak úgy tűnhetett, hogy azért az elején nem volt annyira nagy az összhang ön és a pártelnök között azzal kapcsolatban, hogy ki legyen a jelölt.
3: A pártelnökének, Gubik Lászlónak volt egy elképzelése folyamat elején, hogy valami fiatal jelöltet kéne találni a párt új megjelenítése okán, az úgynevezett korszakváltás okán, amivel nekem ezzel semmi gondom nem volt. Mondtam, hogy hát akkor keressünk közösen egy jelöltet, aki el is vállalja, azért valamit már le is tett az asztalra, tehát ismerik őt. Vadonatúj jelöltet nem tudunk előjönni, mert azért itt a választási rendszer olyan, hogy ismerni kell ezt a jelöltet legalább egy járásban, vagy egy járási részében, de nem akadt jelölt. Tehát akiket megszólítottunk, azok nem vállalták ezt a jelölést, és a járási konferenciákon a személyemet nagyon egyhangulag támogatták a küldöttek. A galántai járásban soha nem történt velem meg az, hogy titkos szavazással a küldöttek 100%-ának a támogatását megkaptam, Dunaszerdai járásban meg a 97%-át titkos szavazással, ismétlem. Tehát nem kellett volna mindenkinek rám szavaznia, de nyilván, hogy ez az eredmény valamit jelent, hiszen azoknak a küldötteknek, akik odaérkeztek, azoknak azért kell tudni a saját településeken, mikrorégiók, a véleményt arról, hogy kit szeretnének ott jelöltként látni. Tehát egyrészt a járások támogatása, másrészt pedig az, hogy nem akadt jelölt. Az oka annak, hogy most velem készíti ezt a beszélgetést, mint a szövetség jelöltjével. Meglátjuk ezt, hogy természetesen az eredmény fogja majd igazán megmutatni azt, hogy ez a lépés, ez helyes volt-e a párt szempontjából, vagy nem, de úgy igazán más alternatíva nem akadt. És én az utolsó pillanatig jeleztem a párt elnökének írásban is, hogy természetesen amennyiben hoz egy másik jelöltet, akkor hajlandó vagyok fölállni, átadni és támogatni ezt a lehetőséget, és támogatni ezt a jelöltet. Mondom, írásban is jeleztem még az országos tanácsülése után, de úgy látszik, hogy azután már ő sem nagyon igyekezett új jelöltet találni, látta a járásoknak a támogatását a személyem iránt, úgyhogy jelölt vagyok, és igyekszem a lehető legjobb eredményt elérni a választásokon a kollégákkal, a képviselőjelöltekkel együtt.
2: Mert ugye, hogy a párt meghirdette ezt a bizonyos korszakváltást, ennek kapcsán volt egy ilyen gondolat, hogy új arcokra lenne szükség, friss vérre, és ugye egyik oldal ez, hogy egy új jelölt, egy fiatalabb jelölt. Másik dolog viszont a tapasztalat, és ön ugye nagyon jó kapcsolatot alakított ki a megyelnökkel, első helyettese, tehát a mérleg másik oldalán meg ez van, ugye, hogy aki régebb óta benne van a politikában, azért megvan a kapcsolatrendszer, kiépítve ez a kör, tehát hogy több mindent talán el tud intézni. Tehát nem mindig biztos, hogy az új jelölt az jobb jelölt.
3: Igen, és ha megnézzük a választási rendszert, akkor itt nem egy pártot választanak az emberek, hanem egy nagy papíron rajta van az összes képviselőjelölt, és egy kisebb papíron önállóan pedig rajta vannak a megyeelnök jelöltek. Azt most már ugye tudjuk, hogy 7 megyeelnök jelölt van, és itt nagyon fontos, hogy ezt a nevet azért ismerjék. Tehát azt a 7 között nem a pártot veszik észre, mert nem a pártot választják közösségek, közvetlenül, hanem a neveket nézik meg először az emberek. Jelen pillanatban, hogy mondjam, el tudom mondani azt, hogy nem tudok úgy elvenni egy üzletbe Dunaszerdai Galántai járásban, vagy nem tudok megállni egy benzinkúton úgy, hogy legalább ketten ne köszönjenek, ne szóljanak, mi áradban van, miért van erre felé, mit csinál. Tehát a közismertségem biztos, hogy a jelenlegi politikai szereplők között azt hiszem, hogy ebben a két járásban biztos, hogy a legismertebbek között vagyok, hanem a legismertebb, de ez nem is véletlen, mert én azért elfogadom a meghívásokat, hogyha valami rendezvények vannak Dunaszerdai Galántai járásban, akkor előszeretettel látogatom ezeket. Sokan ezt most lebecsülik, hogy jártok falunapozni, meg fesztiválokra jártok. Hát ez a legjobb módja annak, hogy valaki találkozzon a választóval, a választópolgárral, és beszélgessen vele. Ma már annak nincs meg a divatja, ami volt még a 90-es években, hogy meghirdettük a kultúrházba a találkozót a politikusokkal, és akkor megtelt a kultúrház, és beszéltünk a helyzetünkről, meg a jövőnkről. Ez ma már nem működik, el kell menni a választó után, és igenis, hogy ezek a falusi rendezvények, városi rendezvények, ezek nagyon jó eszközök arra, nagyon jó lehetőségek arra, hogy párbeszédet folytassunk az emberekkel. Ott a pult mellett tud hallani az igazságot, a véleményt. Talán kicsit bátrabbak is a falunap alkalmából a helyiek, és lehet velük igenis jókat beszélgetni, és el is mondják őszintén a véleményüket, úgyhogy ez nem arról szól, hogy az ember mutogatja magát ezeken a rendezvényeken, hanem arról szól, hogy visszajelzést kap a munkájáról, elmondják a problémákat, és ő is végül is a politikus is választ tud adni a felvetett kérdésekre.
2: A legutóbbi választások alkalmával több mint 38 ezer szavazatot kapott, és ugye a második helyen végzett József Iszkupics mögött. Ön is említette, hogy jelenleg 7 jelölt van. Hogyan látja az esélyeit ezeknek a neveknek az ismeretében?
3: Tény is való, hogy negyedszer indulok, mint megyelnök jelölt, ez sok, de most először, ahogy a neveket megnéztem, valószínű, hogy nincs magyar nemzetiségi jelölt rajtam kívül. Az eddigi induláskor ez nem így volt. 2013-ban, 17-ben és 22-ben is volt lejelölt magyar nemzetiségű. Most először, ahogy a neveket megnéztem, bár nem mindegyiket ismerem a jelöltek közül, de neveik alapján arra következtethetünk, hogy most én vagyok az egyedüli magyar nemzetiségű jelölt. Ez egyébként egy jó kiindulási pont, hiszen ha összpontosulnak a szavazatok a személyemre, mint megyelnök jelöltre, akkor, ahogy mondani szokás, akár elsülhet a kapanyér is. Ez alacsonyabb részvétel van a megyei választásokon, még akkor is, hogyha együtt van a helyhatósági választásokkal, tehát az alacsonyabb részvételnél, hogyha egy kicsit megmozdul a Galántai és a Dunaszerdai magyarság, akkor okozhatunk meglepetést is.
2: Egy dolog a megyelnök jelölt, a másik pedig a csapat, aki mögötte van, és ezzel kapcsolatban is legutóbb szép eredményt ért el a Magyar Szövetség, hisz a Nagyszombati megyében, ahol ugye a képviselőtestületben 40 hely van, 14 képviselőjük volt, és az önöké volt a legnagyobb frakció. Ebből kiindulva, hogyan látja ezt a mostani csapatot, aki ön mögött áll? Nem sok változtatás történt az előző választásokhoz képest, tehát hogyan jellemezni ezt a csapatot?
3: Egy, ezt már korábban mondtam, megismételni, ugye, hogy itt nem pártot választanak az emberek, hanem egy nagyon nagy papíron ott lesz az összes jelölt, és abból kell kiválasztani Dunaszerdahelyen 9-et, Galántán 7 jelöltet, és az, hogy nem föltétlenül ennél a választásoknál kell frissíteni, újítani, az ennek a választási rendszernek is köszönhető. Egy parlamenti választásnál egy pártot választ, egy listavezetőt választanak az emberek, ott az első 10-be be lehet tenni 4-5 ismeretlen fiatal arcot, aki egyébként tehetséges és odavaló. Itt ennek nagyobb a rizikója, mert azt a 9 jelöltet, azt elsősorban név szerint választják ki az emberek, másodszorban csak a párt hova tartozás szerint, és az érvényes a megyelnökre és a képviselőjelöltre is, de ennek ellenére Galántán a 7 helyből 6-ot sikerült megszereznünk 4 éve, 6-an vagyunk ott a szövetség részéről, most 3 új jelöltünk van a 7-ben, tehát olyan 3 személy is jelölt, akik eddig nem voltak megyei képviselők, az egyik Náczek polgármester asszonya Kac Éva, a másik Takács Zsolt, egy galántai közismert személyiség, aki a galántai Eszterházi kastélyt bérli, és ott nagyon sok rendezvényt valósít meg, illetve Marsal János, aki pedig a gimnázium volt igazgató. tehát ők nem képviselők, úgyhogy van azért újítás, és vannak olyanok, akik nem voltak képviselők. Dunaszerdahelyen a régi csapat mellett, aki eddig nem volt képviselő, az Pálinkás Éva és Heringes Walter, aki pluszba érkezett, mert azóta egyel megemelkedett a dunaszerdahelyi képviselők száma, ahányan bent ülnek majd a megyei testületben, ugye eddig 8 megyei képviselő volt, és ebből lett 9. Úgyhogy itt is vannak új személyek, de még egyszer mondom, ezek a jelöltek, akik ott voltak, képviselők, azok ismerik a megye működését, részesei voltak annak, amit el tudtunk érni, és nagyon jó csapatot alkottunk, nagyon közösen gondolkodtunk, amikor a politikai turbulenciák voltak a választások előtt, parlamenti választások előtt, akkor is meg tudtunk maradni egységes frakciónak. Ez azért is van, mert azért nincs meg a többségünk, tehát 40-ből voltunk 14-en. Ezt a 14-et, ezt őrizni kell, mert ez adja meg a mozgásteret egy megyei testületben. A megye működésének az egészében ez a 14 képviselő adja meg a mozgásteret, és mindenki látja, hogy nem igen lehet külön vagánykodni, bocsánat a kifejezésért, mert rövid távon lehet, hogy népszerű lesz egy külön vagánykodás, de nem fog az égvilágon elérni semmit, aki szakít és külön utat választ. Úgyhogy ennek is köszönhető, hogy ezt a kollégák is látták, hogy egységesnek kell maradni ennek a 14 embernek, aki ott volt, reméljük, hogy most még többen leszünk, és így egységesen persze már csak 7 szlovák képviselőt kell magunk mellé állítani ahhoz, hogy meglegyen a többségünk. Az út általában ahhoz, hogy meglegyen a többségünk, a megyelnökön keresztül vezet. Tehát a megyelnök, ha valamit megtámogat, amit mi szeretnénk, akkor az át is megy, ha a megyelnök nem támogatja meg, akkor még beszélni kell vele, harcolni kell a háttérbe, alkukat kell kötni, mármint hogy politikai értelembe véve, hogyha ő neki kell valami, akkor vegye figyelembe a mi elvárásainkat. Ezt hívják ugye politikai munkának a megyén.
2: De azért a képviselő helyekért lesz harc, mert önökön kívül azért például József Iszkupics megyelnök csapatában is megtalálható néhány magyar jelölt, valamint a Galántai járásban indul még egy független csoport magyar polgármesterekkel. Nyilván Viszkupics úr nem egyeztet önökkel, de például ezt a másik csoportot, ha vesszük, ezeket a magyar polgármestereket, mennyire zajlott valamiféle egyeztetés velük, nem lehetette volna őket is bevonni, hogy ne külön induljanak, mert ugye akkor tovább morzsolódnak a magyar szavazatok.
3: Nem feltétlenül fognak morzsolódni, mert Galántán hetet lehet karikázni, tehát össze-vissza fognak szerintem az emberek a szimpátiájuk alapján karikázni. Az történt, hogy Talós polgármesterét, Horváth Zoltánt a Galántai járási konferencia nem támogatta meg jelöltként, ezek után ő elindul függetlenként, és megszólított még néhány polgármestert. Ezen polgármesterek között vannak, akik szlovákok, vannak, akik magyarok. Például Galánta polgármestere, Diószeg polgármestere, nagyon jó kapcsolatom van mindegyikükkel. Remélem a választások után is így alakul. Hát így döntöttek, ezt persze tudomásul kell venni, de ez nem azt jelenti, hogy innentől ellenségek lennénk, ellenfelek vagyunk lehet ezen a választásokon, de például egyeztettem Galánta polgármesterével egy közös ügy érdekében a szél károkat okozott Galántán, a galántai futballstadionnál, és arról beszéltünk, hogy a megye hogy tudna segíteni. Tehát veszük egymás telefonját annak ellenére, hogy indulnak ők is, és a közös cél az, hogy Galánta fejlődjön, vagy bármelyik település fejlődjön. Aztán meglátjuk, hogy döntenek a választók. Az viszont számunkra előny, hogy mi egy csapatként megyünk, minket a választópolgár is egy csapatnak tekint, tehát nem csak most álltunk össze, mint ahogy a többiek adott pillanatban összeálltak és elindulnak, hanem tudják, hogy a döntő többsége ott volt a megyén, és reményeink szerint újra ott leszünk, és ránk számíthatnak, és hogy mondjam, mi nem fogunk szétforgácsolódni a bejutásunk esetén sem, egyben maradunk, mert eddig is egyben voltunk. Tehát nem egy adhok összeállt csapat vagyunk, valószínűleg ez lehet egy előny a választásokon a többiekkel szemben.
2: És már említette korábban József Iszkupicsot, milyen az együttműködés a megyelnökkel?
3: Nagyon korrekt az együttműködés. Természetesen nagyon szerette volna, hogyha megtámogatjuk őt, és nem indítunk önálló elnökjelöltet, de ezt folyamatosan magyaráztuk neki 4 éven keresztül, hogy nekünk indítanunk kell jelöltet, egyrészt meg kell, hogy adjuk az esélyt a magyar választónak, hogy magyar elnök jelöltre tudjon szavazni. Másrészt egy parlamenten kívüli pártnak ez egy komoly lehetőség, hogy megmutassa magát a médiákban is, hogy vagyunk, és megyei szinten vannak eredményeink, és dolgozunk. Nem nagyon fogadja ezt el, tehát nehezen fogadja el, és valószínűleg azért is volt az, hogy indított külön csapatot, mert ha megtámogattuk volna elnök jelöltként, akkor nem indított volna önálló képviselőjelölteket. Hát a politika az ilyen, ezt el kell fogadni, de ugyanazt tudom mondani, hogy még zajlik természetesen a megyén a munkaértekezleteken ott vagyunk, nem érzem azt, hogy bármi változás történt volna az eddigi együttműködésünk hangulatában. Ugyanolyan úgy zajlanak a megbeszélések, és hát bízom benne, hogy a választások után is tudunk majd együttműködni. Erre minden esély megvan, hogy valami fajta folytatás legyen, bár ahogy már mondtam, 7 jelölt esetében akár magyar megyeelnök jelölt is lehet, hogyha a választók elmennek, és a magyar jelöltre adják a szavazatukat.
2: Beszéljünk arról is, hogy milyen eredményeket sikerült az elmúlt 4 évben elérni, mert ugye, ahogy már említettük, mivel az önöké a legnagyobb frakció, akkor a választó joggal várhatja, hogy ez az eredményeken is megmutatkozik. Tehát milyen sikerekről tudna beszámolni az elmúlt 4 évben?
3: Mindig a választóknak is abból indulunk ki az ilyen jellegű kérdések megválaszolásánál, hogy mik a megyének a hatáskörei, mert sajnos nem tudunk mindenben föllépni, mert egyszerűen nincs hatáskör, nincs költségvetési lehetőség. 280 millió a megyei költségvetés, nagyon sok embert alkalmazunk ebből, pedagógusokat, kultúrában dolgozókat, szociális intézményekben dolgozókat. Sokan nem tudják, hogy a buszjáratokat is mi biztosítjuk szerződés alapján az egyes buszvállalatokkal, verseny alapján jutnak hozzá ezekhez a szerződésekhez. Úgyhogy külön tekintjük az egyes területeket, amik a legfontosabb megyei hatáskörök. Hát nyilván a legtöbbet az emberek az utakkal foglalkoznak, az utakat látják. Itt van egy érdekesség, hogy az 1550 kilométerből, ami megyéhez tartozik, másod és harmadosztályú utak, abból 500 Dunaszerdai járáson belül van. Annak idején, még a 89 előtti időszakban nagyon sok út épült, hát egyszerű, mert ugye síkvidékről van szó, sokkal egyszerűbb volt utat építeni, de nagyon sokszor nincsenek alapjai ezeknek az utaknak. Tehát a felújítások nem olyan egyszerűek, mert ahol jelentős kamionforgalom van utakon, ott ha nincs rendes alapja az utaknak, akkor egyszerűen a nagy nyár, amikor ilyen melegek vannak, mint az idei nyár is, akkor a kamionok szét tolják az utat. Kialakulnak azok a medrek, amik nagyon megnehezítik a közlekedést, úgyhogy ha utat felújítunk, akkor új alapokat is kell készíteni. Ezért sokkal többet tudnánk, ha ezt nem tennénk meg kilométerbe fölmutatni, de viszont azok az utak, amelyek most elkészültek, azok stabilak, azok nem fognak szétesni, de drágák is. Tehát elképesztő, mennyibe kerül ma már egy új alapokkal rendelkező útnak a felújítása. 1 kilométer, ez körülbelül 100 000 euró. Tehát így kell kiindulni ebből. Ennek ellenére sikerült az elmúlt időszakban a 2 járásban 61 kilométert felújítani, és ebben olyan rizikós útszakaszok is vannak, mint Dunaszerdahelyen, ezt úgy mondják, hogy a légiút, tehát ez a betonút, ami teljesen szét kell szedni, és teljesen újra kell építeni. Ezentúl a hidak felújítása is zajlott ebben a választási időszakban, ami kevésbé látványos, mert egy rövid szakaszról van szó, de egy nagyon érzékeny dolog, hiszen ha egy híd leszakad, akkor komoly tragédia lehet. Fölmérték egész Szlovákia szerte hidak állapotát, és ahol a 7-es kategória, tehát a rizikós, a krízis helyzetben lévő hidakat, azokat elkezdtük felújítani. Nagyon sok helyen teljesen új híd készült, tehát a Csallóköz-Nagyasd mellett új híd készült, Nagyfödémes mellett teljes új híd készült, készül az Albári híd, és időben befejezésre fog kerülni, illetve Királyrévi híd is a októberben átadásra kerülhet. Itt voltak fönnakadások, amiről nem tehetünk. A technikai háttéranyagokban nem megjelenő villanyáron vezetékeket találtak, amit el kellett távolítani, és arra engedélyek kellett, és újra kellett építeni az egészet. Tehát ez volt az oka annak a fönnakadásnak, hogy a Királyrévi híd egy kicsit elhúzódik, de szóval ezeket is megtettük. Nyilván az elvárás nagyobb, nyilván azzal, hogy az R7-es megépült Pozsony és Gele között, ezzel átalakultak a közlekedési folyamatok. A közlekedés az olyan, mint a víz, mindig megtalálja a legegyszerűbb útját. Ha megnézzük, hogy Gelénél kik mennek fel az R7-es útra, akkor láthatjuk nagyon sokan komáromi rendszámtáblát, érsekújvári rendszámtáblát, mert Pozsonyba eljutni sokkal könnyebb most már ezen a szakaszon, de akik ide jönnek, az mind a mi 2-es és 3-as útunkon haladnak át, és ez komoly megterhelést jelent. Még az utakkal kapcsolatban utolsó megjegyzés, a azt mindig magyaráznunk kell a választóknak és a polgároknak, hogy a Medve és Nagymegyer közti út az nem megyei hatáskör. Ugye itt a kormány elkezdte a felújítást, aztán befejezte, sokszor rajtunk kérik számon, de ez nem megyei hatáskör, nem kettes számú út, ahogy a Karcsai és a Pódafai körforgalom építése is a kormányhoz tartozik. Mi már fölkészültünk rá, a rákötő utak azok a miénk, azok megyeiek, mi itt a fölvásárlást, telekrendezést elvégeztük. Amint a kormány befejezi a projektdokumentációkat, akkor megkezdődhet az építkezés, de nem mi vagyunk ezért a felelős, hanem a kormány a felelős. Ezek csak az utak voltak. Ami az oktatást illeti, legnagyobb szlovákiai magyar tannyelvű iskola az itt van a megyében, ez pedig az összevont informatikai és építészeti iskola, Szabó Gyula név alatt működő iskola, 800 diákkal rendelkezik, még egyszer mondom, ez a legnagyobb szlovákiai magyar tannyelvű iskola ma, és ide nagyon komoly beruházásokat intéztünk, épp annak köszönhetően, hogy ez iskola dinamikusan fejlődik, és legyen modern, és legyen vonzó. Itt 2,7 millió euróból fölül az egész épület, illetve sportpálya készült ezen a területen. Hasonlóképpen igyekszünk az iskoláinkat moderné tenni, vonzóvá tenni, hiszen komoly konkurencia harc van az iskolák között, nem akarjuk, hogy elmenjenek a diákok a járásokból, a megyéből, esetleg akár ugye külföldre, Magyarországra vagy Csehországba, mert általában aztán már akik középiskolások külföldre mennek, nem jönnek vissza. Tehát a cél az, hogy itt tanuljanak. Nagyon színes kínálata van egyébként a tanulási lehetőségeknek. A lótenyésztéstől kezdve egészen a film szakmáig vannak középiskolák, úgyhogy mindenki megtalálhatja a saját megfelelőjét, amit tanulni szeretne, ráadásul magyar nyelven is a legtöbb szak megtalálható. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek gondok, mert vannak gondok, ugye az úgynevezett Karcsai utcai iskolával kapcsolatban komoly kihívás lesz, hogy azt meg tudjuk őrizni, vagy legalábbis a szakokat, mert oda kevesen jelentkeznek diákok. Nagy épületben működik, nem tudom, hogy fönntartható ez az épület így ebben a formában, ilyen kevés diákkal a következő időszakot tekintve, ez egy nagy kihívás lesz, és hát örömmel tapasztaltuk, hogy idén megugrott a gimnazista jelentkezőknek a száma, már eddig nem volt. Hirtelen megugrott, igen, de ezt a kérdést is tudtuk rendezni, mert 60 hely volt a diákoknak, aztán ebből még a megye bevállalt két helyet, úgyhogy 62-t föl tudtunk venni, úgyhogy 68-an jelezték, hogy első számú iskolaként ezt választják. Tehát gyakorlatilag 6 diáknak kellett más iskolába elhelyezkednie. Somorján hasonló a helyzet, ott pedig 31-en jelezték, hogy ebben az iskolában, gimnáziumban akarnak tanulni, de 24-et tudtunk fölvenni, 4-en pedig jelentkeztek ide Magyarországra mentek tanulni. Tehát gyakorlatilag 28-an szintén ebben a gimnáziumban iratkoztak így be. Ha megmarad ez az érdeklődés, akkor a minisztériumnál mindenképpen megpróbáljuk áttültetni, hogy 3 osztály legyen a vámbéri gimnáziumban. Eddig a számok erre nem adtak alapot, most igen. Úgyhogy meg kell válni még a következő évet, hogy megmarad-e ez a szándék a szülők részéről, ez a magas beiratási szándék, és akkor a minisztériumnál is egyszerűbb egyezkednünk. Nem igazok azok a hírek, hogy mi saját hatáskörbe tudunk osztályokat nyitni, tudunk, de akkor nekünk kell megfinanszírozni. Tehát akkor a megye költségvetéséből kell finanszírozni. Ahhoz, hogy ezt az állam, a minisztérium megfinanszírozza, ahhoz az oktatási minisztériumnak is bele kell egyezni a 3 osztályba, eddig nem egyeztek bele, a számok alapján mondták azt, hogy csak 2. De még egyszer mondom, hogy ha idén is ilyen magas beiratkozás lesz, akkor szerintem van esély a 3-ra. Az ideális az lenne, terveink között az van, hogy nyitni egy magyar-angol bilinguális osztályt a Vámbériben. Erre most már a törvényi lehetőségek megvannak. Ez biztos, hogy nagyon komoly előrelépés lenne az oktatási területén.
2: Beszéljünk a kétnyelvűségről is, mert ön 2022-ben Nagyszombat megye önkormányzatának alakuló ülésén azt is mondta, hogy szeretné elősegíteni a kétnyelvűség kiterjesztését a megyében. Ezen a téren sikerült előrelépni?
3: Nagyon fontos az, hogy minden egyes megyei intézményünk élén olyan személyek vannak, akik vagy magyar nemzetiségűek, vagy tudnak magyarul is. Ez azért nagyon fontos, mert ha van olyan is szociális intézményigazgató, kulturális intézményigazgatója, aki tud magyarul is, akkor a kétnyelvűség biztosítható. Ebben valóban meg kell köszönni a megyeelnökkel való együttműködést, mert ebben támogatóan lépett fel, segített elérni azt, hogy ez így legyen. Mi Dunaszerdán talán ez még természetes, de Galántán már nem az. Tehát az, hogy ma a Galántai Múzeum, megyéhez tartozó múzeumigazgató, a Népművelési Intézet igazgatója, a szociális intézetek igazgatói azon a helyen, ahol a magyarok még 20%-ban vagy 15%-ban élnek, hogy ott magyar nemzetiségű, az egy politikai eredmény, hogy az így van, mert rajtuk keresztül a kétnyelvűség így biztosítható. Ezen túl mi voltunk az első megye, ahol elkezdtük kirakni a kékszínű irányjelző táblákat két nyelven. Ebben is nyilván nem sikerült volna, hogyha nem lenne tekintélyünk a megyén, illetve nem lenne konstruktív az együttműködés a megyelnökkel. Úgyhogy igen, ezt a folyamatot folytatjuk. Látjuk, hogy nem annyira divat, hiszen nagyon sok vállalkozó nem hirdet két nyelven, például Dunaszerdahelyen vagy Galántán, hanem csak szlovákul, tehát nem természetes ez a folyamat, ezt erre mindig oda kell figyelni, hogy minden egyes anyag, ami részünkről megjelenik, az a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban azokon a helyeken, ahol a törvényre lehetőséget ad, ott két nyelven jelenjenek meg a hirdetéseink, az információink, és ezt következetesen végre is hajtjuk. Köszönet az intézményvezetőinknek, hogy ők is ehhez pozitívan állnak hozzá, de ez a kérés részünkről, hogy erre figyeljenek oda.
2: Kérdezném a közigazgatási reformról is, mert most így a választási kampány során ez több megyében is felmerül. Ugye az önkormányzati vezetők, a megyeelnökök már régóta szorgalmazzák ezt a reformot, és hát bírálják az államot, amiért nem ad szélesebb kompetenciákat ugye a megyéknek, egyre több feladatot ró a megyékre, önkormányzatokra, de nem ad hozzá pénzügyi keretet sem kompetenciákat. Mi az, amit ön szerint lehetne változtatni? Ugye sokszor panaszkodnak, hogy az uniós források felhasználásánál is szélesebb jogkörök kellenének így a megyékbe, hogy a régiók döntsenek arról, mire van szükség. Tehát mit kellene ön szerint megreformálni?
3: Hát először is a finanszírozását a megyéknek. Nagyszombat megye a második leggazdagabb Pozsony után, ami a makroekonomiai mutatókat illeti, hogyha itt az adóbevételeket nem a kormány osztaná el mindenfajta, illetve a parlament és kormány, a parlament döntés alapján a kormány mindenfajta kvóták szerint, akkor nekünk elég pénzünk lenne, ahogy számodoztunk, de ugye mindenki befizeti a központi költségvetésbe az adókat, és onnét osztják le vissza a megyéknek, nem közvetlenül van bevételünk az adókból. Itt a kormány aztán kitalál mindenfajta kótákat, és nagyon sok pénzt nem kapunk meg, amit az itteni adófizetők fizetnek be a költségvetésbe. Tehát először meg kéne reformálni a finanszírozását a megyéknek. Másodszorban a hatáskörök esetében jelen pillanatban a járási hivatalok szintjén nagyon sok olyan engedélyeztetési folyamat van, ami meggyőződésem, hogy a megyén gyorsabban zajlana. Beruházások tekintetében, az építkezési engedélyek kiadását tekintve, környezetvédelmi tanulmányokat tekintve szerintem a megyén ezt gyorsabban meg tudnánk oldani. Sajnos nem így van, nagyon sokszor, nagyon sok beruházásunk azért áll, mert az egyes hivatalokban hetekig, néha hónapokig ülnek a jóváhagyás fölött. Ez miatt rengeteget bosszankodunk egyébként, hogy éppen hogy csak elérjük a határidőket, tehát itt is lehetne hatáskör módosítást elkövetni, de hogy mondjak egy másik konkrét problémát, ugye ahogy mondtam már, a buszjáratok hozzánk tartoznak. A vasút viszont nem. A vasút az a minisztériumhoz, kormányhoz tartozik. És folyamatosan a busztársaságoknak kell alkalmazkodni a vasúti társaságok menetrendjéhez, nincs egy normális koordináció, tehát mindig csak mi alkalmazkodunk, vagy a buszok alkalmaznak, a vonatok nem törődnek azzal, hogy a buszok hogy érkeznek, ők megszabják a saját menetrendjüket, és kész. Tehát itt is, hogyha lenne megyei hatáskör, akkor sokkal egyszerűbb lenne koordinálni, a lakosoknak sokkal egyszerűbb lenne, hogy a buszjáratok és a vonatjáratok azok legyenek összehangolva. Most is megvalósul ez lehetőségeink szerint, de mindig a buszjáratok alkalmazkodnak a vonatokhoz, úgyhogy lenne itt néhány olyan hatáskör, ami kellene.
2: Át is térünk egy picit a nagypolitikára, mert ugye ön is egyrészt azt mondja, hogy nagyobb kompetencia kellene a megyéknek, de nyilván, hogyha a magyar párt parlamentben lenne, és lenne egy-két minisztérium, akkor több mindent el tudna intézni a választók számára. Említettük, hogy a legutóbbi megyei választásokon jó eredményt ért el a Magyar Szövetség, de mi az oka annak, hogy ezt az eredményt országos szinten így nem tudják hozni, és ugye évek óta nem sikerül átugrani ezt a bizonyos 5%-os küszöböt?
3: A szétforgácsolódás ennek az eredménye. A 2009-es szakítást, azt, hogy ketté vált az akkori magyar képviselet, ezt a mai napig nem tudtuk megoldani, kezelni, letudni, sajnos, és ma már nagyon sok magyar személyiség tevékenykedik más pártokban, és az emberek azt látják, hogy nincs egység, hanem széthúzás van, és ez egyik oka, ami miatt sokan nem vesznek esetleg részt a választásokon, a parlamenti választásokon. Még egyszer mondom, nekünk ez az a választási rendszer, ami a megye és a helyhatósági, az kedvező, mert nem egy pártot választanak az emberek, hanem személyiségeket, viszont ott egy pártot választanak. És hát ez nagyon hosszú különbeszélgetést érdemelne, hogy vajon miért nem szavaznak ezen túl, amit mondtam, erre a pártra, a Magyar Szövetségre. Viszont most a következő parlamenti választások során szerintem egy releváns párt lesz ez a Magyar Szövetség, amely indul, tehát most komoly verseny most már nem várható, míg a korábbi években volt. Ez az egy párt szólítja meg a választókat, és valóban nagyon nagy szükség lenne rá, ha csak ebből a régióból indulunk ki, az R7-esnek a folytatása kulcsfontosságú lenne számunkra. Na, csak azért is, hogy mondtam, hogy elárasztják a Dunaszerdahelyi járást az R7-esre érkezők, nem csak a járásból, hanem az ország déli részéből. Ezt folytatni kéne, hogy ne legyenek tele a másod- és harmadosztályú utak az érkezőkkel, de ezt megyei szintről nem tudjuk elérni, ezt csak kormányzati szintről tudjuk elérni. Nincs Galántát Dunaszerdahelyen összekötő egyes út például. Ott is a falukon keresztül mennek a kamionok, a nagy forgalom. Rendkívül zavarja ez az embereket, nagyon balesetveszélyes, de ezt megyei szintről nem tudjuk elérni, hogy megépüljen egy egyes út, ami kivinni a falukból ezt a közlekedést. Ehhez is kormányon kéne lennünk, és még sorolhatnám ezeket, akár az osztálynyitások, akár az iskoláknak a bővítése, vagy összevonása, ahol ez szükséges, oda is minisztériumi jóváhagyások kellenek. Ez is olyan, hogyha ott lennénk a parlamentben, kormányban, sokkal egyszerűbben lehetne intézkedni ezeken a területeken is. Tehát én bízom benne, hogy az itt élő emberek, magyar nemzetiségűek, de akár a szlovák is, aki itt érnek, azoknak kell érezni azt, hogyha nincs ott egy olyan párt, ahonnét a képviselők az adott régióból érkeznek, ahol értik a problémát, tudják a problémát, és folyamatosan szorgalmazzák az élő problémák a megoldását, ha nincs ilyen pártot, akkor ez nem is fog megvalósulni. Tehát mindig valahol a sorrendben az utolsók leszünk a megoldásokat tekintve, mindig más régióknak az ügyei fontosabbak lesznek, mert azoknak a képviselői bent ülnek, amilyenek meg nem ülnek bent. Remélem, hogy ez a gondolat a következő évi parlamenti választásokra beérik. Amit még le kell tudni, vagy magunk mögött kell tudni, ez a teljesen fölösleges ideológiai küzdelem, ami most olyan divat, hogy most valaki progresszív liberális, valaki konzervatív. Persze, az értékeket fontosnak kell tartani, meg meg is kell őrizni ezeket az értékeket, de hogyha ez alapján nem szavazunk a szövetségre, már azt látjuk, hogy túl konzervatív, vagy azt látjuk, hogy kommunikál a progresszív liberális oldallal, ha ez miatt nem szavazunk rá, akkor ne is várjuk, hogy az R7-es folytatódni fog, ne is várjuk, hogy az iskolákon valami fajta komoly változások lehetnek az oktatásügyben, vagy bárhol. Tehát nekünk sajnos ez az ideológiai küzdelem, ami most divatos egész világon, nem csak nálunk, Európában, sőt mindenhol. Ha ebbe elmerül a itt élő közösség úgy, hogy vagyunk 7-8% arányban az országban, akkor nem is lesz meg az 5%. Tehát ezeket valóban félre kell tenni, és azt kell mondani, hogy a mi ügyeink intézésére kell, hogy legyen egy párt, amely innét származó képviselőkből adja meg a politikai képviseletét, és fogja oldani az ügyeinket, ahogy erre igény van.
2: Ilyen szempontból az Erdélyi Magyar Párt, az LMDSZ egy követendő példa lenne, hogy ők ugye próbálnak együttműködni akár a liberális párttal, akár a szociáldemokratákkal is, próbálnak kimaradni ezekből az ideológiai harcokból.
3: Hát igen, a barátaim mondják, hogy azért őket is elérték ezek az úgynevezett ideológiai harcok, és vannak nekik is nehézségeik, de önálluk annak idején a pártelnökváltás lezajlott békésen, konszenzussal, nálunk nem, visszatérve megint a 2009-re, ahonnét az egész problémánk gyökerezik. Ott annak idején Markó Béla átadta ugye a pártelnökséget Kelemen Hunornak, és azóta is konszenzuálisan működik a párt. Ez az, amit nekünk nem sikerült. Ez a nagy különbség a két politikai tömörülés vagy tömörülések között, de nyilván igen, az együttműködésre a magyar pártnak nyitottnak kell lenni. Mi nem tudunk választásokat nyerni. Tehát világos, hogy egy kisebbségi párt az nem tud választásokat nyerni, tehát minket ne kényszerítsenek bele abba, hogy most valakivel lehet együttműködni, valakivel meg nem lehet együttműködni. Hát most Nyitrán ugye megnyerte a HLASZ jelöltje a választásokat megyei szinten, hát nem lehet azt mondani, hogy most a HLASZ-tal nem fogunk együttműködni, mert a HLASZ. De ha Smer lenne, ugyanígy, ha megyei szinten most nyer a megyei elnök szintjén egy Smeres valahol, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem fogunk vele együttműködni, mert a Smerrel nem fogunk együttműködni. Tehát országos szinten most a Smer tett olyan lépéseket, amik én is úgy látom, hogy kizárják az együttműködést most rövid távon velük, amíg ezt nem korrigálják, ami akár a kollektív bűnösséget érintő döntéseket illeti, vagy nem korrigálják a véleményüket Malina Hedvig ügyben, amit most hallottunk a védelmi minisztertől. Ezek nyilván olyan kijelentések, amik nem segítik az együttműködést a Smerrel az utóbbi időben, de abba se szabad bele zuhannunk, hogy innentől most már soha semmilyen esetben nem fogunk együttműködni történetesen velük vagy másokkal, mert nem tudunk választásokat nyerni. Tehát ilyen szempontból nyitottnak kell kell lenni azzal, hogy még egyszer mondom, én is regisztrálom, hogy ma a SMER sok olyan döntést hozott, ami nem teszi lehetővé azt, hogy jelen pillanatban valamifajta együttműködés legyen velük.
2: A kezdeti bizonytalanság után a Magyar Szövetség végül ismét Berényi Józsefet jelölte Nagyszombat megye elnöki posztjára az októberi összevont megyei és helyhatósági választásokon. A jelenlegi Alispán úgy véli, mivel idén ő az egyedüli magyar jelölt, ha a magyar választók összefognának, akár meg is nyerhetné a választásokat. Milyen eredményeket sikerült elérni megyei szinten az elmúlt években, milyen téren lenne szükség a megyei jogkörök bővítésére, és hogyan látja a Magyar Szövetség országos esélyeit. Erről is nyilatkozott Berényi József a Pátria Rádiónak.

0: Kedden veszi kezdetét a 2026-27-es tanév, közel 760 ezer diák ül be az iskolapadba. 6 halálos áldozata van az Észak-Ciprusnál történt hajóbalesetnek. A választók elutasították az EU csatlakozási tárgyalások újraindítását Izlandon. Holnap változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 35 fokot mérhetünk, délután viharokra is van kilátás.
1: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
0: Jó estét kívánok! A lezáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. Hamarosan véget ér a nyári szünet Szlovákiában. Az alap- és középiskolások szeptember 1-én, azaz kedden térnek vissza az iskolapadokba. A 2026-27-es tanévben mintegy 760 ezer diák kezdi meg tanulmányait az alap- és középiskolákban. Közülük több mint 57.500-an most először ülnek iskolapadba. Az alapiskolákban több mint 533.900, a középiskolákban pedig mintegy 226 ezer tanulót ér vissza. A tanévben várhatóan mintegy 65 ezer alap- és középiskolai pedagógus dolgozik majd. Az óvodákban összesen 173 ezer gyermek jár, közülük 63.700-an vesznek részt kötelező óvodai nevelésben. Ha sor kerül a környezetvédelmi miniszter leváltására, a posztra csak az eddiginél alkalmasabb jelöltet szabad kinevezni, jelentette ki Peter Pellegrini államfő a TL3 televíziónak adott interjúban. Szerinte Szlovákiában Filip Kufa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárnál alkalmasabb jelöltek is vannak, és olyan szakemberek is, akik nyugodtabbá tehetnék a környezetvédelemről folyó jelenleg feszült közéleti vitát. Pellegrini hangsúlyozta, a kormányon belüli személyi változásoknak a munka minőségét kell javítaniuk, nem pusztán politikai célokat vagy a kormány stabilitásának megőrzését kell szolgálniuk. A koalíciónak előbb belsőleg meg kell állapodnia a változásról, majd azt várja Robert Fico miniszterelnöktől, hogy olyan jelöltet nevezzen meg, aki nem vált ki vitákat, és a szakmai körök, illetve a közvélemény számára is elfogadható. A szlovák oktatási tárca nem iskola bezárásokra készül, hanem az oktatás minőségének javítására összpontosít, jelentette ki Tomás Drucker oktatási miniszter a Joy 24 televízió műsorában. Elismerte, hogy tárgyalnak egyes iskolák, főként a felső tagozatok összevonásáról, minden településen megőriznék ugyanakkor az iskolát a kisebb gyerekek számára. Drucker szerint a kisiskolák 15 éves tanulóinak eredményei jóval gyengébbek a nagyobb iskolák diákjainál. Hangsúlyozta, hogy az átszervezés célja nem a spórolás, hanem az egyenlő esélyek biztosítása. A szeptembertől bevezetendő új tantervi reform lényege szerinten tudni, megérteni és a gyakorlatban alkalmazni. A miniszter szerint az új tantervhez szükséges tankönyvek is időben megérkeznek az iskolákba. A Besztercebányai új kórház nem csak korszerű betegellátó központ lesz, hanem az innováció, az oktatás és a közép-szlovákiai fejlődés egyik központjává válhat, jelentette ki Kamil Saskó egészségügyi miniszter. Az egészségügyi tárca Besztercebánya önkormányzata és a Roosevelt Egyetemi Kórház hosszú távú együttműködési megállapodást ért alá. Ennek része egy orvosi kar létrehozásának előkészítése, valamint az egyetemi kórházi státusz feltételeinek megtervezése. Együttműködnének az egészségügyi képzés, az orvosbiológiai kutatás, a digitális egészségügy és az egészségügyi technológiák fejlesztésében is. A régi kórház épületeinek egy részét pedig a tervek szerint megfizethető béllakásokká vagy kollégiumokká alakíthatják, hogy segítsék a fiatalok, az egészségügyi dolgozók és az orvosok helyben maradását. Richard Sulik volt gazdasági miniszter szerint olcsóbb és gyorsabb lehetne az új Jaszlovszkij-Bohunicei atomreaktor megépítése, ha a szlovák állami atomenergetikai vállalaton keresztül a Csehcsez is részt venne a projektben. Milan Uhrik, a parlamenten kívüli republika vezetője ezzel nem értett egyet, ugyanakkor nemzetközi pályázatot írna ki a beruházásra. A két politikus erről a TL3 Politike című műsorában vitázott egymással. Sulik szerint a több atomerőművet üzemeltető részben állami tulajdonú CSEZ megbízható partner lenne. Uhrig támogatja, hogy az új blokk állami tulajdonban legyen, és bírálta az amerikai Westinghouse előzetes kiválasztását. Szerinte francia és dél-koreai vállalatoknak is lehetőséget kellene adni a pályázaton. A két politikus a tranzakciós adó eltörlésével és a garamszentkereszti alumínium gyártás újraindításával is egyetértett. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter holnap Pozsonyban fogadja japán kollégáját, Toshimitsu Motegit. A japán diplomácia vezetője 19 év után először látogat Szlovákiába. A tárgyalások fő témája a hagyományosan baráti szlovák-japán kapcsolatok további fejlesztése, valamint a politikai és gazdasági együttműködés erősítése lesz. A felek azt is megvitatják, hogy a két ország kapcsolatait stratégiai partnerségi szintre emeljék. Blanár szerint Japán-Szlovákia egyik legfontosabb ázsiai partnere. A két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly megközelítette az 1 milliárd eurót. A szlovák külügyminiszter szerint a jövőben elsősorban a magasabb hozzáadott értéket képviselő területeken szeretnék elmélyíteni az együttműködést. Az Európai Bizottság arra figyelmezteti Szlovákiát, hogy ne fordítsa vissza a korábban már teljesítettnek minősített reformokat és célkitűzéseket, mert ezt a helyreállítási alapból érkező kifizetések felfüggesztéséhez vagy csökkentéséhez is vezethet. Szlovákia az uniós helyreállítási tervből összesen 6,4 milliárd euró támogatást kaphat gazdaságának modernizálására. A mérföldkövek és célok teljesítésének végső határideje augusztus 31-e, az utolsó kifizetéseket pedig december végéig kell teljesíteni. Az Európai Bizottság jelenleg Szlovákia 8. és 9. kifizetési kérelmét vizsgálja. Ezek teljesítésével az ország további 1,2 milliárd euróhoz juthat. A két kérelem összesen 83 mérföldkövet és célkitűzést tartalmaz, köztük az oktatás és a környezetvédelem reformját, valamint egészségügyi és digitalizációs beruházásokat. A bizottság hangsúlyozza, a helyreállítási alap támogatás nem hitel. Életét vesztette több ember egy utasokkal teli hajó felborulásakor Észak-Ciprus partjainál, közölte az önhatalmulag kikiáltott Észak-Ciprusi Török Köztársaság kormányfője, pontos számot azonban nem közölt. A katamarán típusú személyszállító hajó az Észak-Ciprusi Girne kikötőjéből a törökországi Mersin tartomány Tesuku kikötője felé tartott. A fedélzeten összesen 267-en, köztük 8 fős személyzet tartózkodott. Girne polgármestere szerint eddig 159 embert sikerült kimenteni. A hajó a Philodenis Cilik társaság tulajdonában van. Az interneten közzétett felvételeken látható, hogy a több tonnás katamarán a földközi tengeren teljesen felborulva, a fenekével felfelé sodródott. A mentő mellényt viselő utasok egy része a hajótestre kapaszkodva, mások pedig a vízben lebegve várták a mentést. Izland lakossága elutasította az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások újraindítását a tegnapi népszavazáson. A végleges eredmény szerint 118.040-en, vagyis a szavazók 52,8%-a voksolt a tárgyalások folytatása ellen, míg 105.399-en 47,2%-uk támogatta azt. A részvétel rekord magas 82,5%-os volt. A referendum nem az EU-tagság

0: Chan. A kínai állami média korábban 16 tibeti halálos áldozatról és 546 eltűntről számolt be, így a szerda óta tartó katasztrófa teljes mérlege 797 halott és 3048 eltűnt. Az amerikai földtani szolgálat szerint a tragédiát valószínűleg egy gleccser összeomlása okozta, amely törmelékből és iszapból álló áradatot indított el. A pontosok egyelőre nem ismert, a klímaváltozás azonban világszerte gyorsítja a gleccserek olvadását, ami növeli az ilyen katasztrófák kockázatát. 38-ra emelkedett az áldozatok száma az ukrán főváros közelében található lőszerraktár elleni orosz támadásban, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A katonai raktárban lőszert, drónokat és robbanóanyagokat tároltak, a támadás pedig hatalmas robbanást és tüzet, majd több másodlagos detonációt okozott. A mentőegységek a tüzek nagy részét már eloltották, a tűzszerészek pedig megkezdték a terület megtisztítását. Zelenszkij szerint 20-an megsebesültek, 4 embert továbbra is eldűntként tartanak nyilván, a környéken pedig jelentős a szennyeződés. Ez már a második ilyen támadás volt Kijev közelében, kevesebb, mint 2 hónap alatt. A hatóságok azt vizsgálják, miért tárolták a fegyvereket ilyen közel lakott területekhez, a ügyészség pedig büntető eljárást indított gondatlanság gyanújával. Az ukrán légierő szerint Oroszország péntek estétől szombat reggelig legalább 2 rakétát és 267 drónt indított Ukrajna ellen. Majorka lakói ismét utcára vonultak, hogy tiltakozzanak a tömegturizmus következményei ellen a népszerű spanyol üdülőszigeten. A rendőrség szerint tegnap este mintegy 1000-en vettek részt a Palma de Mallorcán tartott ülő demonstráción. A tüntetők egyebek mellett olyan táblákat tartottak, amelyeken az állt, a ti paradicsomotok, a mi poklunk, vagy turisták, menjetek haza. A mostani megmozdulás a július végi mintegy 25 000-es tüntetést követte. A demonstrációt környezetvédő szervezetek kezdeményezték, és a tömegturizmusnak a lakhatási költségekre gyakorolt hatása ellen is tiltakoztak. Majorkán az elmúlt években jelentősen drágultak a lakások, amiben a szervezők szerint az illegális rövidtávú üdülési célú lakáskiadás is szerepet játszik.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Uzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon Kuijangban. A lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futást a 3. helyről kezdte, 34 másodpercre volt a címvédő egyiptomi Farida Haliltól, de ledolgozta hátrányát és elsőként ért célba. A férfiaknál Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. Matyei Lukes majdnem fél perces hátrányt ledolgozva a 6. helyről megnyerte a döntőt, és 24 év után cseh siker született. 4 érmet szereztek a magyarok a vasárnap délelőtti döntőkben a Poznanyban rendezett kajakkenu világbajnokság zárónapján. A 3-szoros Európa-bajnok Varga Ádám K1-500 méteren, a 2-szeres Európa-bajnok Lutz Anna K1-200 méteren, a Kis Ágnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófia alkotta női kenu 4-es 500 méteren, egyaránt a 2. helyen ért célba. A Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es pedig 3. lett. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros a 4. helyen ért célba. A délutáni maratoni 5000 méteres távon a kenusoknál a 2-szeres világbajnok Adolf Balázs arany, Csorba Zsófia ezüstérmet harcolt ki. A kajakosoknál Kőhalmi Emese szintén ezüstérmes lett. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 6. fordulójában most játsszák a Slovan Michalovce és a Skalica Dac mérkőzést. 19 órától lesz a Trnava Žilina rangadó. A 2. labdarúgó liga 6. felvonásának mai eredményei: Petržalka Liptovský Mikuláš 2-0 és Slovan B Povaská Bystrica 1-1. Holnap 17 órától bonyolítják le a Malzsenyice Bicsa összecsapást. A labdarúgó NB1-ben most zajlik a Kisvárda-Győr találkozó. A 6. forduló záró mérkőzése, a Felcsút-Ferencváros meccs 19 órakor kezdődik. Vadnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó ILCA 7 korábban lézerhajó osztály Dublini öbölben rendezett világbajnokságán. Mark Marquez 8-szor nyerte meg a

0: gyorsasági motoros világbajnokság aragóniai nagydíját a király kategóriában. A hazai pályán diadalmaskodó VB címvédő ezzel feljött a világbajnoki pontverseny második helyére, a szintén spanyol Jorge Martin mögé. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel 6 óra után jelentkezünk.
1: Időjárás.
2: A nap első felében változóan felhős lesz holnap az égbolt, délután megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Éjjel legkevesebb 13, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Gyenge vagy mérsékelt déli irányú légmozgás várható, délután azonban felélénkülhet az északnyugati szél. A napzártát hallották 2026. augusztus 30-án vasárnap. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. Kovács János hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép estét, kellemes időtöltést és jó pihenést kívánok. A viszonthallásra!